0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ünnepakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, változékonyabb időjön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besugói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energia ára a villamos energia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól. Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugatias szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kamureklám.
2: Hogy hívnak, Kolompár Kriki? Mi? Vessük már, mindjárt kész vagyunk, mehetünk már haza mindjárt.
3: Csak is te.
4: Képet mutassál, nem tudok most.
1: Kamureklámot hallottak.

0: műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmam, hogy melyeket kell
2: pusztába. Sziasztok, mi vagyunk a Desperádó.
3: Hobby Rádió.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
3: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besugói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamosenergia ára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól. Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugatias szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: komu reklám.
1: No!
2: Hát én már képtelen vagyok semmire.
0: Komu reklámot hallottak?

0: Hobby rádió.
1: Kamu reklám.
2: Küldjetek nekem pénzt. Ígérem, csak megnézem, és küldöm vissza.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ!
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
6: Ma éjjel táncolunk, ez a
7: egy műsor.
8: I could have spread my wings and done a thousand things.
7: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
9: Ma meg a szombat délután.
7: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Letterless Duplánó Csák Attilával.
1: Hogy erre fel nem táncolj, mi?
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományok.

0: Hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ünnepakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, változékonyabb időjön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besugói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energiaára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól. Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugatias szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass!

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
0: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány.
5: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
8: Világjáró.
9: A Hobby Rádióban.
8: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
10: a Hobby Rádióban.
11: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás, a rádióban is.
12: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett
11: megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, változékonyabb időjön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besugói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamosenergia ára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól. Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugatias szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
2: Hobby Rádió.
3: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

Na, fekszem egy ágyom. Szőke. Fekve ilyen hangom. Hát biztos azért, hogy mondjuk, amikor beszélgetünk, akkor állt.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: A tapasztalat az jó iskola.
2: Oh, no!
1: Csak a tandíj magas.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

因为说真的，今日嘿，嘿，嘿，耶！ami a lényeg, az egyik legfontosabb dolog, hogy a dobnál még mindig a rockdobosok királya, Donász Tibor, Kicsi! Játszott a király!

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, változékonyabb időjön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besugói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamosenergiaára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról, az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolai igazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól. Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugatias szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Most kezdődik 2 órás reggeli műsorunk. Ma szeptember 5-e szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg a fővárosban 22,9 fokot mutatnak a hőmérők. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Műsorajánló.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ.
9: Omega!
11: Oh,
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobb. legjobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 5-én köszöntjük Lőrinc, valamint Viktor nevű kedves hallgatóinkat. A Lőrinc latin eredetű férfi név, jelentése Laurentum vidékéről származó férfi, babérkoszorúval díszített. A Lőrinc férfi név női párja a Laura. A Lőrincek ünnepelnek még szeptember 5-én kívül augusztus 10-én is. Becézése Lőri, Lőrike. Jeles viselői ennek a névnek Szent Lőrinc, Szabó Lőrinc költő, valamint ön, kedves Lőrinc. Ezen a napon köszöntjük még Viktor nevű hallgatóinkat is. A név jelentése győztes, valamint győző, a latin eredetű férfi név éleseszű, elemző gondolkodású személyiség kialakulását támogatja, a név viselői alkotó, eredeti és találékony emberek. Becézése Viktorka, Viki, Vikike és Vikus, jeles viselői Király Viktor, énekes, Orbán Viktor politikus, valamint ön, kedves Viktor. Ezen a napon köszöntjük még Albert, Alpár, Bertina, Enzo, Larina, Ofélia, Romulus, Tárkány és Viktorina nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 5-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1568-ban járunk először, szeptember 5-én megszületett Tommaso Campanella, olasz filozófus író, akit az utópista szociológia előfutárának tartottak. Folytassuk a 19. század végével, 1892. szeptember 5-én született Szigeti József hegedűművész zenepedagógus. Ugorjunk a 20. század elejére, 1902. szeptember 5-én halt meg Rudolf Virchow, német orvos-patológus, a kórházi vonat ötletének kivitelezője. Pontosan 10 évet ugrunk előre, 1912-re, ugyanis szeptember 5-én született Kis Tamás József Attila díjas költő, esszéíró. Művei Kedv, Remények, Lillák és a Főnix szárnya alatt. Megint csak 10 évet ugrunk előre, ezúttal 1922-re, ugyanis szeptember 5-én született Gáti István, Széchenyi díjas orvos, akadémikus, egyetemi tanár és kórházigazgató. Szülész nőgyógyászként, endokrinológusként és gyermekgyógyász szakorvosként is kiemelkedett. 1937-tel folytatjuk, szeptember 5-én született Vágó Nelli, Jászai Mari díjas jelmeztervező, kiváló művész. Folytassuk 1942-vel, szeptember 5-én meghalt Móricz Zsigmond író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi magyar realista próza kiemelkedő alakja. Móricz országos hírnevét a nyugatban 1908-ban megjelent Hétkrajcár című elbeszélése hozta meg. 1909-ben közzétette első novellás kötetét, Ady Endre üdvözölte, barátságuk szellemi szövetséggé alakult. 4 évet lépünk előre, 1946-ra. Szeptember 5-én Zanzibárban született Freddie Mercury, angol rockénekes, a Queen együttes tagja. Mercury együttese a Queen 1971-től dolgozott együtt, első albuma 1973-ban jelent meg. Élete végéig dolgozott, és az 1991 elején megjelent Innuendo című lemez ugyanúgy listavezető lett, mint az együttes sikerszámaiból összeállított örökzöld lemez. A botrányairól is közismerté vált sztárénekes iráni származású volt, családjával az indiai Bombayen átkerült Londonba, ahol először grafikus művészi diplomát szerzett. Sajnos az AIDS végzett vele. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
2: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Üzenet az Ézsaiás könyve első fejezetéből.
2: Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival.

0: Hobbi Rádió.
1: 2026. szeptember 5-e szombat, Evangélium Szent Lukács könyvéből, 6. fejezet 1-től 5. vers. Amikor Jézus Galileában tanított, az egyik szombaton vetések között járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat, és kezükkel morzsolgatva eszegették. Néhány farizeus rájuk szólt, miért tesztek olyat, amit szombaton tilos? Jézus válaszolt nekik. Nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt éhezett? Bement az Isten házába, fogta a szent kenyereket, evett és adott belőlük a többieknek is, pedig azokat csak a papoknak lett volna szabad megenniük, majd hozzátette, az emberfia ura a szombatnak is. Elmélkedés. A tanítványok szombaton kalászokat tépnek le, hogy éhségüket csillapítsák, és ezt a farizeusok felrólják Jézusnak. A mózesi törvény szerint ugyanis cselekedetük még ha kicsiben is, de aratás, vagyis munka, tehát szombaton tilos volna ezt tenni. Jézus válasza meglepő. Dávid király példáját hozza fel, aki szükséghelyzetben megszegte a szent kenyerekre vonatkozó előírást, hogy életet mentsen. Ezzel nem a törvény ellen beszél, hanem annak valódi értelmét helyezi a középpontba. A szombati nyugalom nem öncélú, hanem az ember javáért van. Isten nem azért adta a törvényeket, hogy akadályozzon minket, hanem hogy az élet teljességét mutassa meg nekünk. Ha pedig a törvény betűje akadályozza az irgalmasság gyakorlását, akkor valami tényleg félresiklott. Jézus célja beteljesíteni a törvényt a szeretet és az irgalom szellemében. A farizeusok gondolkodása zárt és sablonos. A szabályok rendszere számukra fontosabb, mint az ember. Jézus ezzel szemben az Istennel való élő kapcsolatot hangsúlyozza, és a felebaráti szeretetet. Ez a szakasz figyelmeztetés számunkra. Engednünk kell, hogy Isten formálja szívünket. Lehet, hogy mi is ragaszkodunk a szabályokhoz, az elvekhez, a megszokott rendhez, miközben észre sem vesszük a mellettünk lévő éhező embert. Ez távol áll a vallásos lelkülettől. Az irgalmasság legyen szívünkbe írt törvény. Uram Jézus Krisztus, sokszor én is jobban ragaszkodom a megszokott rendhez, mint az irgalmassághoz. Add, hogy ne a törvény betűjét, hanem annak szellemét kövessem. Adj bátorságot ahhoz, hogy a szükséget szenvedő embert mindig fontosabbnak tartsam, mint a szabályokat. Engedd, hogy ne ítélkező, hanem együttérző szívvel tekintsek a másik emberre, és mindig felismerjem, amikor az irgalmasság cselekedetét várod tőlem. Add, hogy az irgalmasság és a szeretet legyen számomra a legfőbb törvény. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a Ganges erősen szennyezett? Ennek ellenére a hinduk mégis a föld legszentebb vizének tartják, amelynek akár egyetlen cseppje is képes a hívő zarándokok lelkét földi bűneiktől megtisztítani, és így haláluk után megszabadulnak az örökös újjászületés gyötrelmétől.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Majd igazi vadkülönlegességet fogunk készíteni mézzel fényezett kacsa, gyömbéres grapefruit mártással, tollat, ceruzát, előfigyelem. Először a mártást készítjük el, egy nagyon éles rozsdamentes késsel vágjuk ki a héjából a grapefruitot. Dolgozunk tál fölött, hogy egyetlen csepp lése menjen veszendőbe. Távolítsuk el a magokat, és vágjuk ki a gyümölcshúst a hártyák közül. Facsarjuk ki a héjákban maradt levet is, ne vesszen veszendőbe. Szórjunk egy lábosba cukrot, és kis lángon melegítsük fel. Kevergessük, míg nem olvad, és karamellizálódni nem kezd. Ilyenkor bugyborékol, és megemelkedik a lábosban, vigyázzunk. Vegyük le a tűzről, és kevergessük, amíg le nem lohad. Óvatosan öntsük fel grapefruit lével, mert ijesztően tud köpködni. Tegyük vissza a lángra, adjunk hozzá mézet, szójaszószt és citromlevet, és reszelt gyömbért. Kevergessük, míg gyöngyözni nem kezd újra, és el nem olvad a karamell. Dolgozzuk simára kukoricalisztel, meg vízzel, és eresszük apránként a mártást, hogy szépen besűrűsödjön. Ízesítsük tetszés szerint sóval, borssal. Végül keverjük bele a grapefruit filézett húsát és vegyük le a tűzről. Ezután megcsináljuk a húst, szurkáljuk meg alaposan a kacsa bőrét, fektessük a húst bőrével lefelé egy tepsibe helyezett rácsra, amely alá öntsünk egy kevés vizet. Keverjük össze a mézet a szójaszószal és kenjük bele alaposan a kacsahús bőrét. Süssük körülbelül 40-45 percig forró sütőben ropogósra. Vegyük le a kacsa melleket a rácsról és rézsutosan vágjuk fel körülbelül 5-6 mm vastag szeletekre. Rendezzük el a húst egy előmelegített tálon és rocsoljuk rá a forró mártást. Kínáljunk hozzá apró szemű, párolt újburgonyát, zsenge sárgarépát és zöld borsót.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Hobby Rádió!
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Ma szeptember 5-e van, és Viktor és Lőrinc hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg Magyarországon 22,9 fok van. Ma szeptember 5-e van. Ma a Szentesi Lecsófőző Fesztivál napja van. Évek óta szeptember első szombatján tartja a város. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1272-ben Károly Szicília királya leányát, Izabellát és vejét, László királyt, a Magyar Birodalom rendjeinek hűségébe ajánlotta. Tehát Lászlónak, igen fiatalon, 10 éves korában már felesége volt. Szicília királya 1272. június 24.-én intézkedett leányának Magyarországra szállítása iránt. 1552-ben hónapoki géttartó pestis járvány vonult végig hazánkon, hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Zene után folytatjuk.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kövesse velünk a mai nap hátralévő részét, ahol 8 órakor a Konyha Főnök Ajánlata című gasztronómiai magazin várja önt, hogy ízesítse a reggelt. Ezt követően 9 órakor a Média 1 című műsorban hallhatja a Média 1 portál podcast műsorát, amelyet Szalay Dániel vezet. 10 órakor a Kabaré Plus adja elő a hétvégére szánt kabaré jeleneteket, majd 11 órakor a Pille Show keretében Pille mély interjúkkal tűzdelt zenés beszélgetős műsora hallható. 12 órakor érkezik a déli hírösszefoglaló, hogy napra kész legyen a legfrissebb hírekkel. 13 órakor a Back in Time című műsorban Balu vezeti a zenei visszatekintőt. 15 órakor Csák Attila zenei műsora, a Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párja várja a hallgatókat. 17 órakor az UK Fever Show bemutatja a listavezető dalokat Angliából. 18 órakor az esti hírösszefoglaló keretében hallhatja a nap idézetét, névnap köszöntőt, évforduló naptárt és sporthíreket. 19 órakor verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, legyen az riport, interjú vagy tudósítás, gazdagítjuk a műsort. 20 órakor újra hallhatja a Konyha Főnök Ajánlata című gasztronómiai magazin.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a mai nap hírei egy érdekes kontrasztot mutatnak a makrogazdasági spekulációk, a devizapiacok ingadozása és a pénzügyi biztonság aktuális kihívásai között. Kezdjük a nemzetközi összehasonlító nézőponttal. Az Egyesült Államok gazdasági súlyát jól illusztrálja az a tény, hogy több tagállama önmagában is akkora teljesítményt produkál, mint a világ vezető országai. Ebben a kontextusban érdemes elgondolkodni azon a hipotetikus forgatókönyven is, miszerint Magyarország milyen pozíciót tölthetne be, ha az USA 51. államaként csatlakozna, egyáltalán nem lenne ez elhanyagolható szerep a globális gazdasági egyenletekben. Visszatérve a hazai pénzügyi piacokra, a forint árfolyama jelentős ingadozást mutatott az elmúlt napokban. Míg péntek reggelre elképesztő fordulatot vett a helyzet és erősödött a nemzeti pénznem a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest, addig az esti zárásig a trend megfordult, a forint gyengüléssel ment el a napot, miközben az euró nagyjából tartotta magát a dollárral szemben. A piaci mozgalmakkal párhuzamosan a hazai költségvetés számára is jelentős esemény történt, rendkívüli bejelentés értelmében eszméletlen vagyon került vissza az államhoz, milliárdos osztalék folyik be a kasszába. Ez a tranzakció a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, KEKVAK augusztus

0: Július végi megszüntetésének közvetlen következménye. Mindeközben a magánszemélyek pénzügyi biztonságát is fenyegető újabb kockázatok merültek fel. Pofátlan banki csalást lepleztek le, ahol a csalók a jól ismert modus operandi szerint magát ügyintézőnek kiadva próbálkoztak a telefonos átverésen, szerencsére azonban a kiszemelt áldozatot nem ejtették a fejére, és a próbálkozás kudarcba fulladt. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Hobby Rádió.
1: Jó reggelt!
2: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besugói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamosenergia ára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolai igazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól. Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugatias szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
3: Jött egy üzenet, meghallgatom.
4: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátoralja új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottak.
8: Hobby Rádió.
9: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Reggeli műsorunk második órájával folytatjuk. Viktor és Lőrinc nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Hazánk területén 22,9 fok van. Ma szeptember 5-e van, ma a Szentesi Lecsófőző Fesztivál napja van. Évek óta szeptember első szombatján tartja a város. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezik. jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Marszászon gyereid, ez egy veszélyes.
1: Mit már senki emeltett ész?
0: Gyere, tűnjünk innen, én bármikor meglátom.
1: Nyugi, nyugi, ne csinálj bánikot.
0: Veszélyben vagyunk, nem érted?
1: Tényleg, mint a figyelnének.
0: Ugye mondtam, azonnal el kell húzolni.
1: Ott az a posas.
0: Gyere már!
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót.
4: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
5: Szeptember 5-én köszöntjük Lőrinc, valamint Viktor nevű kedves hallgatóinkat. A Lőrinc latin eredetű férfi név, jelentése Laurentum vidékéről származó férfi, babérkoszorúval díszített. A Lőrinc férfi név női párja a Laura. A lőrincek ünnepelnek még szeptember 5-én kívül augusztus 10-én is. Becézése Lőri, Lőrike. Jeles viselői ennek a névnek Szent Lőrinc, Szabó Lőrinc költő, valamint ön, kedves Lőrinc. Ezen a napon köszöntjük még Viktor nevű hallgatóinkat is. A név jelentése győztes, valamint győző, a latin eredetű férfi név éleseszű, elemző gondolkodású személyiség kialakulását támogatja, a név viselői alkotó, eredeti és találékony emberek. Becézése Viktorka, Viki, Vikike és Vikus, jeles viselői Király Viktor, énekes, Orbán Viktor politikus, valamint ön, kedves Viktor. Ezen a napon köszöntjük még Albert, Alpár, Bertina, Enzo, Larina, Ofélia, Romulus, Tárkány és Viktorina nevű kedves hallgatóinkat is.
4: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 5-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1568-ban járunk először, szeptember 5-én megszületett Tommaso Campanella, olasz filozófus író, akit az utópista szociológia előfutárának tartottak. Folytassuk a 19. század végével, 1892. szeptember 5-én született Szigeti József hegedűművész, zenepedagógus. Ugorjunk a 20. század elejére, 1902. szeptember 5-én halt meg Rudolf Virchow, német orvos-patológus, a kórházi vonat ötletének kivitelezője. Pontosan 10 évet ugrunk előre, 1912-re, ugyanis szeptember 5-én született Kis Tamás, József Attila díjas költő, esszéíró. Művei Kedv, Remények, Lillák és A Főnix szárnya alatt. Megint csak 10 évet ugrunk előre, ezúttal 1922-re, ugyanis szeptember 5-én született Gáti István, Széchenyi díjas orvos, akadémikus, egyetemi tanár és kórházigazgató. Szülész nőgyógyászként, endokrinológusként és gyermekgyógyász szakorvosként is kiemelkedett. 1937-tel folytatjuk, szeptember 5-én született Vágó Nelli, Jászai Mari díjas jelmeztervező, kiváló művész. Folytassuk 1942-vel, szeptember 5-én meghalt Móricz Zsigmond író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi magyar realista próza kiemelkedő alakja. Móricz országos hírnevét a nyugatban 1908-ban megjelent Hét Krajcár című elbeszélése hozta meg. 1909-ben közzétette első novellás kötetét, Ady Endre üdvözölte, barátságuk szellemi szövetséggé alakult. 4 évet lépünk előre, 1946-ra. Szeptember 5-én Zanzibárban született Freddie Mercury, angol rockénekes, a Queen együttes tagja. Mercury együttese a Queen 1971-től dolgozott együtt, első albuma 1973-ban jelent meg. Élete végéig dolgozott, és az 1991 elején megjelent Innuendo című lemez ugyanúgy listavezető lett, mint az együttes sikerszámaiból összeállított örökzöld lemez. A botrányairól is közismerté vált sztárénekes iráni származású volt, családjával az indiai Bombayen átkerült Londonba, ahol először grafikus művészi diplomát szerzett. Sajnos az AIDS végzett vele. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
4: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: jobb di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Üzenet az Ézsaiás könyve első fejezetéből.
2: Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 2026. szeptember 5-e szombat. Evangélium Szent Lukács könyvéből. 6. fejezet 1-től 5. vers. Amikor Jézus Galileában tanított, az egyik szombaton vetések között járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat, és kezükkel morzsolgatva eszegették. Néhány farizeus rájuk szólt, miért tesztek olyat, amit szombaton tilos? Jézus válaszolt nekik. Nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt éhezett? Bement az Isten házába, fogta a szent kenyereket, evett és adott belőlük a többieknek is, pedig azokat csak a papoknak lett volna szabad megenniük, majd hozzátette, az emberfia ura a szombatnak is. Elmélkedés. A tanítványok szombaton kalászokat tépnek le, hogy éhségüket csillapítsák, és ezt a farizeusok felrólják Jézusnak. A mózesi törvény szerint ugyanis cselekedetük még ha kicsiben is, de aratás, vagyis munka, tehát szombaton tilos volna ezt tenni. Jézus válasza meglepő. Dávid király példáját hozza fel, aki szükséghelyzetben megszegte a szent kenyerekre vonatkozó előírást, hogy életet mentsen. Ezzel nem a törvény ellen beszél, hanem annak valódi értelmét helyezi a középpontba. A szombati nyugalom nem öncélú, hanem az ember javáért van. Isten nem azért adta a törvényeket, hogy akadályozzon minket, hanem hogy az élet teljességét mutassa meg nekünk. Ha pedig a törvény betűje akadályozza az irgalmasság gyakorlását, akkor valami tényleg félresiklott. Jézus célja beteljesíteni a törvényt a szeretet és az irgalom szellemében. A farizeusok gondolkodása zárt és sablonos. A szabályok rendszere számukra fontosabb, mint az ember. Jézus ezzel szemben az Istennel való élő kapcsolatot hangsúlyozza, és a felebaráti szeretetet. Ez a szakasz figyelmeztetés számunkra. Engednünk kell, hogy Isten formálja szívünket. Lehet, hogy mi is ragaszkodunk a szabályokhoz, az elvekhez, a megszokott rendhez, miközben észre sem vesszük a mellettünk lévő éhező embert. Ez távol áll a vallásos lelkülettől. Az irgalmasság legyen szívünkbe írt törvény. Uram Jézus Krisztus, sokszor én is jobban ragaszkodom a megszokott rendhez, mint az irgalmassághoz. Add, hogy ne a törvény betűjét, hanem annak szellemét kövessem. Adj bátorságot ahhoz, hogy a szükséget szenvedő embert mindig fontosabbnak tartsam, mint a szabályokat. Engedd, hogy ne ítélkező, hanem együttérző szívvel tekintsek a másik emberre, és mindig felismerjem, amikor az irgalmasság cselekedetét várod tőlem. Add, hogy az irgalmasság és a szeretet legyen számomra a legfőbb törvény. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
3: Köszönöm szépen!

0: Hölgyeim és uraim, engedjék, hogy bemutassam Lehr Pistit.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
3: Tudta ön azt, hogy a Ganges erősen szennyezett? Ennek ellenére a hinduk mégis a föld legszentebb vizének tartják, amelynek akár egyetlen cseppje is képes a hívő zarándokok lelkét földi bűneiktől megtisztítani, és így haláluk után megszabadulnak az örökös újjászületés gyötrelmétől.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
1: Hobbi Rádió.
4: One ticket, please. Lord, have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1272-ben Károly Szicília királya leányát, Izabellát és vejét László királyt a Magyar Birodalom rendjeinek hűségébe ajánlotta. Tehát Lászlónak, igen fiatalon 10 éves korában, már felesége volt. Szicília királya 1272. június 24-én intézkedett leányának Magyarországra szállítása iránt, 1552-ben hónapokig géttartó pestis járvány vonult végig hazánkon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió.
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Üdvözlük Önt a Hobby Rádió friss hírekben, ahol ma is áttekintjük a legfontosabb eseményeket és történéseket. Portálunkon olvasható, hogy Bao Tran, a koraszülöttként született, teljesen vakfiatal nő példamutatóan felülkerekedett nehézségein, és Ho Chi Minh városban harmadéves egyetemista, miközben önállóan él albérletben. Hazai téren, Váraszon szeptember 20-án első alkalommal rendezik meg a Sportolj a sportért jótékonysági futást, amelynek bevételét a helyi óvoda fejlesztésére és a falu kulturális életének támogatására fordítják. A kulturális programok között kiemelték a Bácsvakok Egyesület október 25-i a Nemzeti Színház Körhinta című előadására szervezett csoportos látogatását. Az irodalom szerelmeseit az Együttlátók Alapítvány szeptember 7-i, az Olvasás Világnapjához kapcsolódó interaktív felolvasó estje várja, amelyre látó és látássérült érdeklődők egyaránt jelentkezhetnek. Ugyanakkor a közlekedésbiztonság javításáért is dolgoznak, hiszen Rozinka Zsuzsanna doktori kutatás keretében induló felmérés a gyalogos hálózatok akadálymentességének átfogó értékelését célozza. A kutatás különös figyelmet fordít a látássérült, hallássérült és mozgáskorlátozott személyek, valamint a babakocsival közlekedők tapasztalataira. Beszámoltunk róla, hogy a biztonságosabb közlekedési környezet megteremtéséhez elengedhetetlen a kontrollcsoportként szolgáló általános közönség visszajelzése is. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Szalay Dániel vezetésével hallgathatja a Média 1 portál podcast műsorát. A hangulatot 10-kor a Kabaré Plus emeli fel, amelyben kabaré jelenetekkel készülünk a hétvégére. Ezt követően 11-kor Pille Show című műsorában Pille mély interjúkkal tűzdelt zenés beszélgetős műsora várja önt. Délben 12-kor a déli hírösszefoglalóval tartunk egy kis szünetet a hírekért, majd 13-kor a Back in Time című zenei visszatekintő Baluval viszi vissza önt a múlt zenéjébe. Délután 15-kor Csák Attila zenei műsora, a Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párja, szórakoztatja önt, ezt követően 17-kor a UK Fever Show című műsorban a listavezető dalok Angliából hallhatók. A délutáni órák lezárásaként 18-kor az esti hírösszefoglalóval találkozhat, amelyben benne van a napidézete, névnapköszöntő, évforduló naptár és sporthírek is. Este 19-kor egy különleges adásban verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, ami lehet riport, interjú vagy tudósítás, várjuk önt. A gasztronómiai élményeket 21-kor a Konyhafőnök ajánlata című gasztronómiai magazin ismét felkínálja, majd 21-kor a Média 1 című műsorban újra hallgathatja a Média 1 portál podcast műsorát Szalay Dániel vezetésével. Végül a napot 22-kor Csák Attila zenei műsora, a Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párja zárja le. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, változékonyabb időjön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besugói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamosenergia ára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolai igazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól. Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugatias szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
4: Szép napot kívánunk mindenkinek, újra eljött az ízek órája, vagyis belevágunk a mai konyhafőnök ajánlatába, és hát ma Szomi konyhája alcímmel, hát el tudjuk varázsolni önöket, reméljük, az ízek birodalmába, aki ma hasonlóképpen ennek nagymestere, illetve változatlanul a mi konyhánk főnöke, velem szemben Nacsa Móni.
5: Szép napot kívánok mindenkinek, aki pedig itt van, mint kukta, de ma ő lesz a gurmé konyha főnöke, az nem más, mint Szomár Gábor László Vazul, hiszen ahogy ígértük, ma Szomi kedvenc elfoglaltságát fogjuk űzni, még a csapból is szeszt fogunk folyatni.
4: Szóval, a szigorúan vett törvényi értelmezés szerint egyébként az alkoholtartalmú cefléből lepárlással készített termékeket nevezzük pálinkának, amiről hamarosan egyébként most már törvényt is fognak alkotni, és hát ezeket gyümölcsökből állítják elő. Tágabb értelemben azonban ide sorolhatók a gabonából készült párlatok is, ugyanekkor ezeket kizárólag szeszes ital néven lehet Magyarországon forgalomba hozni. Napjainkban ezeken túlmenően a szeszipar készít etil alkoholból, eszenciák hozzáadásával készült kommersz vagy szabatosabban hideg úton készített párlatokat, és ezek azonban a föntebb említetteknél, tehát a szeszes italoknál, illetve a pálinkáknál lényegesen alacsonyabb értéket képviselnek.
5: Az első szeszfőzdék kihinné pontosabban lepárlók időszámításunk előtt 1800 körül jelentek meg, feltehetően Egyiptomban havonta akár több száz liter párlatot állíthattak elő, amelyek alapanyagául faforgács, füvek, citrusfa és mirtusz ág szolgáltak, de ezekből kezdetben illóolajokat, nem pedig szeszes italt állítottak elő. Az arabok fedezték föl, hogy a szőlő és a pálmabor is készíthető az illóolajok készítéséhez hasonló eljárással, így jött létre a párlat. A legősibb párlatok, a tejpárlatok, például a mongoloknál a kumisz, a kalmüköknél arki, az araki, a raki készítéséhez már a szibériai és a kaukázusi népek is alkalmazták a lepárlást, azaz a desztillációt. Az agyag vagy fém edénybe töltött erjesztett cefrét nyílt tűzön forralták, és a keletkezett gőzöket görbe átfúrt facsövön vezették el. Később ezt a faágat jéggel, hóval, patakvízzel hűtötték, majd átfúrt fémcsőre cserélték ki. Ez a primitív rendszer az alapja a ma használatos lepárló készülékeknek is. Valódi töményszeszt feltetően csak a népvándorlás kora óta készítenek. A 10.-12. században Nyugat-Európában és Belső Ázsiában csaknem egyszerre kezdték alkoholtartalmú italokat dúsítani lepárlással. A 9. században a párlatokat még csak külsőleg és oldószerként használták. Az első fogyasztásra szánt égetett szeszes italt feltehetőleg 1050 körül Dél-Olaszországban készítették, Aqua Ardens néven, mely ebben az időben arab hódoltság alatt állt, gyógyászati célból csak orvosoknak és gyógyszerészeknek volt megengedett az előállítása. Az első gabonapárlatot azonban a 13. században készítették, gyümölcspálinkát pedig csak jóval később állítottak elő.
4: A 13. századtól Európában már élvezeti cikknek számított a schnapps. A gabonának a szeszipari alkalmazása a későbbi középkorban bontakozott ki egyre erőteljesebben. Ez az iparszerű előállítás a 16. század végére olyan méreteket öltött, hogy a gabona hiány miatt éhínségektől kellett tartani. Ekkor betiltották a gabona alapú szeszfőzést, de továbbra is engedélyezték borseprőből vagy törkölyből történő előállítását. Ehhez hasonló jelleggel találkozhatunk Magyarországon a török uralmat követő évtizedekben, 1678-ban és 1695-ben rendeletekkel tiltották Erdélyben a gabona szeszfőzést. Ennyi benye.
5: A 16. századra a kolostori szeszfőzdékben is elterjedt a gyógynövényes elixír előállítása. A 17. században pedig már Európa szerte felbunkantak az első gyógyászati célra előállított ízesített, illatosított párlatok. A rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint 1662-ben írnak először a fűszerezett aquavita, aqua vitae, az életvizet nevű italról. Ízesítőként szerecsendiót, ánist, fahéjat, szegfűszeget, mentát és még számos más fűszert használtak. Ennek az ízesített szesznek aztán hihetetlenül megnőtt a kereslete. A század végére már általános a törkölypálinka főzése, továbbá a borpárlatból készített aquavita mellett említik a gabonaszeszből készített édes likőrt is. Ekkor tehát kezdődött a párlatok iparszerű nagybani főzése is. A szeszfőzés technikája a múlt század elejéig kézműves jellegű volt, azaz nyílt tűz fölött kis üstökben végezték, mint a jó boszorkányok. A technológiában komoly változást a gőzkazánok elterjedése hozott, gőz használatával nagyobb nyomást tudtak előállítani, amely lehetővé tette a gőzkazánok és üstök egymás fölé építését, vagyis nagy lepárló rendszerek létrehozását. Az 1830-as 1800-as évektől egyed uralkodóvá váló gőzfűtéssel alakult át, a házi pálinka főzés szesziparrá.
4: Mondjuk azért manapság is vannak olyanok, akik otthon próbálkoznak ugye a házi pálinka főzéssel, aztán hogyha nem vigyáznak, akkor forrul járhatnak, mert bizony a cefra az fel tud robbanni.
5: Így van, úgyhogy ezzel nagyon óvatosan, Szomi is csak művész jelleggel kóstolóba meg nézőbe szokott menni.
4: A profikra szoktam bízni, és el szoktam vinni inkább a gyümölcsömet a szeszfőzdébe, és nagyon ott inkább megfőzik nekem.
5: Nagyon helyes. A mai ajánlatunkkal hamarosan jövünk vissza, igazi magyaros étkeket fogunk főzni, hogy utána Szomi leöblöggethesse igazi magyar szeszekkel.
3: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Szóval, ahogy már konyhafőnökünk mondta, a mai napon igazi magyaros ételeket fogunk készíteni, hogy utána szépen magyarosan ihassunk is rá jókat. Úgyhogy kezdjük is mindjárt a sort egy remek, fogyókúrásnak egyáltalán nem mondható levessel. Jókai bablevest fogunk elsőként készíteni.
2: Ki hinné, a jókai bableves Jókai Mór nevét viseli, aki ennek a remek fogásnak nagy kedvelője volt. Már ez az étel igen népszerűvé vált, 2005-ben például Jókai bableves főző versenyt is rendeztek, hát hol máshol, mint ugye a költő hosszasan nevezett lakóhelyén Balatonfüreden, nagyírónk 180. születésnapja alkalmából. Na de hát ez ma Szomi konyhája, úgyhogy nézzük, hogy a kuktából főszakáccsal van zsált. Szomi, hogyan készíteni?
1: 4 személyre szeretnék jókai bablevest készíteni, ehhez pedig be kell szereznem egy füstölt sertés csülköt, egy olyan fél kilogrammos darabot, kell még 20 deka a debreceni kolbász, 20 deka a száraz tarka bab, friss bab esetén 30 dekára van szükség, 15 deka a sárgarépa, 10 deka a petrezselyem gyökér, egy fél zeller, egy fej vöröshagyma, 2 gereszt fokhagyma, 2 darab paprika, 1 darab paradicsom, kell még 4 deka zsír vagy olaj, 1,5 deci tejföl, 2 evőkanál liszt, fél csokor petrezselyem, egy babérlevél, egy púpozott teáskanál, piros paprika, só, illetve csipetkét is készíteni kell. És akkor szépen sorjában nézzük meg, hogy hogyan is készül el az incsiklandó jókai bablevesünk. Először is már érdemes előre gondolkodni, és a babot előző nap beáztatni éjszakára, friss bab esetén azonban erre nincsen szükségünk, illetve a csülköt már fel lehet dobni főni, 1,5 liter vízben puhára kell főzni, majd pedig a főzővízzel együtt tegyük a hűtőbe, tehát mindezt a bab áztatást, illetve a csülök megfőzését érdemes előző nap megcsinálni.
2: Másnap a csülök tetején képződött zsírt lekanalazzuk és egy fazékba tesszük. A zsíron gyengén megpirítjuk a kockára vágott zöldségeket, a sárgarépát, a zellert, a petrezselyem gyökeret, majd hozzáöntjük áztató levével együtt a babot és a csülök főzőlevét, fűszerezzük fokhagymával, babérlevéllel és a csülök sótartalmától függően sózzuk továbbra is. Ezután hozzáadjuk a kockára vágott paradicsomot, zöld paprikát is, és lassú tűzön főzzük.
1: Mindeközben visszamegyünk a konyha asztalhoz, és felkarikázzuk a kolbászt, és beledobáljuk egy serpenyőbe, kisütjük, majd pedig kivesszük, és lecsepegtetjük. A sütésből visszamaradt zsírt nem dobjuk ki, hanem beletesszük a finomra vágott hagymát, megpirítjuk, majd pedig megszórjuk a liszttel is, vigyázzunk arra, hogy ne égjen oda, vagyis mindezzel hagymás rántást készítünk. Az utolsó pillanatban megszórjuk a piros paprikával és az apróra vágott petrezselyem zölddel, majd pedig egy kis leveslével felengedjük, végül pedig a leveshez keverjük, és az egészet kiforraljuk. Hogyha a bab megfőtt, hozzáadjuk a leveshez a kolbászt, és a tejföl felével behabarjuk az egészet. Az elkészített csipetkét a főzés vég előtt 7 perccel tesszük bele a levesbe, végül pedig a leveshez keverjük a maradék tejfölt, és ízlés szerint ecettel állítjuk be a legvégső ízt.
2: Ami pedig a tálalást és a díszítést illeti, hát tálalás előtt kivesszük ugye a csülköt értelemszerűen, kicsontozzuk, ami nem kicsiny konyhatechnikai művelet, igyekszünk a csülköt az asztalon tartani, apró kockákra vágjuk és a leveses tányérokra szétosztjuk. Erre fogjuk rámerni a levest, amit tejföllel és apróra vágott petrezselyemmel díszíthetünk, hát minden férfinak ez azért emberes ebéd.
1: Hát, hogyha mégse lenne egyébként eléggé emberes, illetve férfias, akkor van még egy ajánlatunk, hogyha még ez sem lesz elég, akkor meg nem tudunk mit mondani. Szóval vorálbergi sajtos nudli, amit a konyha főnökünk ajánl még így első körben. 2 személyre mindenképp szükségünk van 20 deka lisztre, 1 darab tojásra, 1 kávékanál sóra, 10 deka ementális sajtra, 5 deka érett jutúróra, 1 kis fej vöröshagymára, 1 deci tejfölre, illetve 3+5, vagyis összesen 8 deka vajra. És hogy mindezekből hogy áll össze a vorálbergi sajtos nudli, remélem a konyhafőnökünk elárulja.
2: Az ementálit lereszeljük és elkeverjük a jutúróval, illetve a tejfölet, tehát csinálunk egy teljes alapot. A hagymát megtisztítjuk, nagyon vékonyan felkarikázzuk, zsebkendőt tartunk magunknál biztonsági okokból, ha elsírnánk magunkat. kevés vajban megfonnyasztjuk, és összekeverjük az emmentális tejfölös túróval, tehát van egy ilyen hagymás, tejfölös, teljes túrós masszánk. A nudlihoz a lisztet összekeverjük a sóval, majd a közepében mélyedést váljunk, amiben beletesszük a tojást. Végül kevés vízzel az egészet sima tésztává gyúrjuk, és fakanállal addig keverjük, míg elválik a tál oldalától. Ezután a kész tésztát vizes vágódeszkára fektetjük, és a forrásban lévő sós vízben szaggatjuk. A nudli akkor főt meg, ha felúszik a víz felszínére, rossz az, amikor az edény alján ott van egy masszában. A lecspögtetett nudlikat a sajtos jutúrós keverékkel rétegezve, vajjal kikent tűzálló tálba tesszük, az ételt 15 percre forró sütőbe rakjuk, hogy a sajt megolvadjon, és azonnal tálalható.
1: Ami a tálalást, illetve a díszítést illeti, friss zöld salátát vagy retek salátát adhatunk hozzá, a tetejére kevés tejfölt is kanalazhatunk, és durvára vágott petrezselyemmel lehet díszíteni ezt a mennyei vorarlberg és sajtos nudlit.
2: Hamarosan jövünk vissza, kevésbé férfias ételekkel, mégpedig almával töltött csirkecombot fogunk készíteni, és tejszínes hagymás csirke mellett.
1: Szerintem, hogyha a férfi éhes, akkor kimondottan ezek is férfias ételek, mert hogy szeret sokat enni belőle.
2: Ja igen, hát ugye valahol azért muszáj Szomi mellett is a nőknek teret engedni. Elvégre ma Szomi konyhájában vagyunk, ma ő a gurmé főszakács.
3: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: csiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.
1: hobbirádió.hu
2: A rádiót. Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: Folytatódik ízekkel, illetve illatokkal teli óránk, ez még mindig a konyhafőnök ajánlata. Ma félig meddig igazán férfias, félig meddig pedig női ételekkel kényeztetjük az ízlelő bimbóikat így az éteren keresztül. És hát akkor most jöhetnek a kicsit nőiesebb falatok, méghozzá almával töltött csirkecombokat, no meg tejszínes hagymás csirke mellett fogunk készíteni.
1: Ami kell az almával töltött csirkéhez, hát 1 kiló csirkecomb, ez lehet alsó vagy felső is, 2 darab alma, grill csirke fűszersó, szezámmag és olaj a sütéshez. Na nézzük, Szomi, hogy hogyan fognál hozzá egy női étekhez.
0: A csirkecombokat előző este az étolajban elkevert grill csirke fűszersó jól bedörzsölöm, és ebben a pácban hagyjuk pihenni felhasználásig, szóval ennek az ételnek is kell egy kis előkészület. A tepsiben egymással szembeforgatva elhelyezzük az előzőleg alma cikkekkel kitömött csirkecombokat. Ezt úgy kell érteni, hogy az almákat kis szeletre vágjuk, és a csirke bőre alá bedugdossuk őket, úgyhogy ne látszódjanak ki. Ezután a megmaradt alma darabkákat is belehelyezzük a tepsibe, majd pedig a páclével az egészet meglocsantjuk. Aki szereti, megszórhatja szezámmaggal is, ezután fóliával, ugye alufóliával betakarjuk, és körülbelül 20 percig pároljuk 180 fokos sütőben, hogyha a húsok megpuhultak, levesszük a fóliát és egy kicsit magasabb fokozatra állítjuk, 10-15 perc alatt ropogósra sütjük az egészet, néha azért locsolgassuk meg a pecsenyelével, hogy ki ne száradjon, főtt burgonyával vagy bármilyen burgonyás dologgal nyugodtan lehet tálalni, biztos finom lesz.
1: Amit viszont garantáltan szeret minden férfi, már csak azért is, mert van benne hagyma, az a tejszínes hagymás csirkemell, ez 60 deka csirke kell, de pulyka is jó, egy közepes fej vörös hagyma, pici só, pici ételízesítő, bors ízlés szerint, csipet bazsalikom és 5 deci tejszín. Na Szomi, nézzük, mit kezdesz vele.
0: Szóval, a csirke mellett először is csíkokra vágjuk az apróra vágott vörös hagymát, egy evőkanál olajon megfonnyasztjuk, ezután rátesszük a csíkokra vágott csirke mellett, és addig kevergetjük, amíg egy picit megpirul, majd ezután megszórjuk sóval, ételízesítővel, borssal, bazsalikommal, és felöntjük körülbelül 4 deci vízzel. Ezután lefedjük és puhára főzzük, majd pedig hozzáöntjük a tejszínt is, hagyjuk, hogy besűrűsödjön egy picit, majd pedig rizssel vagy rizibizivel tálalva már is fogyaszthatjuk a tejszínes hagymás csirke mellett.
1: Hamarosan jövünk vissza, Szomi úgy látom, hogy komoly párlatok felé fordította tekintetét, én már látom, hogy leemelt innen a bárpultról egy olyan üveget, amelynek tartalma hát viszonylag barnás, úgyhogy Gombóc Artúr ma nem csak csokoládét fog fogyasztani, de én úgy gondolom, hogy szeszt is, hiszen ma férfias konyhánk van, Szomi a konyhafőnökünk.
2: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Gombócartúr ajánlásával a konyhafőnök desszert tipje.
1: Ahogy már a konyhafőnökünk mondta, az állandó konyhafőnökünk ugye Nacsa Móni, én meg most az idéglenes vagyok. Na, szóval az a lényeg, hogy a mai napon egy kicsit férfiasra vettük a figurát, és hát próbálunk majdnem minden ételbe egy kis zest belecsempészni. Hát az almás csirke mellhez nem annyira jó, nem annyira illik, viszont a desszertbe annál jobban beleillik egy nagyon-nagyon finom zest, méghozzá kókuszkosarat fogunk készíteni, viszkis csokoládékrémmel, mennyei. Ami kell hozzá, a tésztájához két nagy tojásfehérje, fél bögre cukor, 20 dl a kókuszreszelék, negyed bögre rétesliszt, egy mokás kanálnyi vanília eszencia, ami pedig a töltéléket illeti, 10 dl a étcsoki, 10 dl a fehér csokoládé, 2 dl tejszín, 2 teás kanál, étkezési keményítő, elmaradhat, hogyha jó sűrűre főzik a krémet, illetve fél, vagy hát a bátrabbak rakhatnak bele egy egész decinyi jó minőségű viszkit.
2: Nézzük az elkészítést, miközben Szomi itt a viszkis üveg felé kacsingat. A tojásfehérjéket közepesen kemény habbá verjük, mikor már kezd fényesedni, folyamatos keverés mellett hozzáadjuk a cukrot, a vanília eszenciát, majd a lisztet, s legvégül alacsonyabb fokozatra kapcsolva a habberőt, a kókuszreszeléket, hogy ne szálljon szana szét a konyhában. Egy levehető aljú pite formát alaposan kivajazunk, ebbe nyomkodjuk bele a tésztát úgy, hogy egyenletesen jusson az oldalára és az aljára is. 175 fokos sütőben körülbelül 20 percig sütjük, míg aranyszínű nem lesz. A sütőből kivéve körülbelül 10 percet állni hagyjuk, majd egy tányérra kiemeljük. Nézzük a töltelékhez. A töltelékhez apróra tördelem a csokoládét, egy lábasba teszem, és a tejszínnel, amiből előzőleg egy evőkanálnyit már félretettünk, együtt felmelegítjük a csokit, míg a csokoládét teljesen el nem olvad. A félretett tejszínben, már abban a fél deciben, hideg csomómentesre keverjük a keményítőt, és a csokoládés tejszínkrémhez adjuk besűrítés céljából. Melegen, de nem forrón belesimítjuk a közben kihűlt kókuszkosárba. Szobahőmérsékleten hagyjuk kihűlni, majd betesszük a hűtőbe. Legalább egy éjszakán át, de inkább egy teljes napig érdemes a hűtőben pihentetni, hogy a kosárka tésztája megpuhuljon.
1: Akkor szerintem előlem be kell zárni, be kell lakatolni a hűtőt, mert én helyből megenném.
2: Így van, mert hogy közben ugye belekevertük a viszkit is, innentől kezdve már extra öröm, kizárólag nagykorúaknak.
1: Mondjuk az íze megvan a viszkinek, az alkoholtartalma a főzés miatt ugye amúgy is elpárolok belőle.
2: Jó esetben,
1: bár mondjuk, hogyha jó minőségű viszkit rakunk bele, akkor lehet, hogy marad belőle egy pici.
2: Így van, meg hát mondom, Szomi itt kacsingat a viszkis üveg felé, úgyhogy nem tudni, hogy mi lesz a viszkis üveg sorsa, miután elkészítettük a kókuszkosárkát. No de hát...
1: Szuvenírnek elrakom.
2: Gondoltam. Jön minden gyerek kedvence, hát mi más, mint a...
1: Madártej, egyébként az én kedvencem is, akármennyire nem vagyok gyerek. Szóval, hogyha madártejet szeretnénk készíteni, akkor készüljünk arra, hogy mindenképp szükségünk lesz 6 darab tojásra, vaníliás cukorra, 5 dl cukorra, másfél liter tejre, esetleg csokireszelékre, illetve kakaóporra.
2: És ahogy készítjük, a tojássárgákat összekeverjük a vaníliás cukorral és a cukorral, majd felöntjük a tejjel. Óvatosan felforraljuk, majd egy kicsit főzzük. Egy jénaiba tesszük, a tojásfehérjéből habot készítünk egy kis cukorral, és evőkanál segítségével habgaluskákat készítünk, melyet forrásban lévő vízben egy pár percig megfőzünk, majd a madártej tetejére rakjuk, megszórhatjuk kakaóporral, jól lehűtve tálaljuk.
1: Imádom, imádom, nem tudom megunni.
2: Gondoltam. Szóval Szomi itt most neki is ült a viszkis üveg mellett a madártejnek, mindenkinek ezt javasoljuk. Hamarosan jön a jó idő, miből is tart egy kellemes hétvégén kiülni egy jó hidegtál madártej mellé, és egyszerűen csak élvezni azt, hogy pihi van.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió.
1: Borban az igazság.
2: Így van, borban az igazság, viszont most egy kicsit eltérünk ettől a jól megszokott dologtól, hiszen ma már úgyis mindenféle szeszt kipróbáltunk, a pálinkától, a szeszes italtól, elkezdve a kommerszig mindent, úgyhogy ma igaz borokról kellene beszélnünk, de mégsem, hanem különféle szeszekről lesz szó, illetve hogy mi alapján is lehet őket megkülönböztetni. A párlatokat előállítási módjuk alapján három fő csoportba sorolhatjuk, egyik a valódi gyümölcspárlatok, illetve a gabonapálinkák, másik csoportjuk a kereskedelmi vagy commerce párlatok, míg a harmadik csoportot a különleges vagy vágott párlatok képezik. A valódi gyümölcspálinkák és gabonapárlatok közé tartoznak a borpárlatok, a törköly és a seprőpálinkák, valamint természetesen a gabonapárlatok és valódi gyümölcspálinkák, a gyümölcsök, must és szőlőfeldolgozási melléktermékek, továbbá a gabonafélék szénhidrát tartalmának erjesztése, a keletkezett szesz lepárlása és finomítása útján készülnek valódi párlat előállítására erjesztett gyümölccefrét, gyümölcsbort, szőlőtörkölyt, borseprőt, valamint maláltázott gabonát lehet használni.
3: Elvileg minden érett gyümölcsféle feldolgozható párlat készítéséhez, ám jó minőségű párlat csak is magas cukortartalmú aromás gyümölcsből készülhet. A gyümölcssel szemben támasztott legfontosabb követelmények, hogy azok teljesen érettek és egészségesek legyenek. A gyümölcsöket külön-külön vagy vegyesen dolgozhatják fel, ez utóbbi esetben készülnek a vegyes gyümölcspálinkák. A legjobb minőségű gyümölcspálinkák készítésekor a gyümölcsöket sajtolják, mustot készítenek belőlük szomi lelki szemei előtt, ez a folyamat most zajlik, melyet szűrten vagy törkölyön erjesztenek. A gabonafélék feldolgozása pedig áztatással, csíráztatással, azaz malátázással kezdődik. Ilyenkor a gabona keményítő tartalma erjeszthető cukorrá alakul át, a maláta őrölve adja a gabonacefrét, majd az esetben is az erjesztés következik.
2: Szóval ennyit a pálinkákról, illetve gabonapárlatokról. Jön a következő kategória, a kereskedelmi vagy commerce párlatok. Hideg eljárás útján finom szesz, főként mesterséges aroma anyagok, esszenciák és víz egyszerű összekeverése útján készülnek. A késztermékek minősége elsősorban a finom szesz és a hozzáadott esszencia minőségétől, valamint az érlelés időtartamától függ. A commerce párlatok alkohol tartalma rendszerint 40% fölött van, szóval nem az az igazi, de azért megteszi, hogyha ilyen commerce italokat veszünk.
3: Az utolsó pedig e tekintetben a különleges, avagy a vágott párlatok, valódi gyümölcspárlatokból finom szesz, illetve almapálinka és különböző ízkiegészítők hozzáadásával készülnek. A fogyasztók igényeire, mondhatni közkívánatra létrejött típus, ugyanis sok esetben kedveltebb a valódi gyümölcspárlat túl erős aromájának semleges finom szesszel történő összekeverése, vágása útján létrejött termékek, melyek ízükben előállításuknak köszönhetően tompítottak. Tehát itt azért ne számítsuk arra, hogy úgy melbevág minket az érzés. A különleges vagy vágott párlatok általában jellegzetes alakú palackokban, vagy esetenként demizsonokban kerülnek forgalomba, legtöbbször a származási helyre utaló elnevezéssel. Alkoholtartalmú kihinni 40-45% körül van.
2: Egyik ismerősem egyszer hozott otthonról saját készítésű házi pálinkát, ami mondta, hogy vigyázzunk vele, mert hogy derékszögű.
3: Az mit jelent?
2: 90 fokos.
3: Jaj, de jó. Hajajaj.
2: Hát
3: vigyáztatok vele?
2: Vigyáztatok
3: az
2: vele.
3: Már ilyen abszint?
2: Abszint szintű, sőt, durván volt, tehát az nem volt egyszerű. Viszont ezek a különleges vagy vágott párlatok egyébként tényleg nagyon jók, mert ugye ötvözik a pálinkák ízét, de mégse annyira csípősek, erősek, hanem érződik rajtuk ez a kellemes gyümölcs íz, mégis ott van benne a szesznek az átható illata, illetve íze is.
3: Gondoltam, hogy Szomit igazándiból ez fogja leginkább elbűvölni. Mi pedig önöket fogjuk hamarosan elbűvölni, hiszen jövünk hihetetlen elköszönésünkkel, és hát Szomi elmondja nekem azt, hogy ő a madár tejre legszívesebben milyen szeszt fogyasztana.
1: A konyhafőnök ajánlata, ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalak, hogy menjetek ki a pusztába!
2: Meghánytuk, vetettük itt a dolgokat, hogy vajon a madár tejre milyen szesz is a megfelelő, aztán nem tudtunk dűlőre jutni, megegyeztünk, hogy az alma, a körte, illetve a barack közül fogunk majd találom módjára választani. Egy azonban biztos, hogy egy hetet mi most pihenünk, ki kell, hogy pihenjük ezt a sok szesz okozta fáradalmat, de hát egy hét múlva újra jövünk majd, mindenki az eredeti szerepében, az idéglenes konyhafőnök vissza alakul kuktává, az eredeti konyhafőnök pedig hát marad a konyhafőnök, aki változatlanul Nacsa Móni lesz majd, aki itt volt az elmúlt egy órában.
3: Köszönöm szépen, mindenkinek jó étvágyat kívánunk egyébként ahhoz, amit itt most mi kifőztünk, aki pedig úgy dönt, hogy a párlatos, de mizsonos üvegekkel és a viszkis üveggel egyetemben elvonul csendes sarok magányába, az pedig Sommer Gábor László Vazul, bár ugye tény és való, hogy hát szóval férfi, illetve hát ember ugye nem iszik egyedül, Szomi hamarosan fogadja majd itt pajtikáit, és nagy madárteljes partit fognak csapni, egy szóval Sommer Gábor László Vazul is itt volt velünk.
2: De a konyhafőnökünk is csatlakozni fog, önöknek pedig jó étvágyat kívánunk, és köszönjük a figyelmüket, viszonthallásra!
3: Viszonthallásra!
4: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Móvi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Jelentősen csökkent a lakáspiaci kereslet augusztusban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségire. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt és a középszintű szóbeli vizsgák novemberben lesznek. Új programot indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktoranduszoknak. A doktori képzésben résztvevő hallgatók kutatási ötleteikkel szeptember 15-ig jelentkezhetnek a programba, amelynek első tanulás és felfedezés elnevezésű program része októberig tart. November és január között lesz a projektindítás, júniusig a projektfejlesztés, júliusban pedig szakmai zsűrinek, befektetőnek, iparági szakértőknek és lehetséges partnereknek mutathatják be projektötleteiket a doktoranduszok. A programban résztvevő hallgatók ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. Jelentősen csökkent a lakáspiaci kereslet augusztusban, közölte az ingatlan.com. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakó ingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakó ingatlanok száma. A legnagyobb éves visszaesést Budapesten és a megyeszékhelyeken mérték. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható, közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. Az Országos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. A zöldséggyümölcs termék tanács szerint az aszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os termés kiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Wirtschaftswoche üzleti lap értesülései szerint a Volkswagen igazgatósága egyhangulag döntött 4 németországi gyár bezárásáról, ami a cégcsoport régóta húzódó költségcsökkentési programjának legdrasztikusabb lépése lehet. Alapinformációi alapján a Volkswagen az emdeni és a zwickaui üzemben 2031-ben, a hannoveri haszonjárműgyárban 2032-ben, a Neckarsulmi Audi gyárban pedig 2034-ben szüntetné meg a termelést. Sok napsütés várható általában kevés felhővel. A nap második felében észak felül ugyanakkor átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, néhol előfordulhat záporzivatar, a szél megerősödik. 30-36 fok közé melegszik a levegő, északon ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum.
0: Hobbi Rádió. Reklám.
2: Jött egy üzenet, meghallgatom.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
2: Pölöskei, a családi szörp.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Kamu reklám.
1: A Földön nincs értelmes élet.
2: Én is egy csak beugrottam.
0: Kamu reklámot hallottak.

Ebben a nyugtalan völgyben, ami a világ, a szívem vadrohanás közben rád talált, és a hirtelen lett csendben megtalálta önmagát.

0: Komu reklám?
1: Az egypúpú tevét az különbözteti meg a két púpútól, aki akarja.
0: Komu reklámot hallottak?

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
10: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt, a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Próza jelenet, előadás hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show. UK.
3: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
3: Mint egy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermelése várható idén. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mint egy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott az állami vagyonnal a kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita a bíróság nélkül is lezárható, közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. A Magyarországos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. A zöldséggyümölcs terméktanács szerint az aszály és hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiség és a minőségi kilátásokat rontotta, a nyári hónapokban jött hőstressz is. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Szavazást indít a kerületben a budavári önkormányzat a rövidtávú lakáskiadásról, hogy az ott lakók véleménye alapján dönthessenek a további szabályozásról. A szavazásban a 18. évüket betöltött, első kerületi állandó lakóhelyen rendelkező lakosok vehetnek részt. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön, derül ki a statisztikai hivatal adataiból. A belföldi vendégek száma 8,1%-kal nőtt, a vendégészakák száma viszont ugyanennyivel csökkent. A magyarországi vendégek száma Bükk-Sárvár környékén nőtt a leginkább. A külföldiek száma szintén csökkent, ők viszont tovább maradtak. Azaz kevesebb külföldi vendég hosszabb időt töltött el Magyarországon. Júliusban az elemzők által várt csökkenés helyett az előző havival megegyezően állt a munkanélküliség az euróövezetben, míg az Európai Unióban ugyancsak az előző havival azonos munkanélküliségi rátát regisztráltak az Európai Unió statisztikai hivatalának adatai szerint. Júliusban a legnagyobb euróövezeti gazdaságok közül a legmagasabb munkanélküliségi rátát Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban regisztrálták, míg a legalacsonyabbat Németországban jegyezték fel. Még sok napsütésre számíthatunk, majd délután észak-északnyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A szél egyre több felé megerősödik. A front előtt még 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
0: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Szeptember 5-e, szombat. Budapesten a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig zárják le. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a harmadik kerületben a Mátyás Király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Az Árpád utca, a Halász Gábor utca és az Attila utca Zsák utca lett vasárnap 10 óráig. A Lehel utca egyirányúsága megfordult. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig.
9: Hölgyeim és uraim, a Schuder Club színpadán fogadják nagy szeretettel Horváthné Etelkát!

este a Schöder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László.

0: Olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánál oda keni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menetszél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megjön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen. Más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán. Itt van például a kis kinglingbenga, meg a nagy kunglangene. És így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső, futás lefelé, nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő, mire fordulsz meg, már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Mert az asszonyok megkapaszkodtak egy fatörzsben. És egyszer lejön egy sárlavina, mondom, megjött anyátok. Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatot megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszóruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald gyelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve, behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, menjél, Mancika, menjél a sorompóig, várjál, állítsd le, megnézem, hát ha fel lehet nyitni. Ah. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszóruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín pinabarbik jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi paloták kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyeneket tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne ide üljünk, meg nincs térerő. Mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok, és tele van velük a szakadék. Na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is, és egy ilyen bitumen szarvas Ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalog mentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Addig, eh? Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen. Azt ott megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára. Ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt. Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatta a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani. Ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, addig. Anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőbség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva. Kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel. Nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válik, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom. Azt mondta, a fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda mindent, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a melbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni. De... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, beközépre, leszól a csajának, Irma, csinálja a képet a vaj, tetkó, vaj! Vaj, az arcom, vaj! Várjál, várjál!

0: Ahogy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Püff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az ***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oda gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Ha, mi? Hogy oda menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Ha, ha. Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Jó, jó. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túlbarna, túlszőke, úgynevezett pirított ribanc. Így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba, a szakadék peremén. Ó, mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, a jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye. Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk. Hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
1: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

Köszönjük szépen. Képzeljétek, Kovács András Péterrel, aki egy másik ismert humorista, Csenki Attila mellett. Brüsszelben voltunk, mert meghívtak minket oda fellépni, hát nem a belgák vagy a vallonok, mert az nehéz lett volna, az ott élő magyarok, és gondoltam, hogy kis tréfa jár nekünk, kimegyünk az utcára, és ha jön egy ilyen kérdező, íves csávó véletlenül, akkor mi addig, amíg lehet, azt fogjuk mondani, hogy új. Mert ott is van biztos ilyen, gondoltuk. Ó, 50 métert nem mentünk az utcán, jött egy ilyen nagy fehér kereszt, kék pulóveres csávó kérdőív a kezében. Excuse me, sir, I need to ask you. Új. A negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor így ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember így még szájról olvasta is, hogy... Ránéztem, elröhögtem magam, mondtam a csávónak angolul, hogy bocs, egy büdös szót nem értettünk az egészből, András még rátette, hogy sok szerencsét a munkádhoz, és ott hagytuk a járdát, mint egy darab kutyaszart. Nagyon jó volt. Aztán mi volt még? Ja, itthon megváltozott a parkolási rend. Nem tudom, nektek feltűnt, de nekem nagyon, mert én profi vagyok, én haterőt nem jövök be a városba kocsival, nem fizetek nektek. Erre megváltozik, 8-ig kell fizetni, nekem meg nem szólt senki. Fél hétkor vidáman leparkolok, elintézem a dolgom, jövök vissza egy fél óra múlva, két ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbilincset. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, kiveszem? Csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Schoder Club színpadán Mogács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapirka eszik, alszik és szarik, ez így már unalmas. Nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Serengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hímtagja, aki csodálatos. Föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsúl nyomást fejt ki? Ha kipattan ott a körme és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy, és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyben a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátosszájú, véresszájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed, és elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így megy az oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefánt, tücsök, oroszlán, kaffer, tücsök, oroszlán, kaffer. Megy az őrület. És megy az őrület, majd belassul a kép, ugyanis utolérte áldozatát James. És lassú zenére elkezdődik a haláltusa. Tán, tárarára, tán, tárarára, tárarára. És igazából az a probléma, hogy már ilyen nagyon furcsa dolgokat képzelünk ebbe az egészbe bele, nem? Vannak kisebb állatok is a Serengeti Parkban. Ilyen például Sándor a sas. Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki van írva. Ötször. Repül. Borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorszik, nyomja, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt, nyomja, James, nyomja!
1: mint az őrült nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát, Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer. Tökéletesen játssza a szeretét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fő stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas. Hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát. De se érdekli. És az utolsó gondolata pedig... Aztán föláll a

Hát ennél azért szebb halált érdemel. Na most továbbra is állatokról lesz szó. Vannak a berepülő bogarak, erdő mellett lakunk, és mindenféle állat repül be az ablakon, kutya, ló, macska, de inkább a bogarakról beszélnék most. Minden állatnak teljesen külön egyénisége van. Tehát akivel a legjobban kicseszett az élet, az a rózsabogár, mert nem elég, hogy nem tud járni, de cserébe repülni sem. És rohadtul csillog. Tehát az összes olyan madár, ami szereti a bogarat, egyből oda megy, hogy jöjjön, meg hova csillogsz, kicsávó, gyere csak ide. Na most van még egy kisebb hátránya, iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be. Illetve ki, mert már benn van. Aztán van ennek a társa, hasonlóan nagy, egy kicsit okosabb, tehát ő legalább tudja egyenletesen menni, egyenesen. Az a szarvas bogár, a szelíd motoros. Akkor, hát van a mi a születél erre a földre kategória első helyezettje. A pici légy, ami egy milliméterrel lebeg a szemed előtt. Ez a... Nem tudsz vele mit csinálni, oda kéne rá figyelni, meg közölni akar valamit. Hé, b***e, olvadnak a lékegyek, figyeljél már oda, kidüglenek a jeges medvék, köcsög! És ez nem vicces, ezt komolyan üzenném. Van a légy, a normális nagy légy, ugye? Hát aproli, berepül. Ránéz a húsra. Aztán, hát vannak a szúnyogok, ugye? Az egyik a lószúnyog, ő a leglazább, a kedvencem bejön. Oda mész hozzá, hogy segítsél neki, hogy kidobjad az ablakon. Leszakadt három lába, de látszik az arca, hogy nem érdekli. Mindjárt, van még három. És... És végezetül pedig a bérgyilkos, a szúnyog.

0: te meg közben a sötétbe. Hol a rohadt anyádban vagy? És befejezésképpen pedig egy történet. Utaztam a vonaton, velem egy kabinba egy nagyon kulturált, nagyon jól szituált hölgy, és annak a nagyon jól nevelt, szintén nagyon jól szituált kicsi gyereke, mind a kettő ilyen segjukszájú. És velük szembe pedig egy nő, akinek iszonyatosan nagy, vörös orra volt. És látszik, hogy a látvány sokkolja a gyereket, de ő kulturált, ezért nem akar semmi rosszat csinálni, viszont így nézte. Majd megszólította az anyját. Anya, a néni órát majd otthon megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Mogács Dániel. Mogács Dánielt láttuk és hallottuk, aki nem csak a Soder Klub nézőinek lehet ismerős, hiszen ő a Comedy Central sztárja. Képzeljétek el, meghívtak minket vitorlázni a Magyar Nagyhajós Tengeri Bajnokságra, és Ádám mondta, hogy kis Ádámról van szó, hogy ő már sokat vitorlázott. Hát mondom, jó, akkor menjünk. De olyan viharba keveredtünk, hogy így a kezembe volt a kólásdoboz, inni akartam, és úgy megdőlt a hajó, hogy ezt csináltam. Nem jött ki semmi, mert függőleges maradt az egész. Nézem, mondom, mi történt? Megint megdőlt a hajó, puf, ki minden. Úgyhogy elég veszélyes volt. Ádámka kicsit rosszul érezte magát. Ilyen zöld szint vett magára, egy rejtőzködő szín. Napszemüveg kapuszni, és így ült a hajó végébe, így. Mondom, ez kiesik, a cápa így piszkálja félre. Nem. Fogadjátok szeretettel kis Ádámot.

0: Köszönöm szépen. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én azért jelentkeztem a Csillag születikbe, mert köszöntöm a zsűrit, mert van egy produkció, amit hát szeretném, ha megszületnék vele, mint Csillag. Én tudok galambul. Figyelj csak, ez már a produkció, jó? Úgyhogy légy szíves, vedd komolyan. Tehát galambot fogok utánozni, mármint nem fingani fogok, nem kell félreérteni, hanem galambot fogok utánozni, és hát szeretném, ha az RTL megszülne, mint Csillag. Tehát figyelem. Elrepülés. Tovább mentem. Hát innen szeretnék gratulálni az U20-as válogatottnak, akik, hát szerintem a tapsom fele az legyen az övéké az elején, jó? Nem most, az elején, amit kaptam. Osszuk be, jó? Osszuk be, sokan vannak még. De lehet, hogy minél lentebb menjünk, annál jobbak vagyunk. Ezen gondolkodtam. Tehát U3-ba. Mekkorák lennénk ott, ülne az mondat, hogy fussatok gyerekek. Mindegy. Nem, Oviba. Passzolj, passzolj. Én egy óvodával szemben lakom, és minden reggel 8-kor. Passzolj! Passzolj! Passzolj! Felülök az ágyba, és kussolj! Kussolj! Kussolj! Passzolj! Kussolj! Ez van. Szembe velem építkezés van. Van a daru. Tetején ül a darus. Onnan irányít. De tényleg magasan ül, vagy mit tudom én, 60 méter. És gondolom van nekik valami walkie-talkie, de valamikor elcakar a cérna, így kinyílik a daruajtó, és így... Hő, Sanyi! Nem megvoltam azt a tervis! Ez 6-10-kor, van amikor 7-10-kor. Úgyhogy én úgy szurkolok Sanyinak, hogy el ne csessze azt a vödröt, hogy... tudjak lényegében aludni. Szerepeltünk egy banknak a kampányában. Hát annyi dolgom volt, hogy ekkora jachton van, mutattam. Ugyanezt a képet, plakátot egy haverom visszaküldte azzal a mondattal, ekkora van, bekaphatjátok. Rendeltem pizzát valamelyik nap, nem mondom, hogy honnan, pizzástól. Az volt külön közlemény, kapaszkodjál, ha 20 000-essel vagy annál nagyobb címlettel szeretne fizetni, előre jelezze. Azonnal hívtam őket, mondtam, hogy én 2 20 000-essel szeretnék fizetni, nincs kisebb, megdöglött, nincs kisebb, vagy arra tippelek, hogy ez, hát ez csak az 54 000-es bácsinak szól. Tudjuk, hogy mi van. A plakátról ismertek fel, az durva volt, jött egy csávó szembe, azt mondja, állj csak meg, megállok, csinálj így. Olyan tévén van, hogy tehát, hogy tévé, és fut a információs sáv alul kéken, hogy ez a három betű, ez a PC, ez a under PC, ez az alsó PC, hogy kiírja, hogy milyen műsor megy éppen, és oda kapcsolok, kiírja információ, gyilkos számok, és mi történik? Csaj húzza a kenót. 45. 65. Ha Ott kapcsoltam el, hogy 87! Anyádat. Liptai Klaudia levetkőzött, hát többek örömére, kevesebbek bánatára. Nem tudom, nekem ez a PR tevékenység nem tetszik, tehát, hogy már 3 hónappal előtte meg volt PR-ezve, hogy ő most már aztán levetkőzik. Levetkőzött, és még utána is. Amikor levetkőzött, elkészültek a szexi képek, akkor egy kosztümben a napilapokban, így tépte szét boldogan a szexi képeket. Ezt nem engedélyezem. Hát jókorú teszed be, mert ha az lenne a bolyban, hogy így Liptai Klaudia mesztelenül így... Akkor elhiszem, hogy nem engedélyezi, de nem ez van. Celebekről még. Sebestyén Balázsnak megszületett kisfia. Úgy hívják, Bennett. Azt kérdezték tőle, miért? Azt mondta, ebből 3 darab van az országban. Hát ilyen erővel legyen anya, mert abból tényleg csak egy van, nem? Tehát ez a... Sebessény anya. Azt javaslom, legyen Triceratops, az már ki is halt. Hát, Sebessény Triceratops. A másik csatornán van egy ilyen, hogy celeb műszak. Hát elkaptam egy részt. Nem kellett volna, azóta izzadok. Tehát Smuk Kandor szedett szemetet, ami hát szerintem egy 18-as karikát bőven elbírt volna. Ő picit ilyen ogrés, ilyen srekkes felsőtest, tehát legyen Shrek Kandor innentől jó, tehát maradjunk ennyibe. Úgy volt, mint valami balettos a szemétér. A legnagyobb az Ernyei Béla volt, aki a** pulóverbe vágott disznót. Húpasz sába. És így mondja, ott kapott mellé egy ilyen vágót, vagy hogy hívják azt a... Böller, köszönöm szépen. Ülve könnyű. És kapott egy ilyen böllért, az volt a legnagyobb figura az egész műsorban. Laci, úgy hívták Laci. Mondja Béla a** pulóverbe, hogy jaj, és ez a disznóknak nem fáj, hogy... Hát mit, Béla, hülye vagy, levágjuk, hát hogy ne fájna? Hát te hülye vagy, Béla. Van egy havarom, aki gyűlöli a munkahelyét, ha már celeb műszak, és mindig ilyen a gázmelókat nézek neki, és küldöm át e-mailen, hogy ide vadpatak szabályzó, meg ilyenek, tehát is semmi értelme. Egyetlen egyre csillant fel a szeme, átküldtem neki spermadonoráció. Visszaírt, hát végül is az irodába is egész nap a p***omat verem, úgyhogy legyen akkor ez. Most volt nálunk fenn nagyfater megint, hát vonattal érkeztek vidékről. Úgy volt, hogy szombat reggel érkeznek keleti pályaudvarra, péntek este csörög a telefonom. Baj van, fiam. Még itt se vagy, nagyfater, mi baj van? Nem tudtuk elérni a korait, csak a későbbivel tudunk menni. Ó, hát mondom, annál tovább alszok. Mikor indul? 4:20. Reggel. Mondom, meg sem merem kérdezni a korait, az 3:50, nem tudjuk elérni sajnos. Úgyhogy mehettem ki 5:10-re a keletibe, nagyon jó volt. Leszállt nagyfater 19 bőrönde, mi volt a 19 bőrönde? Disznóhús. De Pesten az nincsen, azt hozni kell. És így fél órája cipekedünk, mondom nagyfaternek, legközelebb hozzad fel a disznót, pórázom, érted? Ezt majd levágjuk nálam, addig is sétál magától. Nem egyszerű. Alsó szomszédja Micó bá, nagyon nagy karakter a faluba. Micó bá, ő, hát ő k***ét totál. Tehát az a lényeg, hogy neki nincsen tiszta pillanata. Tehát ez a amplitudo forever, ez megy non-stop. Kicsit lefagy, mint a k***hoz néha, de szeretem, mert szomszéd. Azt szeretem benne a legjobban, amikor így biciklivel indul haza a kocsmából, holott nem is azzal ment oda, tehát semmi. Bemegy, be***szik, kijön bicikli, nézd már, mi az anyám, fél úton eszmél, hát ez egy bicikli, ez nem az enyém, úgyhogy megy tovább. Azt szeretem a legjobban, amikor magyaráz, megállít mély interjúkra, de úgy, hogy ő már nem bír állni. Múltkor azt mondta, Ádámka, itt jön ez a pici p***osztát egy ilyen fél perc. Ádámka. Na, tanuljál, az anyám b***zom meg téged. Tanuljál, mert úgy, hogy... És elmegy, de emberek, váljunk, rájöttem, azért kell tanulni, hogy be tudjunk fejezni mondatokat, nem? Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Kis Ádámot láttátok, és én hallottam ott hátul. Ugyanolyan egyébként, tehát igazából mindegy. Volt a Sziget nyáron, Sziget Fesztivál, amiről meséltem, és képzeljétek el, legnagyobb kalandom az volt, lehányt egy német lány. Hát ápoljuk a kapcsolatot a nemzetek között. Brassói apró pecsenyét kértem, Litkai kollégával voltunk, és leültünk egy asztalhoz, szembe ült a csaj, nem gondoltuk, hogy világcsúcs kísérletre készül, hogy... Csendben volt. A pasi a sportsérüléssel feküdt az asztal alatt. És így emeli a porrat, ez egy megszokott látvány a Szigeten, hogy valaki emeli a porrat, biztos itt is van, aki már ivott alkoholt. Nem, nincs. Jó, mindegy, akkor elmondom milyen. Így fogja a lány, hopp, mert amikor eddig vagy, itt van egy kis csapóajtó, ami nem engedi le a felesleges pálinkát, hanem ráfolyt. De te már szívod be, és így elporlaszt egy olyan 2 centet a fél deciből. Én még ott piszkálom, hogy figyelem a hús-krumpli arányt a brassóiba. Pálinka esik! Nem jött több, és akkor a lány még küzdött bemot az arcába a fél deci. Ezek a labancok nem tudnak inni, ezt már nem lehet lenyelni, ha így vagy. Majd benne van a nagy bugyborék, tudod, és az megfordult, na ő megpróbálta rányelt, és rücs, így átküldte a fogai között kipasszírozva az én brassóimba, ami nekem onnantól kezdve nem volt szimpatikus. Félretoltam, de a kollégám az csak így nézte a csajokat. Oda lesz, mi van, nem ízlik? Mondom, nem. Kéred? Hülye vagy, persze, de szóltam neki, hogy belehányt a német lány, miután megette. Fogadjuk szeretettel a mai este következő fellépőjét, a színpadon Csenki Attila.

Köszöntöm Önöket nagy szeretettel! Azt találta ki az egyik haverom, hogy ez az egész sertés influenzát a zöldség és vegetáriánus maffia találta ki, hogy leszokjunk a húsételekről. Én meg már várom, hogy végre jelentkezzen a hentes maffia zöldségbetegségekre, hogy támad a réplepra, meg jön a szilvaéc, és szerintem, hogy Bálint gazda bejelentkezik műholdon keresztül egy ilyen körtefa tetejéről, és megtanítja, hogy hogyan tudjuk részgálicsal kikezelni magunkból a dinnyekankót, mert az már

0: Hát Máté Kriszta eltávozott most a képernyőről, nem tudom, hogy mit művel otthon a családjával, de azt mondta be még búcsúzásképpen szeptemberben, hogy a sertésinfluenza elleni új ellenszernek mellékhatása nincsen, pár héten belül pedig az is kiderül, hogy hatásos-e. Hogy lehet, hogy eddig nem is védőoltással kísérleteztek, hanem egy zsák borsóval, és hát az felelgethetett hónapokig az abból márda dolgok. Van egy ilyen... Van ez a vicc, hogy a három gengszter béka ül a fágon, egyik mondja brek, második mondja brek-brek, harmadik mondja brek-brek-brek, mire az első lelövi a harmadikat, miért lőtted le, kérdezi a második, azért, mert túl sokat tudott. Ne szenteljünk ennek több időt. Volt egy ismerősöm, az hát dadogós volt, és úgy mesélte ezt a viccet, hogy három gengszter béka ül a fágon. Azt mondja az első, a f***om! És gyakorlatilag már én itt tartok most itt az elején. Na mindegy, Máté Krisztának a másik hölgyhöz kicsit később ér el a hang. Másik kedves Máté Kriszta beszólás nyáron, mert ő volt a fő rémisztő, nyáron azt mondta, hogy holnap nagyon óvatosan menjünk ki a szabadba, mert hetes szintű UVB sugárzás lesz. Én annyira megijedtem, hogy másnap reggel fogtam a kislányom kezét, mondtam neki, édesem, fogod apa kezét, mondom, fogjad apának a kezét, mielőtt kilépünk az árnyékból, ugyanúgy, mint az zebránál, szétnézünk, hogy elégette már valaki a napon. Látsz-e füstölgő galambokat, cicákat, fogod apa kezét, hogyha a gyerekekkel szaladtok ki az oviból a játszótér, akkor hagyod a többieket, hadd szaladjanak előtted. Ha nem megy magától, kilöködeti, nem mész ki a többiek előtt. Egyáltalán azt sem értem, hogy mi az, hogy UVB, az UVA-t, azt csak így átugrottuk, hogy lehet, hogy közben már több tízezren meghaltak, teljesen kivagyok. Azt sem tudom különben, hogy a sertésinfluenza tényleg elkapná az embereket, és tömegével kórházban lennénk, mit csinálnának? Hát egyszerű eseteket nem tudnak megoldani. Nagybátyámat ebédidőben látogattam meg a kórházban, mellett ott feküdt Feri bácsi is, ő is, mind a kettőnek az ölében egy nagy tálca kaja, vagyis hát egy nagy tálca az ülükben, amin volt valami, amit meg kellett enniük. Feri bácsi elkezd egyszer csak hozzám beszélni, hogy fiatalember, nézem át, átvérzett itt a kötés az oldalamon, hogy atyaik, hát az ágy is tiszta, én vérzek, azonnal szóljon az ápolónak, vérzek, és tényleg látom, hogy Feri bácsi vérzik, vonszolom az ápolónak, hogy jöjjön már, hogy nézze meg, hogy itt mi van. Bejön az ápolónak, azt mondja, hogy Feri bácsi, hát Feri bácsi az Istenért maga tényleg vérzik, de én most mit csináljak magával? Tudja mit, elviszem az ebédjét, jó? És elvitte az ebédjét, úgy volt, hogy aparasztja már ebédidőben, ne vérezzen itt nekem, meg látogatók is vannak, bele kapja a fánkot, Feri bácsi, jó lesz ez a gyerekosztályon valakinek. Én most olyan problémám volt, allergiarohamom volt pár héttel ezelőtt, hát gyakorlatilag egy éjszaka bedagadt az orromtól fölfelé a fejem, és nem hasonlítottam rám. Elmentem az orvoshoz, aki nagyon pökhendi módon annyit mondott, hogy szerintem ez egy egyszerű madártól allergia. Mondom, hajnal egykor a tévé előtt, hogy mire akar ezzel célozni? Galambokat dugdosok a torkomba olyankor, vagy verebeket nassolok? Hát nem, mi az, hogy madártól allergia? Teljesen kikészít, lehet, hogy túlspirázom egy kicsit ezt a dolgot. Jaj, hát egészen más téma. Most tudtam meg, Michael Jackson, az volt a legnagyobb álma, hogy eljátszassa egy filmben pókembert. Mondjuk, szerintem ő nem ezt a piros rácsos ruhát vette volna föl, hanem varatott volna magának még 4 végtagot. És ha már megvan a 8 végtag összesen, akkor el tudja játszani a Leszi hazatért is úgy, hogy ő a Leszi a kutya, meg a gazdája kisimogatja. Hát azért, na, a szimpátia csúcspontjára jutottunk, úgy látom. Vagy mindenki Jacko imitátor, mert ahhoz elég szarul sikerült azért, hát. Nem tudom. Most meg az RTL Klub egy tévéműsor kedvéért felújított a Benkő Dánielt. Én annyira irigylettem rá, hogy rögtön én is elmentem fodrászhoz. Brutális a fodrászom. Egy perc alatt letolja a hajamat géppel, és aztán 10 percet szarakozik azzal a nyakelvágó borotvával, és csak így borotválja lefelé, hátul, amitől ugye erősödik meg a nyakamon is a szőr. Ugye borogatta, hogy tiszta pipa vagyok rá, hogy... De nem arra gondoltam, hogy szőrös a nyaka. Csak tényleg az állandó félelem, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb területeket hódít meg a borotvával, hogy ma úgy kukucskál befelé az ingem alá, és hogy még hova borotválhatna bele a hátamba is, és... de én tényleg, én már garbóba vegyek néha, de azt is úgy arrébb húzza. Én attól aggódom, hogy annyira erőse borotválja a hátamon a szőrt, hogy 2 év múlva elmegyek fordászhoz, 1500-ért megnyírja a hajamat, meg fölajánlja, hogy 48000-ért a hátamat is lenyírja. Hát... évek óta kedvenc szél, mert élő egyenes adásban láttam egyszer az angol 4-es TV csatornán az első maszturbációs világnapot. És még milyen pervers közönség, még el sem mondtam, hogy miről van szó. Most itt minden egyes versenyzőnek volt egy saját szponzora, aki minden egyes teljesített perc után fizetett egy X nagyságrend összeget. Én ugyanennyire csöndben maradtam, tehát nincs baj. Ugyanennyire verejtékeztem, úgy idegességemben belegondoltam, hogy ez megy manapság a televízióban, meg az járt a fejem, hogy 16 éves koromban én az akkori osztálytársaimmal ugyanezen az elven mi pénzt kereshettem volna, így, hogy nem kerestem, mi pénzt vertem el, vagy hát ki? És... hát... ide. A maszturbálásban semmi kínos nincs, azt az egyesetet kivéve, hogyha hajnal 3 órakor végzed ezt a fotelben ülve a Hitler pornó csatorna előtt, belealszol, ez még nem belealszol, és a kretén kábel TV programozóknak köszönhetően, amikor reggel 8-kor édesanyád ugyanott talál, ugyanebben a pózban, akkor az adott csatornán már nem a pornó megy, hanem az állatok világa. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Bátor ember! Ő egy ilyen bátor ember. Na, köszönjük szépen, Csenki Attilát hallottuk. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Magás Dánielnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak. Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének minket élőben látni, akkor menjenek ki az utcára, néha ott vagyunk. Vagy gyertek el ide, itt mindig itt vagyunk. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
0: Tegye már fel az a kezét, aki még soha nem maszturbált. Pincérek. Úgy szerettem volna világéletembe kiszólni a producernek, Kristóf. Ő sem. Senki nem mer jelentkezni. Jó, van olyan, aki már maszturbált valaha? Ezt vágjuk ki.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Adathalász SMS-ek terjednek az adóhatóság nevében. Ebben a tanévben is ingyenes a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek. Ehhez egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. Az adóhatóság e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A 2026-os SZIA bevallást a hivatal fel sem dolgozhatta, hiszen azt csak az év lezárultával lehet beadni a hatósághoz. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás. Az oltást az kérheti, akinek a gyereke 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában, 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Otthoncentrum. A téglalakásoknál 2% ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4% ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1% ponton belül maradt. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség, ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engednek az eladók a meghirdetett tárból a sikeres értékesítés érdekében. Okosbóját telepített az Orcitóba a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara. Az okosbója úszó napenergiával működő automata vízminőség ellenőrző rendszer, amely folyamatosan gyűjt adatokat a víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzőiről. A rendszer a többi között méri a pH-t, amely a tóvizének savasságát vagy lugosságát jellemzi. A cél, hogy felkészülten válaszoljanak a klímaváltozás okozta vízügyi kihívásokra. Minden idők legforróbb nyarát élte át idén Nagy-Britannia. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes adatai szerint júniusban, júliusban és augusztusban 16,5 fok volt az átlagos napi középhőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy 1884 a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta az idei nyár volt a legmelegebb Nagy-Britanniában. Az előző melegrekordot a tavalyi nyár tartotta 16,1 fokos átlagos napi középhőmérséklettel. Szerbiában évtizedekig tarthat a nyári tűzvészben súlyosan károsodott Deliblati homok puszta erdeinek helyreállítása, a szakemberek pedig azt vizsgálják, milyen a szárazságnak és az erdőtüzeknek ellenálló fajokkal lehetne újra telepíteni a területet. A térségben korábban ritkának számítottak a nagy erdőtüzek, a globális felmelegedés következtében azonban a szakemberek szerint a jövőben gyakoribbá válhatnak. Sok napsütés várható általában kevés felhővel. A nap második felében észak felül ugyanakkor átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, néhol előfordulhat záporzivatar. A szél megerősödik. 30-36 fok közé melegszik a levegő, északon ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Jött egy üzenet, meghallgatom.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
2: Pölöskei, a családi szörp.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Szeptember 5-e, szombat. Budapesten a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig zárják le. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a harmadik kerületben a Mátyás Király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Az Árpád utca, a Halász Gábor utca és az Attila utca Zsák utca lett vasárnap 10 óráig. A Lehel utca egyirányúsága megfordult. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
8: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
8: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
10: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
11: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.
0: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány december végéig. A miniszterelnök közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Magyar Péter emlékeztetett, a spanyolországi Ceutában, az Európai Unió afrikai külső határán két nap alatt súlyos határválság alakult ki. Egyetlen nap alatt 10 000 próbáltak meg Marokkó felől Spanyolországba jutni. Emberek haltak meg a tengerben, és a spanyol hatóságoknak rendkívüli erőket kellett mozgósítaniuk. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a GANZ Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Kapitány István videójában arról beszélt, az 5+5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelből és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatásból áll. A vállalkozások a pénzből gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre. Nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt hűtlen kezelés gyanújával, ezt közölték a Telex kérdésére. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondos óra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt, ezért bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóságnál. A gondos óra program lényege egy non-stop diszpécser szolgálat, amit baj esetén a program célcsoportjába tartozó idős emberek egy nyakba akasztva vagy csuklón hordható óra nyomógombjával riaszthatnak. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a terhére rót bűncselekményért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Spanyolországban ezen a héten mérték az év eddigi legmagasabb nappali hőmérsékletét. Az andalúziai El Granadóban a hőmérséklet csütörtökön elérte a 45,7 fokot, amelyre idén még nem volt példa az országban a kiemelkedően forró év és az egymást követő hőhullámok ellenére sem. A település ezzel megosztott rekorder lett a szintén andalúz Montoróval, ahol 2016. szeptemberében ugyancsak 45,7 fokot mutatott a hőmérő. Még sok napsütésre számíthatunk, majd délután észak-északnyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A szél egyre több felé megerősödik. A front előtt még 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Kellemes rádiózást kívánok, Brian vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Kezdjük déli magazin műsorunkat. Ma szeptember 5-e, szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Budapesten 23,2 fok van. Ma Viktor és Lőrinc hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Ma szeptember 5-e van, ma a Szentesi Lecsófőző Fesztivál napja van. Évek óta szeptember első szombatján tartja a város. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 5-én köszöntjük Lőrinc, valamint Viktor nevű kedves hallgatóinkat. A Lőrinc latin eredetű férfi név, jelentése Laurentum vidékéről származó férfi, babérkoszorúval díszített. A Lőrinc férfi név női párja a Laura. A lőrincek ünnepelnek még szeptember 5-én kívül augusztus 10-én is. Becézése Lőri, Lőrike, jeles viselői ennek a névnek Szent Lőrinc, Szabó Lőrinc költő, valamint ön, kedves Lőrinc. Ezen a napon köszöntjük még Viktor nevű hallgatóinkat is. A név jelentése győztes, valamint győző, a latin eredetű férfi név éleseszű, elemző gondolkodású személyiség kialakulását támogatja. A név viselői alkotó, eredeti és találékony emberek. Becézése Viktorka, Viki, Vikike és Vikus, jeles viselői Király Viktor, énekes, Orbán Viktor politikus, valamint ön, kedves Viktor. Ezen a napon köszöntjük még Albert, Alpár, Bertina, Enzo, Larina, Ofélia, Romulus, Tárkány és Viktorina nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bound?
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
3: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 5-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1568-ban járunk először, szeptember 5-én megszületett Tommaso Campanella, olasz filozófus író, akit az utópista szociológia előfutárának tartottak. Folytassuk a 19. század végével, 1892. szeptember 5-én született Szigeti József hegedűművész zenepedagógus. Ugorjunk a 20. század elejére, 1902. szeptember 5-én halt meg Rudolf Virchow, német orvos-patológus, a kórházi vonat ötletének kivitelezője. Pontosan 10 évet ugrunk előre, 1912-re, ugyanis szeptember 5-én született Kis Tamás József Attila Díjas költő, esszéíró. Művei Kedv, Remények, Lillák és a Főnix szárnya alatt. Megint csak 10 évet ugrunk előre, ezúttal 1922-re, ugyanis szeptember 5-én született Gáti István, Széchenyi díjas orvos, akadémikus, egyetemi tanár és kórházigazgató. Szülész nőgyógyászként, endokrinológusként és gyermekgyógyász szakorvosként is kiemelkedett. 1937-tel folytatjuk, szeptember 5-én született Vágó Nelli, Jászai Mari díjas jelmeztervező, kiváló művész. Folytassuk 1942-vel, szeptember 5-én meghalt Móricz Zsigmond író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi magyar realista próza kiemelkedő alakja. Móricz országos hírnevét a nyugatban 1908-ban megjelent Hét Krajcár című elbeszélése hozta meg. 1909-ben közzétette első novellás kötetét, Ady Endre üdvözölte, barátságuk szellemi szövetséggé alakult. 4 évet lépünk előre, 1946-ra. Szeptember 5-én Zanzibárban született Freddie Mercury, angol rockénekes, a Queen együttes tagja. Mercury együttese a Queen 1971-től dolgozott együtt, első albuma 1973-ban jelent meg. Élete végéig dolgozott, és az 1991 elején megjelent Innuendo című lemez ugyanúgy listavezető lett, mint az együttes sikerszámaiból összeállított örökzöld lemez. A botrányairól is közismerté vált sztárénekes iráni származású volt, családjával az indiai Bombayen átkerült Londonba, ahol először grafikus művészi diplomát szerzett. Sajnos az AIDS végzett vele. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
1: Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Üzenet az Ézsaiás könyve első fejezetéből.
2: Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival.

0: Jobbi Rádió!
1: 2026. szeptember 5-e szombat, Evangélium Szent Lukács könyvéből, 6. fejezet 1-től 5. vers. Amikor Jézus Galileában tanított, az egyik szombaton vetések között járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat, és kezükkel morzsolgatva eszegették. Néhány farizeus rájuk szólt, miért tesztek olyat, amit szombaton tilos? Jézus válaszolt nekik. Nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt éhezett? Bement az Isten házába, fogta a szent kenyereket, evett és adott belőlük a többieknek is, pedig azokat csak a papoknak lett volna szabad megenniük, majd hozzátette. Az emberfia ura a szombatnak is. Elmélkedés. A tanítványok szombaton kalászokat tépnek le, hogy éhségüket csillapítsák, és ezt a farizeusok felrólják Jézusnak. A mózesi törvény szerint ugyanis cselekedetük még ha kicsiben is, de aratás, vagyis munka, tehát szombaton tilos volna ezt tenni. Jézus válasza meglepő. Dávid király példáját hozza fel, aki szükséghelyzetben megszegte a szent kenyerekre vonatkozó előírást, hogy életet mentsen. Ezzel nem a törvény ellen beszél, hanem annak valódi értelmét helyezi a középpontba. A szombati nyugalom nem öncélú, hanem az ember javáért van. Isten nem azért adta a törvényeket, hogy akadályozzon minket, hanem hogy az élet teljességét mutassa meg nekünk. Ha pedig a törvény betűje akadályozza az irgalmasság gyakorlását, akkor valami tényleg félresiklott. Jézus célja beteljesíteni a törvényt a szeretet és az irgalom szellemében. A farizeusok gondolkodása zárt és sablonos. A szabályok rendszere számukra fontosabb, mint az ember. Jézus ezzel szemben az Istennel való élő kapcsolatot hangsúlyozza, és a felebaráti szeretetet. Ez a szakasz figyelmeztetés számunkra. Engednünk kell, hogy Isten formálja szívünket. Lehet, hogy mi is ragaszkodunk a szabályokhoz, az elvekhez, a megszokott rendhez, miközben észre sem vesszük a mellettünk lévő éhező embert. Ez távol áll a vallásos lelkülettől. Az irgalmasság legyen szívünkbe írt törvény. Uram Jézus Krisztus, sokszor én is jobban ragaszkodom a megszokott rendhez, mint az irgalmassághoz. Add, hogy ne a törvény betűjét, hanem annak szellemét kövessem. Adj bátorságot ahhoz, hogy a szükséget szenvedő embert mindig fontosabbnak tartsam, mint a szabályokat. Engedd, hogy ne ítélkező, hanem együttérző szívvel tekintsek a másik emberre, és mindig felismerjem, amikor az irgalmasság cselekedetét várott tőlem. Add, hogy az irgalmasság és a szeretet legyen számomra a legfőbb törvény. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.

0: Ted Mosher.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz
1: dupláló. Gyere fel, nem táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy a Ganges erősen szennyezett? Ennek ellenére a hinduk mégis a föld legszentebb vizének tartják, amelynek akár egyetlen cseppje is képes a hívő zarándokok lelkét földi bűneiktől megtisztítani, és így haláluk után megszabadulnak az örökös újjászületés gyötrelmétől.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: hobbirádió.hu.
1: A rádiót.
2: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1272-ben Károly Szicília királya leányát Izabellát és vejét László királyt a magyar birodalom rendjeinek hűségébe ajánlotta. Tehát Lászlónak igen fiatalon 10 éves korában már felesége volt. Szicília királya 1272. június 24.-én intézkedett leányának Magyarországra szállítása iránt. 1552-ben hónapokig étartó pestis járvány vonult végig hazánkon. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a hétvégén több szempontból is izgalmas fejleményekről számolhatunk be. A devizapiacok volatilitása továbbra is jellemző, míg péntek reggelre meglepő fordulatot vett a forint árfolyama, és erősödést mutatott a főbb devizákkal szemben, addig az esti zárásra a helyzet megfordult, és a nemzeti pénznem gyengülésével vonult pihenőre. Az euró ezzel párhuzamosan nagyjából tartotta pozícióját a dollárral szemben. A hazai gazdasági életben jelentős eseménynek számít a közérdekű vagyonkezelő alapítványok KEKVAK augusztus végi megszűnésének következménye, amelynek eredményeként eszméletlen vagyon került vissza az államhoz, és milliárdos osztalék folyik be a kasszába. Ugyanakkor a nemzetközi összehasonlítások is érdekes perspektívát nyújtanak egy elméleti forgatókönyv szerint, ha Magyarország az Egyesült Államok 51. államaként csatlakozna, az ország gazdasági súlya és teljesítménye alapján sem lenne elhanyagolható pozícióban a szövetségen belül. Mindeközben a pénzügyi biztonság terén is fel kell hívni a figyelmet egy újabb, pofátlan banki csalási kísérletet lepleztek le, amelyben a csaló ügyintézőnek kiadva próbálkozott, de szerencsére az áldozat nem esett a csapdájába. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírblokkjában, ahol a nap legfontosabb eseményeit és inspiráló történeteit mutatjuk be. Portálunkon olvasható, hogy Bao Tran, a koraszülöttként született, teljesen vak vietnami lány hogyan sikerült felülkerekednie a nehézségeken, és ma már önállóan él, miközben harmadéves egyetemista Ho Chi Minh városban. Hazai téren a sport és a közösségépítés jegyében Váraszon rendezik meg szeptember 20-án az első Sportolja Sportért jótékonysági futást, amelynek bevételét a helyi óvoda fejlesztésére fordítják. A kulturális élet hírei között kiemelték, hogy a Bácsvakok Egyesülete október 25-én csoportos látogatást szervez a Nemzeti Színház Körhinta című előadására. Az Olvasás Szeretete pedig az Együttlátók Alapítvány szeptember 7-i Olvasásra Fel című interaktív estjén kerül középpontba, ahol látó és látássérült résztvevők egyaránt tolmácsolhatnak irodalmi műveket. A közlekedés biztonság terén pedig Rozinka Zsuzsanna doktori kutatása indult, amely a gyalogos hálózatok akadálymentességének átfogó értékelésére törekszik, különös tekintettel a mozgáskorlátozottak és a látássérültek igényeire. Részletes beszámolóinkat és a programok pontos adatait a hobbyradio.hu oldalon találja. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Tartsanak velünk a délutáni órákban, hiszen 13-kor a Back in Time című műsorban Balu vezeti vissza bennünket a zenei emlékek világában. Majd 15 órakor Csák Attila várja a hallgatókat, a Duplán, jó, ahol minden dalnak van egy párja című zenei műsorra. A délután zárásaként 17 órakor a UK Fever Show keretében hallgathatjuk meg a listavezető dalokat Angliából, ezt követően pedig 18 órakor az esti hírösszefoglaló ad információt a napidézetéről, névnap köszöntőkről, évforduló naptárról és sporthírekről. 19 órakor egy különleges műsorral folytatjuk, amelyben verset, esti mesét, kabarét és a nap érdekességét hallgathatjuk meg riport, interjú vagy tudósítás formájában, majd 20 órakor a Konyha Főnök Ajánlata című gasztronómiai magazinban ismerkedhetünk meg új ízekkel. 21 órakor a Média 1 portál podcast műsora, a Média 1 várja a hallgatókat Szalay Dániel vezetésével, a napot pedig 22 órakor Csák Attila zárja a Duplán, jó, ahol minden dalnak van egy párja című zenei műsorával. Egy rövid szünet után visszatérünk.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Én továbbra is Brian vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Most lássuk, milyen időjárás várható. Ma várhatóan intenzívebb szitálás is előfordulhat. A jelenlegi hőmérséklet 23 fok. 18 és 26 fokos hőmérsékletekre számíthatunk. A 25 fokos hőérzet miatt valamivel hűvösebbnek tűnhet az idő. A páratartalom 79% körül alakul. Mérsékelt mennyiségű napsütés várható. A várható UV-index 2, ami alacsony erősségű sugárzást jelent. Gyenge eső várható, összesen körülbelül 1 mm csapadékkal. A csapadék valószínűsége 90% körül alakul. 272 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 18 km/órás sebességgel. A legerősebb széllökések elérhetik a 47 km/órát. Holnap 6. borult idő várható. A hőmérséklet 17 és 25 fok között alakul. Szinte egész napos napsütés várható. Csapadék nem várható. 315 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 18 km/órát. Időnként 37 km/órás széllökések is előfordulhatnak. 7. borult idő várható. Várhatóan 16 és 27 fok között lesz a hőmérséklet. A nap jelentős részében kisüt a nap. Csapadék nem várható. 145 irányú könnyű szellő várható. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 13 órától kezdődik a Back in Time című műsorunk. Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet, Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik önöktől.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
6: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: Nőtt a munkabalesetek száma tavaly, terjed a nyugat-nílusi láz a Balkánon, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. 4 évig tartó javulás után 2025-ben ismét nőtt a munkabalesetek száma Magyarországon, bár a halálos kimenetelű tragédiák száma csökkent, közölte a Népszava. Azt írják, a legfrissebb munkavédelmi jelentések ugyanakkor kedvezőtlen képet festenek a cégek hozzáállásáról, mivel a vizsgált munkáltatók több mint háromnegyedénél találtak szabálytalanságot. A balesetek kivizsgálásakor ráadásul a cégvezetők rendszerint a dolgozókra hárítják a felelősséget, elfedve ezzel a saját mulasztásaikat. Bevezeti a Szent Imre Kórház, hogy a vajudás és a szülés alatt csak egy kísérő lehet jelen a szülőnő mellett, írja a hvg.hu. Az erről szóló csütörtöki bejelentést azonban annyian kritizálták, hogy a kórház egy nappal később újabb közleményt adott ki, amelyben azt írták, a korlátozást nem vonják vissza, de csak október 1-től lép életbe az új szabályozás. A kórház azt is írta, az új szabályozással kapcsolatos észrevételek nagy része a változás gyors lefolyását kifogásolta, amit jogos észrevételnek tartanak. Szennyezés oldószer került a talajba az Iváncsai akkumulátorgyár területén, a falu polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. Mindez a vezetékes ivóvizet nem érinti. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Lengyel turistabusz ütközött össze teherautóval Zalalövő közelében. Hatan megsérültek, köztük a teherautó sofőrje. A buszon 53-an utaztak. A sértetlen utasokat a zalalövői tornaterembe vitték, ahol a továbbutazásig várakozhattak. Jóváhagyta a horvát kormány 18 dél-koreai önjáró sorozatvető rakétarendszer beszerzését. A vásárlás áfával számított teljes értéke mintegy 544 millió euró. A horvát miniszterelnök szerint a francia vadászgépek beszerzése után ez az egyik legnagyobb és legfontosabb beruházás a horvát hadsereg korszerűsítésében a délszláv háborúk horvátországi szakaszának lezárása óta. Több nyugat-balkáni országban is regisztráltak nyugat-nílusi vírusfertőzéseket az idei szezonban. Horvátországban 10-re emelkedett a bejelentett fertőzöttek száma, Szerbiában 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában pedig ennél is több megbetegedést jelentettek. A nyugat-nílusi vírus elsősorban fertőzött szúnyogok csípésével

0: terjed. Az egészségügyi hatóságok ezért elsősorban a szúnyogcsípések elleni védekezést javasolják. A fertőzések többsége tünetmentesen zajlik. Vasárnap napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhő mellett, csapadék nélkül. A szél megélénkülhet, néhol erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Rádió.
2: Reklám.
3: Jött egy üzenet, meghallgatom.
4: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
9: Reklámot hallottak.
10: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
11: És most indul a Back in Time. A mikrofon mögött Balú.

Kellemes rádiózást és kellemes napot minden kedves hallgatónknak. A mikrofon mögött immáron Baluta ajtjátok, és kezdetét vette az időutazós műsorunk, a Back in Time. Megint egy évszám, ismét egy hatalmas visszatérés az időbe. A mai műsor évszáma 2012, és ebből szólt Avicii és Nicky Romero I Could Be The One című slágere kezdésként 2012. decemberében látott napvilágot. Első helyezést ért el az Egyesült Királyságban, és a magyar rádiók, valamint a fesztiválok egyik legtöbbet játszott dance slágere lett ez a felvétel. A dal hivatalos klipje hatalmasat ment a neten. Képzeljétek el, hogy a klip egy irodai dolgozó nőről szól, aki megelégeli a monoton hétköznapokat. Elszökik Barbadosra bulizni. Majd a végén kiderül, hogy az egész csak egy álom volt, és elgázolja egy autó. Azért az elég gázos, nem? Még álomnak jó, hogy elmegyünk Barbadosra bulizni, na de, hogy utána elüt egy autó, az nem valami kellemes. Kedves hallgatóink, a mai évszám, tehát 2012, ezekből hozok nektek, ahogy azt már szoktam volt mondani, filmes és televíziós érdekességeket, zenei szenzációkat, tudomány, technológia és popkultúra, valamint ha még lesz rá időnk, akkor meghökkentő és különleges történetekkel is kedveskedek nektek a 2012-es esztendőből. De most nem is szaporítanám tovább a szót, gyorsan bekonferálnám a következő előadónkat, akit úgy hívnak, hogy Molnár Ferenc Karamell, úristen, sosem mondtam ki a teljes nevét, bizony jön a Vízió című 2012-es sikere a címadó albumról, ami szintén a Vízió nevet viseli. A dal és az album is nagy siker volt itthon. Megerősítette egyébként Karamell helyét a legfontosabb kortárs magyar R&B pop énekesek között. Karamell ezt a dalt és a lemezt egyfajta spirituális utazásként és művészi megújulásként írta le, szakítva a korábbi, klasszikusabb tehetségkutatós popballada világgal. A folytatásban, kedves hallgatóink, a 2012-es év legnagyobb sikerei között érkezik Karamell és a Vízió, és ezzel a dallal kívánok mindenkinek nagyon kellemes időutazást a zeneszárnyain, kellemes nosztalgiázást és kellemes zenehallgatást.

Ez a Back in Time, ahol visszautazhatunk a 80-as évekbe. Tudom már, mit jelent, hogy félben. Vagy a 90-es évekbe. Yes, I love the thought of giving hope to you. Változatos zenei időutazás minden adásban. Back in Time.

Ez volt Florida 2012. áprilisában megjelent sikeres slágere. Listavezető lett az amerikai 100-as listán, és nálunk is a rádiós top 40 élére került. A főbemászó fütyülős refrén ellenére a dal szövege rendkívül, úgymond direkt, nem is igazán burkolt utalásokat tartalmaz az orális, szexuális együttlétre, ami miatt egyébként több országban cenzúrázták a rádiók Florida felvételét. Na, például ezt se tudtuk róla, hogy erről a dalról, hogy ezt anno cenzúráztak. Én például nem is tudtam, hogy ilyen utalások is vannak ebbe a dalba. Hát jó, hát nem vagyok nagy angol tudó, de tényleg nem tudtam. Kedves hallgatóink, ez a Back in Time, és már is hozok filmes és televíziós mérföldköveket. Itt van már is Marvel univerzum, az első gigantikus csúcspontja az egész Marvel univerzumnak, ugyanis ekkor mutatták be a mozikban a Bosszú Állók, azaz a The Avengers című filmet, amely egy asztalhoz ültette a stúdió addigi legnépszerűbb szuperhőseit, mint a Vasember, a Thor, az amerikai kapitány, valamint Hulk. Josh Whedon rendezése elképesztő. $1.5 milliárd bevételt produkált, és végérvényesen bebiztosította a képregényfilmek egyeduralmát Hollywoodban a következő évtizedre. Ez így is van, hiszen a Marvel univerzum még mindig nagyon-nagyon népszerű. Mint ahogy Alicia Keys felvétel is nagyon-nagyon népszerű, a mai napig azért előkerül a különböző kereskedelmi rádióban. 2012. szeptemberében látott napvilágét Alicia Keys és a Girls on Fire című felvétele. Nemzetközi top 10-es láger lett az USA-ban, több milliós eladást produkált. Magyarországon a tehetségkutatók állandó versenydal lett. A dalt Alicia fia, Egyipt születése, valamint a producer férjével Swizz Beatz-el kötött házassága inspirálta. Az új magabiztos női énképet ünnepelte vele Alicia Keys. Hát akkor menjünk is tovább, érkezzék a csodálatos hangú Alicia Keys és a Girls on Fire. She's

Kellemes rádiózást minden kedves hallgatónknak, a mikrofon mögött Palut hallatjátok, ez pedig a Back in Time és a 2012-es év legnagyobb sikeres slágereivel, valamint Pitbull és TGR közösre szólt a Don't Stop the Party 2012. októberében jelent meg ez a felvétel. Világszerte a klubok állandó buli himnusza volt, itthon pedig a diszkok kötelező eleme. A dal alapja szemplője TGR egy korábbi Funky Vodka című elektronikus tekéből származik, amihez Pitbull hozzáadta a rá jellemző pörgős, parti hangulatú szövegeit. És még egy kis érdekesség Pitbull-al kapcsolatban, ami nem a múltba repít vissza minket, hanem leginkább a jövőbe, hiszen 2026. november 24-én kedden érkezik Pitbull ide Budapestre, az MVM Domba, a livenation.hu-n pedig még kaphatók a jegyek, és érkezik, tehát I'm Back címmel Pitbull 2026. november 24-én kedden. Aki tud és van rá keret, nyugodtan menjen el. Nálunk pedig menjünk tovább, hiszen 2012 az évszámunk. A streaming korszak előszere már ilyenkor befújdogált hozzánk is. Bár sokan még a hagyományos tévézést választották, a Netflix ebben az évben kezdte el tesztelni az első saját gyártású tartalmát, a Lilyhammer című norvég-amerikai sorozatot. Ez a csendes lépés alapozta meg a televíziózás teljes átalakulását, amely nem sokkal később a Kátya Vár sikerével robbant be igazán. Hát Netflix nálam azóta sincsen, én nem használok semmilyen streaming szolgáltatást, amiért esetleg fizetni kéne. Én még hagyományosan tévét nézek, illetve az interneten fellelhető filmek közül szoktunk szemezgetni, illetve sorozatot nézni. Ha azt mondom, hogy kompakt diszkó, akkor nem hiszem, hogy egy külföldi csapat fog eszetekbe jutni. Bizony 2012. januárjában látott napvilágot a Kompakt Diszkó és a Sound of Our Hearts című felvétel. Megnyerték vele az első, a Dal című műsort, és ezzel ők képviselték egyébként Magyarországot a 2012-es Eurovíziós Dalfesztiválon Bakuban, ahol bejutottak a döntőbe. A dal komoly üzenettel bírt, az összefogásra és az egymásra figyeléstől, az elektronikus hangzást pedig élő hangszerekkel, például csellóval ötvözték a színpadon. Hát ezért is szerettem egyébként magát a csapatot, a Kompakt Diszkót, mert bizony, amikor már sok-sok gépzene volt már 2012-ben is, na meg előtte is természetesen, ők azért még becsempésztek egy-egy élő hangszert, ezzel még varázslatosabbá téve a zenét. A folytatásban itt a Kompakt Diszkó.

Sziasztok, ez a Back in Time. Velem Balúval és a Maroon 5 felvételét hallhattátok One More Night címmel. 2012. júniusában látott napvilágot ez a hatalmas siker. Zsinórban 9 hétig vezette az amerikai Billboard listát. A dal reggae popos lüktetése ellenére a videóklip kifejezetten drámai. Adam Levine egy boxolót alakít, aki próbálja eltartani a családját, de a sport miatt barátnője végül elhagyja őt és a babájukat. Hát kérem szépen, erről szól ez a felvétel, és most menjünk tovább zeni szenzációkkal a 2012-es esztendőből. Whitney Houston búcsúja és a zenei uralma februári tragikus hirtelenségű halála után a világ újra felfedezte a popdíva munkásságát. Az I Will Always Love You és más klasszikus slágerei azonnal visszarepültek a globális slágerlisták élére, a Grammy gála pedig egy utolsó pillanatban megszervezett szívszorító tiszteletadássá alakult át Jennifer Hudson előadásában, tehát 2012. februárjában hunyt el tragikus hirtelenséggel Whitney Houston. Most nem vele megyünk tovább, hanem David Guettával, aki már akkor is ontotta a slágereket, és ráadásul nem egyedül, hanem karonfogva, Sia-val, és közösen létrehozták a She Wolf, azaz a Falling to Pieces című felvételt. 2012. augusztusában látott napvilágot. Európa szerte top 5 sláger lett a Maha single top 40 listáján és az Élbolyban végzett. Ez volt a páros második óriási kollabja a Titanium után. A klipet Izland lélegzetelállító havastájain forgatták, és egy misztikus farkasvadászatot mutat be az egész videóklip. Kedves hallgatóink, érkezzen tehát David Guetta és Sia közös felvétele, ez már a She Wolf.

0: Ez a Back in Time, ahol visszautazhatunk a 80-as évekbe.
1: A távolban értünk is szól a Latin Serena.
0: Vagy a 90-es évekbe. Változatos zenei időutazás minden adásban. Back in Time.

2012. legnagyobb sikereivel köszöntök minden kedves hallgatót, ez a Back in Time velem Balúval és Pinkkel természetesen. Ez volt a Try című felvétele, amely 2012. szeptemberében jelent meg. Világszerte platina lemezes sláger, a magyar rádiók évekig rotációban játszották a főbemászó rock-pop dallam miatt. A dal videoklipjében Pink egy lélegzetelállító, rendkívül nehéz kortárs apás táncot ad elő egy férfi partnerrel. Az énekesnő édesanyja a klip láttán sírva fakadt a fizikai megterhelés és a fájdalom nyers ábrázolása miatt. Kedves hallgatóink, zenészenzációkkal folytatjuk még mindig. A Coachella Fesztivál látogatói történelmi pillanatnak voltak szemtanúi 2012-ben, amikor a színpadon Snoop Dogg és Dr. Dre mellett megjelent a néhai rap legenda Tupac Shakur döbbenetes életű digitálisan generált hologramja. Ez a technológiai bemutató teljesen új kapukat nyitott meg a zeneiparban a posztumusz koncertek előtt. Hát igen, Tupac azért, azt tudjuk, hogy ő tényleg egy legenda. És ha már a rappereknél tartunk, akkor jöjjenek a magyar cénából egy olyan páros, akik nem is páros, meg páratlan, mert hárman vannak, Majka, Curtis és BLR. Ők énekelték el a Belehalok című felvételt, emlékezetes dal a mai napig. 2012. márciusában jelent meg. A modern magyar poprap történelem egyik legnagyobb mérföldköve. Ez volt az első hazai videóklip, amely átlépte a több 10 milliós megtekintést a legnagyobb videó megosztón, ma már 70 millió felett jár. Fonogram díjat nyertek ezzel a felvétellel. A dalt eredetileg nem szánták mekkora durranásnak, de a nyers, őszinte szövege és BLR ikonikus refrénje miatt szinte napok alatt az egész ország himnusza lett, és végleg berúgta Curtis és Majka közös szekerét. Hát igen, de csak berúgta, aztán tartott még egy kicsit, aztán megszakadt persze. Itt megosztanak a vélemények, hogy miért, de maradjunk annyiban, hogy talán majd egyszer újra hallhatjuk Curtis és Majkát közösen. Most érkezik 2012-ből a Belehalok.

Sziasztok, Balú vagyok, ez pedig a Back in Time, benne pedig a Swedish House Mafia és John Martin közös felvételét hallhattátok, ez ott a Don't You Worry Child. 2012. szeptemberében látott napvilágot. Grammy díjra jelölték, és az Egyesült Királyságban az első helyig jutott. Az EDM, azaz az elektronikus tánczene aranykorának abszolút csúcsműve volt ez a dal. Ez a dal a volt trio Axwell, Steve Angello, Sebastian Grosso búcsú dalam az első 2013-as feloszlásuk előtt. John Martin énekes az apjával való beszélgetése alapján írta meg a megnyugtató szöveget a dalhoz. Az ez milyen jó, nem? Hogy ilyen dolgok is történnek. Na, menjünk tovább tudomány, technológia és popkultúra témában a 2012-es érdekességek közül. Például 2012. július 4-én az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet kutatói bejelentették, hogy szinte teljes bizonyossággal megtalálták a Higgs bozont. Ez a rész

mutatta haját és valódi katonai gyakorlatokat végzett sárban, fegyverrel, hogy hiteles legyen a szakítás utáni talpraállás üzenete. Júj, hát én meg kell nézem a klipet, ti hallgassátok meg a dalt, én megnézem a klipet, jó? A folytatásban itt van Mári és Katy Perry!

0: di rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermelése várható idén. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott az állami vagyonnal a kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita a bíróság nélkül is lezárható, közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. A Magyarországos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. A zöldséggyümölcs termék tanács szerint az aszály és hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os termés kiesést okoztak. A mennyiség és a minőségi kilátásokat rontotta, a nyári hónapokban jött hőstressz is. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Szavazást indít a kerületben a budavári önkormányzat a rövidtávú lakáskiadásról, hogy az ott lakók véleménye alapján dönthessenek a további szabályozásról. A szavazásban a 18. évüket betöltött első kerületi állandó lakóhelyen rendelkező lakosok vehetnek részt. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön, derül ki a statisztikai hivatal adataiból. A belföldi vendégek száma 8,1%-kal nőtt, a vendégészakák száma viszont ugyanennyivel csökkent. A magyarországi vendégek száma Bükk-Sárvár környékén nőtt a leginkább. A külföldiek száma szintén csökkent, ők viszont tovább maradtak. Azaz

0: Kevesebb külföldi vendég hosszabb időt töltött el Magyarországon. Júliusban az elemzők által várt csökkenés helyett az előző havival megegyezően állt a munkanélküliség az euróövezetben, míg az Európai Unióban ugyancsak az előző havival azonos munkanélküliségi rátát regisztráltak az Európai Unió statisztikai hivatalának adatai szerint. Júliusban a legnagyobb euróövezeti gazdaságok közül a legmagasabb munkanélküliségi rátát Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban regisztrálták, míg a legalacsonyabbat Németországban jegyezték fel. Vasárnap kevés fátyol felhő szűri a napsütést, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalra 10-18 fokig hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
6: Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
6: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió!
8: És most indul a Back in Time! A mikrofon mögött Balú!

0: Nagyon kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak, ez a Back in Time, és ebben az órában is a 2012-es év legnagyobb sikeres slágereit hallhatjátok, és természetesen érdekességeit. Amit hallottuk, az Psy felvétele volt, a dél-koreai rapper Gangnam Style, amely letarolta a bolygót. Ez a főbeászó dal és a hozzá tartozó lovagló mozdulatokat utánzó tánc lett a történelem legelső olyan videója, amely a legnagyobb videó megosztón elérte az 1 milliárdos megtekintést, és a mérnököknek még a számláló forráskódját is át kellett írniuk, mert a rendszer eredetileg nem volt felkészülve ekkora látogatottságra. És a 2012-es sikerek között pedig jöjjön a kávézó kötelező háttérzenéje, jön Asaf Avidan és a One Day, ami 2012. júniusában jelent meg, és tőlem a remix változatot kapjátok. Nyugat-Európa szinte összes lágerlistát vezette, és ugye Magyarországon a nyári fesztiválok, illetve, ahogy már említettem, a kávézók kötelező háttérzenéjévé vált. Az izraeli folk rock énekes Asaf Avidan eredetileg nem szerette ezt a verziót, kifejezetten mérges volt, amikor a német DJ Van Kelmuth az Engedélye nélkül remixelte a 2008-as akusztikus dalát, de miután világsláger lett, megbékélt vele. Jól is tette, mert szeretjük, és mai napig nem kell meghallgatni, legalábbis nekem egyáltalán ahhoz, hogy itt fejben tudjam dúdolni a dalt. Asaf Avidan a folytatásban, ez már a One Day.
1: Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

Itt nincs műfaji megkülönböztetés, csak egy évszám és az akkor megjelent legnagyobb hazai és külföldi sikerek. Ez egy időutazós műsor amúgy, na-ná, hogy Baluval.

Sziasztok, a mikrofonnál Balut hallhatjátok, és Péter Fi, Bori, valamint a Love Band közös felvételét a Fehér Éjszakák című dalát hallhattátok 2012-ből. Az alternatív és a mainstream rádiók egyik legnagyobb hazai kedvence volt abban az évben. Most pedig érkezzen újabb kis tudomány, technológia és popkultúra. A Mars meghódítása a Curiosity-vel. Augusztusban sikeresen landolt a vörös bolygón a NASA a Curiosity nevű Mars járója. A landolás folyamatát a mérnökök csak a rettegés 7 perceként emlegették az elképesztően bonyolult, automatizált, ejtőernyős és karakteres darurendszer miatt. A rover azóta is folyamatosan küldi az adatokat és a nagy felbontású fotókat a marsi környezetről. Mondjuk ezt lehet, hogy apósomnak ez így bejönne, ő nagyon szereti ezt az űrbéli dolgokat. Én annyira nem foglalkozom vele, viszont a következő felvétellel annál többet nagyon sokszor hallgattam. 2012. októberében jelent meg. Calvin Harris és Florence Welk közös a Sweet Nothing érkezik. Újabb brit listavezető sláger lett, Calvinnek az USA-ban is a top 10-es slágere lett. Florence The Machine énekesnője eredetileg nem akart elektronikus dance számokban énekelni, de Calvin Harris addig kérlelte, könyörgött, amikor adta a dereket. A klipben Florence férfi ruhában lép fel egy füstös úszéli bárban. Tekintsétek meg a videót, én azt mondom, de most meghallgatjuk a dalt. A folytatásban ez már a Sweet Nothing.

0: héten. Egy évszám és a legnagyobb hazai és nemzetközi sikerek. Ez a Back in Time.
1: Shine bright like a diamond. Shine

2012. szeptemberében jelent meg Rihanna felvétele, ez volt a Diamond. Rihanna 12. Billboard No. 1 slágere lett. Magyarországon a mai napig az egyik legtöbbet játszott dala. A dal az ausztrál énekes dalszerző Sia írta mindössze 14 perc alatt. Rihanna annyira imádta a Sia demo felvételét, hogy pontosan lemásolta annak énekstílusát és kiejtését a végleges verzióban. Kedves hallgatóink, a meghökkentő és különleges történetek érkeznek 2012-ből. Október 14-én Felix Baumgartner, osztrák bázisugró végrehajtotta a Red Bull Stratos missziót. Egy speciális hélium ballonnal felmerészkedett a stratoszférába, majd 39 kilométeres magasságba ugrott le a Föld felé. A szabadesés során ő lett az első ember, aki szkafanderben jármű nélkül átlépte a hangsebességet, azaz 1357,6 km/h. Komoly, nagyon komoly, mint a következő felvétel. Ezt is tudom dúdolni, anélkül, hogy meghallgatnám a mai napokban. Oli Mars érkezik és Florida közöse a Troublemaker 2012. októberében jelent meg. Ez volt Oli Mars legsikeresebb dala, Nagy-Britanniában hetekig listavezető volt, és a magyar rádiók is imádták a félbemászó funky ritmusa miatt. Sokan kritizálták a dalt, mert a gitár alapja kísértetésen hasonlít Maroon 5 Misery című számára, de ez nem akadályozta meg abban, hogy globális popsláger legyen. És ugye, mint tudjuk, a két előadónak semmi köze egymáshoz. Érkezik ma is a Troublemaker. Yeah,

Ez a Back in Time, ahol visszautazhatunk a 80-as évekbe. Tudom már, mit jelent, hogy félben. Vagy a 90-es évekbe. Yes, I love the thought of giving hope to you. Just a little ray of light shining through. Változatos zenei időutazás minden adásban. Back in Time.

Sziasztok, na a mikrofonnál Balú, ez pedig a 2012-es év legnagyobb sikeres slágereivel a Back in Time és Radics Gigi csodálatos felvételét hallottátok Vadonatúj érzés címmel. 2012. augusztusában jelent meg. A Megasztár 6. évadának győztesének első igazi átütő sikere volt ez a felvétel. A dal vezette a Mahasz rádiós listát és külföldön is megjelent Daydream címmel, és hallhattuk is egyébként angol verzióba is itthon. Kedves hallgatóink, megkökentő és különleges történetekkel folytatjuk még mindig. A maja világ vége, ami aztán végül elmaradt. Az egész évet belengte a popkulturális hisztéria, miszerint a maja naptár 2012. december 21-én véget ér, és ezzel eljön a világ vége. Sokan túlélő felszereléseket vásároltak. Katasztrófa filmek készültek, ám a dátum elérkeztével kiderült, hogy a naptár csupán egy új időszámítási ciklust indított el, nem pedig az apokalipszist. Viszont jó filmek születtek, azért azt meg kell hagyni tényleg, tehát hogy a világ végét ezt nagyon szépen hozták a 2012 című filmbe. Nézzétek meg, jó, majdnem azt mondtam jó dal, de jó film. A dal is jó, ami most következik, hiszen összeálltak a legnagyobb, hát nem is tudom, celebek, Madonna, Mia és Nicki Minaj, Give Me All Your Lovin', úristen, hányszor, de hányszor meghallgattuk ezt. 2012. februárjában jelent meg. Bár megosztotta a kritikusokat, de top 10-es láger lett az USA-ban. A 2012. Super Bowl félidei showjának fő dala volt. A Super Bowl fellépés alatt a közreműködők Mia váratlanul bemutatott a kamerában, élő adásban. Az amerikai futballliga emiatt 16 millió dollárra akarta beperelni a rappernőt, amit végül peren kívül rendeztek. Biztos megmondta, hogy én ott se voltam. Viszont a dal érkezik, a dal címe Give Me All Your Lovin'.

Kedves hallgatóink, 2012. márciusában jelent meg Justin Bieber és a most hallott Boyfriend. A Billboard lista második helyén debütált, és végleg átformálta Bieber imázsát kisfiúból felnőtt pop előadóvá. A dal stílusát erősen inspirálta Justin Timberlake korai munkássága. Bieber a felvétel során a sultogós R&B-s énektechnikát alkalmazta, azaz a sing speaking-et. Ilyet én is szeretnék, főleg ha tudnék énekelni. Na, kedves hallgatóink, az éneklés helyett érkezzen a londoni olimpia, James Bond. A 2012-es londoni nyári olimpia megnyitó ünnepsége hatalmas kulturális show-t produkált. A legnagyobb megdöbbenést az a kisfiam keltette, amelyben Daniel Craig, mint James Bond, besételt a Buckingham palotába. Majd a videó és az élő show ötvözéseként a valódi II. Erzsébet királynő, Isten nyugasztalja, látszólag ejtő elnyővel ugrott ki egy helikopterből egyenesen az olimpiai stadion felett. Bizony, ez 2012-ben történt, én láttam is a videót, akkor is lejátszották, amikor sajnos elhunyt Erzsébet királynő, igen, akkor ilyen megemlékezések részeként ezt is bejátszották. Kedves hallgatóink, pörgünk egyet Suck Noel felvételével, jön a Pászó, 2012. januárjában jelent meg. A Loca People után ez a dal is óriásit ment a spanyol DJ-től a magyar és európai klubokban. A dal alcíme The Mini Anthem a spanyol néni kifejezésre utal, amit azokra a fiatalokra használnak, akik nem tanulnak és nem is dolgoznak. A dal az ő bulizós életmódjukat parodizálja ki. No hát, ezt nem is gondoltam. The Mini Anthem. Jön akkor Suck Noel és a Pászó.

Ez a Back in Time, ahol visszautazhatunk a 80-as évekbe. Vagy a 90-es évekbe. Változatos zenei időutazás minden adásban. Back in Time.

Nagyon kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Amelia Lily és a You Bring Me Joy című felvétele szólt az elmúlt percekben. 2012. augusztusában jelent meg. A brit X-Factor harmadik helyzetjének debütáló kislemeze a második helyig jutott az Egyesült Királyságban, és nálunk is sokat játszották a rádiók. A dalt a híres Xenomania produceri csapat írta, aki korábban a Cher vagy Girls Aloud-es slágerét is átgondolták. Kedves hallgatóink, én búcsúzom. Ennyi volt a Back in Time a 2012-es év legnagyobb sikeres slágereivel. A Rock Mafia Debrecen című albumról érkezik a Tankcsapda hatalom nélküli rende. Ez egy remek kis 2012-es rock sláger a csapatnak. Az album nem csak platina lemez lett, de formabontó módon egy benzinkút hálózaton keresztül terjesztették rendkívül olcsón, ami forradalmasította a hazai lemezkiadást. Ez a pörgős punkrockos dal tökéletesen hozta vissza a korai zúzós Tankcsapda hangulatot, amivel a rajongók körében az album egyik legnagyobb kedvencévé vált. Tehát én búcsúzom a Tankcsapda hatalom nélküli rend című felvételével. Köszönöm szépen mindenkinek a kitüntető 2 órás figyelmet. Következő héten ismét hozok egy újabb évszámot, és az akkor megjelent kedvenceket, addig is vigyázzatok magatokra. Az elmúlt 2 órában Balut hallhattátok. Sziasztok!

Itt nincs műfaji megkülönböztetés, csak egy évszám és az akkor megjelent legnagyobb hazai és külföldi sikerek. Ez egy időutazós műsor amúgy. Na-ná, hogy Baluval.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Adathalász SMS-ek terjednek az adóhatóság nevében. Ebben a tanévben is ingyenes a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek. Ehhez egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. Az adóhatóság e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A 2026-os SZIA bevallást a hivatal fel sem dolgozhatta, hiszen azt csak az év lezárultával lehet beadni a hatósághoz. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás. Az oltást az kérheti, akinek a gyereke 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában, 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Otthon Centrum. A téglalakásoknál 2% ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4% ponttal nőtt az alkú mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1% ponton belül maradt. A legnagyobb alkúra ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség, ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engednek az eladók a meghirdetett tárból a sikeres értékesítés érdekében. Okosbóját telepített az Orcitóba a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara. Az okosbója úszó napenergiával működő automata vízminőség ellenőrző rendszer, amely folyamatosan gyűjt adatokat a víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzőiről. A rendszer a többi között méri a pH-t, amely a tóvizének savasságát vagy lugosságát jellemzi. A cél, hogy felkészülten válaszoljanak a klímaváltozás okozta vízügyi kihívásokra. Minden idők legforróbb nyarát élte át idén Nagy-Britannia. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes adatai szerint júniusban, júliusban és augusztusban 16,5 fok volt az átlagos napi középhőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy 1884 a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta az idei nyár volt a legmelegebb Nagy-Britanniában. Az előző meleg rekordot a tavalyi nyár tartotta 16,1 fokos átlagos napi középhőmérséklettel. Szerbiában évtizedekig tarthat a nyári tűzvészben súlyosan károsodott Deliblati homok puszta erdeinek helyreállítása, a szakemberek pedig azt vizsgálják, milyen a szárazságnak és az erdőtüzeknek ellenálló fajokkal lehetne újra telepíteni a területet. A térségben korábban ritkának számítottak a nagy erdőtüzek, a globális felmelegedés következtében

0: esetében azonban a szakemberek szerint a jövőben gyakoribbá válhatnak. Vasárnap napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhő mellett, csapadék nélkül. A szél megélénkülhet, néhol erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
3: Jaj!
2: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Egy igazán aktuális dallal nyitottuk ezt az órát, az Earth, Wind & Fire jó voltából, talán az egyik legismertebb slágerük a September szólt az elmúlt percekben. A mikrofonnál Csák Attila köszönt mindenki sok szeretettel, és egyben indít útjára egy olyan műsort, ami mostantól hetente 2 órában ontja magából a slágereket, ráadásul nem is akárhogyan, hiszen minden slágert megduplázunk. Talán már te is jártál úgy, hogy egy dallam ismerősen csengett, de nem tudtad honnan. Lehet, hogy az eredetit hallottad először, vagy épp a feldolgozást. Sokan mondják azt is, hogy már nem lehet új dalt írni, mert a rendelkezésre álló hangjegyekből létrehozható verziók összessége megszületett már, mások pedig azt mondják, hogy egy adott sláger feldolgozása nem más, mint egy újabb bőr lehúzása, vagy csupán egy könnyed pénzkereseti lehetőség. Van egy szűkebb kör, aki pedig azt állítja, hogy egy sláger újragondolása egy adott korszaknak megfelelő stílusban akár egy lehetőség arra, hogy egy újabb generáció életébe is tovább éljen egy korábbi siker. A műsor célja nem feltétlenül ezek eldöntése, hanem csupán a teljesség igénye nélkül a legismertebbek bemutatása, a többit meg majd mindenki eldönti. Na de mivel ez egy zenés műsor, amit nem feltétlenül az én szövegelésemmel kell kitölteni, ezért gyorsan kanyarodjunk vissza oda, hogy az imént hallott dal 1978-ban jelent meg, amely azóta is a diszkó és a funk műfaj örökérvényű slágere. A pozitív hangulatú, táncolható szám kiemelkedett a korszak zenei kínálatából, és máig elmaradhatatlan eleme bármilyen retro válogatásnak. A Billboard 600 listán a 8. helyig jutott, és világszerte több millió példányba kelt el. A dal témája egyszerű, mégis örök, a szerelem emléke egy szeptemberi éjszakáról. A nosztalgikus hangulat, a boldogság, amit áraszt, és az energikus hangszerelés együtt tették slágerré. 1999-ben a Pet Sounds Small Brit House Duo újra gondolta a klasszikust egy remix formájában, amely September 99 címen jelent meg. Ez a verzió modern house ütemekkel fűszerezi meg az eredeti hangszerelést, így a klubkultúrában újabb generáció is felfedezhette magának a dalt. Ez a páros tökéletes példája annak, hogyan lehet egy ikonikus számot kortárs köntösbe öltöztetni úgy, hogy közben az eredeti szellemisége is megmaradjon. Tehát akkor jöjjön ismét a September egy modernebb változatba 1999-ből itt a duplájó műsorába, és töltsük együtt az elkövetkezendő 2 órát.

Az Inner Circle zenekar 1992-ben kiadott slágere a Sweet a La La Long szólt az elmúlt percekben itt a Dupla Jó című műsorban, ahol továbbra is a feldolgozásoké a főszerep. A dal a jamaikai stílus egyik legismertebb nemzetközi képviselőjévé vált. A laza hangulat, a fülbemászó refrén és az egyszerű dalszöveg együtt tette világszerte ismerté. A sláger 16 országba került a toplisták élére, és Európába arany és platina lemezeket is hozott a zenekarnak. Mielőtt azonban tovább indulnánk, nézzük meg, mit is nevezünk feldolgozásnak. A zenei feldolgozás egy már ismert dal újraértelmezése, általában új előadó által, más stílusban, új hangszereléssel. A dallam vagy a szöveg sokszor felismerhető marad, de az érzés, a hangulat teljesen átalakulhat. A legegyszerűbbek az úgynevezett hűfeldolgozások, ahol minden marad a régi, csak az előadó személye változik. Vannak aztán stílusváltó feldolgozások is, amikor mondjuk egy popdalból rock verzió lesz, vagy egy lírai slágerből egy pörgős tánc verzió. Egyes átdolgozások már-már új szerzeménynek hatnak, csak a refrén vagy egy motívum marad meg az eredetiből. Ezeket néha újrahasznosításnak is hívják. És ne feledkezzünk meg az úgynevezett mashupokról sem, ez egy olyan modern forma, amikor két vagy több különböző dal elemeit keverik össze úgy, hogy egy teljesen új zenei egész jön létre. Előadók, ütemek, hangulatok keverednek, és valami izgalmas, meglepő dolog születik belőle. A feldolgozás lehet játék, lehet tisztelgés, lehet divat, vagy épp nosztalgia. Egy biztos, mindig kapcsolatot teremt a múlt és a jelen között. És mint látni fogjuk, van, hogy sikeresebb, mint az eredeti. Erről szól a műsorunk is. Mindezeket figyelembe véve, az imént hallott, jól ismert dal zenei alapját használta fel a magyar humorista és zenész Polgár Peti, amikor 2017-ben elkészítette a Balaton dal című feldolgozást. Ebben a változatban a dal teljesen új szöveget kapott, amely a nyár magyar valóságát, a balatoni életérzést, a retro strandélményeket és a helyi szokásokat idézi meg, jó adag iróniával és humorral fűszerezve. Ez a feldolgozás tipikusan egy paródia jellegű újraértelmezés, de közben ügyesen használja ki az eredeti dal ismertségét, ritmusát is képes volt arra, hogy egy teljesen más kulturális közegbe is működjön. Nemzetközi slágerből így lett Balaton nyársláger, és sokak fülébe egy új, sajátos jelentéstartalommal gazdagodott. Most pedig akkor következzen a feldolgozás, egy igazi balatoni pancsizást visszaidéző dal Polgár Petitől, ez itt a Balabala.

Ez itt továbbra is a duplájó a nagy feldolgozások műsora, és még nem is említettem, hogy már az első adás is speciális a maga nemében, ugyanis a nyarat próbáljuk megfelidézni a legjobb és legismertebb nyári slágerekkel és azok feldolgozásaival. Így kaphatott helyet az 1966-os Summer in the City, a The Loving Spoonful legismertebb dala is, amely az amerikai városok nyári forróságának hangulatát ragadja meg. A dal nem csak zeneileg, hanem hanghatásaiban is különleges. Forgalomzajok, autóduda, légkalapács hangjai teszik autentikussá a városi nyár érzetét. A szám a Billboard Hot 100 lista első helyén is szerepelt, és a 60-as évek egyik legnagyobb slágere lett. Joker kör feldolgozása 1994-ben látott napvilágot, sokkal rokkosabb, dinamikusabb hangzásvilággal. Tucker May rekettes hangja új mélységet adott az eredeti témának, mintha nem csak a nyár forróságát, hanem a városi lét nyomasztó súlyát is közvetítette volna. Ez a feldolgozás jól mutatja, hogyan lehet egy azonos témájú dalt egészen más stílusban és érzelemvilágba újraértelmezni, és már is ez az újra gondolt slágár csándül fel itt a duplájú műsorán. Hát!

Ő volt Zaradnai Cini és a Várlak még, ez továbbra is a Duplájó, ahol a slágerek új életre kelnek. Fontos megjegyezni, hogy a feldolgozások világa izgalmas és sokszínű, más előadó, más stílus, más hangszerelés, de az alap ugyanaz. Ez a műsor ezt az utat mutatja meg, az eredetitől a feldolgozásig, a 60-as évektől napjainkig. Dalokat hallunk, amelyek új köntöst kaptak, néha divatból, néha tiszteletből, néha közönség miatt. De egy dolog biztos, a zene tovább él, ha már minden dalt megírtak, akkor is mindig lesz valaki, aki úgy énekli el, ahogy még soha senki. A Várlak még című dal az 1970-es évek egyik olyan szerzeménye volt, amely gyorsan a magyar könnyűzene emblematikus darabjává vált, és napjainkig számtalan előadó dolgozta fel, többek közt Roni és Anita is, akikkel még fogunk majd találkozni a következő adásokban. A zene és a szöveg együttese a nyár végének hangulatát, a várakozás és a búcsúzás érzéseit közvetíti. Zaradnai Saroltáról talán kevesebben tudják, hogy 7 évig tanult klasszikus zenét, zongorát és hangképzést. Szülei operaénekesnek szánták mezzoszoprán hangjával, de egy mandulaműtét következtében ez meghiúsult. A beat zene kerítette hatalmába 1963-ban tűnt fel először. Egy gimnáziumi előadás során találkozott Komár Lászlóval, aki észrevette tehetségét, és gondoskodott arról, hogy ez szélesebb körbe is ismerté váljon. A 2020-as években Dr. Béres producer vette elő a dalt, és a trendeknek megfelelő elektronikus hangszereléssel, illetve rebbetétekkel kiegészítve új életet adott neki. Zaradnai Cini ebben a verzióban is közreműködött, így a dal összeköti a generációkat. Ez a feldolgozás jó példa arra, hogyan lehet egy korábbi korszak érzelmeit a mai nyelven újra elmesélni. Hát akkor szóljon most az újraértelmezett verzió itt a Duplájó műsorán.

0: Továbbra is anyagat idézzük vissza a legnagyobb slágerekkel, ráadásul duplán, hiszen ez itt továbbra is a duplájó, ahol a slágerek tovább élnek. Joe Dess a francia énekes 1975-ben rögzítette a Létiendia című dalát, amely gyorsan meghódította nem csak Franciaországot, hanem egész Európát. A dalt Olivier Tissot és Toto Cotugno írta, és a nyár végi nosztalgia az elveszett szerelem emlékét idézi. A dallamos hangszerelés és Dess a bársonyos hangja együtt tették a rögzöldé. Azonban további érdekesség, hogy még ez a dal sem a teljesen eredeti, na de erről majd a jövő heti műsor elején ejtek majd még egy pár szót. Most azonban mi folytassuk tovább Kovács Katival, akit az imént hallottdal ihletett meg, és a magyar változatban az indián nyárra hallgató dal ugyanezt a hangulatot közvetíti. A szöveg pedig tökéletesen illeszkedik a dallamhoz. A feldolgozás 1977 környékén jelent meg, és azóta is gyakran hallható retro válogatásokban. Ez a páros példa arra, hogy a feldolgozás nem feltétlenül stílusváltást jelent, lehet egyfajta lokalizálás is, amely segít a közönségnek a saját nyelvén átélni az érzelmeket. Hát akkor ezek után jöjjön magyarul mindenki számára Kovács Kati, és ez itt az indián nyár a duplájúban.
1: Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek remegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen ősz. Fehér ingeden megcsillant a fény. És én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked. Egy év telt el azóta.

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság telt.

Ha már a nyarat idéző adásról beszélünk, akkor azt gondolom ez a dal sem maradhat ki a válogatásból. Az 1978-as Grease című film egyik legismertebb betét dala a Summer Nights, amelyben John Travolta és Olivia Newton-John duettje eleveníti fel a nyári szerelem emlékét. A dal lendületes, duvább stílusú, könnyed és vidám hangulatú. A sláger a Billboard Hot 100 sláger listáján az 5. helyig jutott, és generációk emlékezetébe égett bele a film sikere révén. Ezt az órát Zoltán Erika és Kiki 1992-es közös dalával zárjuk, melynek címe Nyári nap lesz. Egyértelműen a Grease ikonikus hangulatát idézi. Már nem hivatalos feldolgozásról van szó, a duett, a témaválasztás és a hangszerelés is emlékeztet az eredetire. A magyar változat szövege is a nyár, a flört és a buli hangulatát ragadja meg. Ez a páros mutatja, hogy a nyári szerelem, mint örök téma, milyen sokféleképpen térhet vissza a popkultúrába. Szóval akkor most következzen Zoltán Erika és Kiki közös duettje a Nyári nap, de érdemes a közelbe maradni, mert a hírek és egyéb információk után jövünk vissza a nyarat idéző legjobb slágerpárosokkal, azaz a duplájó második órájával.

0: Elnök közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Magyar Péter emlékeztetett, a spanyolországi Ceutában, az Európai Unió afrikai külső határán két nap alatt súlyos határválság alakult ki. Egyetlen nap alatt tízezrek próbáltak meg Marokkó felől Spanyolországba jutni. Emberek haltak meg a tengerben, és a spanyol hatóságoknak rendkívüli erőket kellett mozgósítaniuk. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a GANZ Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Kapitány István videójában arról beszélt, az 5+5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelből és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatásból áll. A vállalkozások a pénzből gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre. Nyomoz a rendőrség a gondosóra program miatt hűtlenkezelés gyanújával, ezt közölték a Telex kérdésére. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondosóra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt, ezért bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A gondosóra program lényege egy non-stop diszpécser szolgálat, amit baj esetén a program célcsoportjába tartozó idős emberek egy nyakba akasztva vagy csuklón hordható óra nyomógombjával riaszthatnak. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a terhére rót bűncselekményért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Spanyolországban ezen a héten mérték az év eddigi legmagasabb nappali hőmérsékletét. Az andalúziai El Granadóban a hőmérséklet csütörtökön elérte a 45,7 fokot, amelyre idén még nem volt példa az országban a kiemelkedően forró év és az egymást követő hőhullámok ellenére sem. A település ezzel megosztott rekorder lett a szintén andalúz Montoróval, ahol 2016. szeptemberében ugyancsak 45,7 fokot mutatott a hőmérő. Vasárnap kevés fátyol felhő szűri a napsütést, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalra 10-18 fokig hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
1: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó! A feldolgozások műsora.

Ez itt továbbra is a duplán jó és a nagy feldolgozások műsora, amelynek második órájában is sok szeretettel köszöntök mindenkit a mikrofonnál, Csák Attila. A Let the Sunshine In eredetileg a Hair című rock musical záródala, amely 1969-ben vált híressé a The Fifth Dimension előadásában. A dal a béke, a szabadság, a generációs megújulás himnuszaként vonult be a popkultúrába, összefonódva a hippi mozgalom szimbólumaival. A Let the Sunshine In refrén éteri erejű kiáltásként maradt meg az emlékezetben, ugyanis a hippi mozgalom idején a Sunshine nem csak szó szerint a fényt jelentette, hanem a béke, a szeretet, a társadalmi megújulás metaforája is volt. Így a refrén, még ha popdalként is van előadva, valójában egyfajta himnusz, egy közös kiállás a változásért. 2003-ban a német Milk & Sugar DJ páros vette elő ezt a legendás dalt, és táncolható house hangzással ötvözte. A verzió a klub életben azonnali sikert aratott, és a nyári fesztiválok kedvenc himnuszává vált. Ez az átdolgozás kiválóan példázza, hogyan lehet egy generációs kiállást átmenteni a modern elektronikus zene világába úgy, hogy az üzenet friss és aktuális maradjon. Jöjjön tehát akkor a Milk & Sugar és a Let the Sunshine In itt a duplájóban. It's so lovely when it's sunny.

teszik, hogy valaki valamilyen formában ne hallotta volna ezt a dalt, a Pancsoló kislány szólt az elmúlt percekben itt a Duplájú műsorában, amely eredetileg 1961-ben jelent meg. A dalt a Magyar Rádió gyermekkórusának egyik tagja, az akkor csupán 13 éves Kovács Eszti énekelte. A hanglemezen is megjelenő dal egyik érdekessége, hogy az eredeti címe Pancsoló kisgyerek volt, mivel a címadáskor még nem tudták, fiú vagy lány fogja énekelni, de a köztudatban, illetve a rádióban a Pancsoló kislány címmel ismert. Az egyszerű kedves szöveg és a kislány bájos előadása gyorsan a közönség szívébe lopta magát. A sláger a gyermekkor ártatlanságát, a strandokon eltöltött nyarak játékosságát idézte meg, és szinte azonnal a korszak egyik ikonikus dalává vált. Több generáció nőtt fel úgy, hogy ez a dal szinte minden nyáron felcsendült a rádiókba vagy a családi magnókazettákon, és egyes strandok hangszóróin aféle szignálként még olykor ma is hallható. 1991-ben Nagyferó és a Beatrice gondolta újra a dalt egy rendkívül szokatlan, punkrockos hangvételű feldolgozásban. A karrierjük csúcsához hozzásegítő Utálom az egész 20. századot címre hallgató legnépszerűbb albumok sikerslágerei, a Kocsma himnuszként is emlegetett 8 óra munka, a népszerű úttörő dal a hegyek között és a Pancsoló kislány. Az album 47-en keresztül szerepelt a Mahasz lemezaladási lista toplistáján, és az első helyre is felkerült. Az új verzióban a játékos nosztalgia helyét átvette az irónia, a tempó felgyorsult, és a hangszerelés is teljesen átalakult. A Beatrice féle értelmezés megosztó, de egyúttal friss és formabontó is, emlékeztet arra, hogy a feldolgozások lehetnek akár kritikák, karikatúrák, vagy modern tükörképek is. A két verzió közötti kontraszt jól mutatja, hogyan képes egy időtlen gyermekdal teljesen új arcot ölteni egy másik műfajban és szemléletmódban. Szóval akkor következzen a Beatrice féle Pancsoló kislány most itt a Duplájú

2023 egyik legnagyobb európai slágere szólt most itt a duplájóban az Ozon Moldván együttes jóvoltából, ez volt a Dragostea din tei. A fülbe mászó dallam, a román nyelvű szöveg és a karakteres Mayahi Mayahu refrén világszerte ismerté vált. Több mint 15 ország slágerlistáját vezette, köztük Németországban, Franciaországban és Magyarországon is. A dalhoz készült egy tátika videó, melyen egy New Jersey fiatal felvette magát webkamerával, amin otthon a számítógépe előtt tátogva és táncolva utánozza a dal refrénjét, amely olyan volt, mintha tényleg előadná a dalt. Ahogy terjedni kezdett e-mailben, blogokon és a korai videó megosztókon, úgy az egyik első igazi online vírus videóvá nőtte ki magát. A YouTube indulása idején, 2005 elején már rengetegen töltötték fel és nézték újra. Az úgynevezett Numa Numa Guy lett az egyik ikonja annak a korszaknak, amikor a felhasználók maguk is tartalmat készítettek, és a net közönsége erről beszélt, másoltal parodizált azt, tehát ez a videó mutatta meg talán elsőként, hogy egy egyszerű, otthoni felvétel is világsikert érhet el. Többek között ez a jelenség is hozzájárult ahhoz, hogy a dal egy teljes generáció popkulturális élményévé váljon. 2024-ben David Guetta és a One Republic adott ki egy új slágert I Don't Wanna Wait címmel, amely egyértelmű inspirációként, vagy inkább mashupként használta fel az Ozone refrénjét. A hangmintát modern elektronikus hangszerelés öleli körbe, Ryan Tedder énekhangja pedig új értelmezést ad az ismerős dallamnak. A dal már megjelenése hetében több streaming platformon is milliós hallgatottságot ér el, és gyorsan a nyári slágerlisták élére ugrott. Ez a páros kiváló példája annak, amikor nem egy klasszikus feldolgozás történik, hanem egyfajta újrahasznosítás. A 2000-es évek Eurodance öröksége találkozik a 2020-as évek globális popzenei trendjeivel, és most mi ezen nagy találkozás végeredményét hallgatjuk meg már.

Ez itt továbbra is a duplájó, a nagy feldolgozások műsora, ahol továbbra is az elmúlt 70 év nagy nyári slágereiből és azok feldolgozásaiból merítünk. Az imént hallott Neoton Familia 1983-ban jelentette meg a Nyár van című dalát, amely azóta is a magyar könnyű zene egyik legismertebb nyári slágere. A zenekar ebben az időszakban sorra gyártotta a nemzetközi színvonalú popdalokat, és a Nyár van is egy olyan szerzemény, amely tökéletesen eltalálta a nyár, a szabadság és a vízparti hangulat eszenciáját. A zenekar a 70-es, 80-as évek fordulóján nemzetközi fesztiválokon is sikerrel szerepelt, a Nyár van című daluk pedig a hazai rádiók egyik legjátszottabb dala lett a szezonban. 1999-ben az UFO nevű hazai dance formáció nyúlt a dalhoz, és új hangszereléssel, modern beatekkel kiegészítve adta elő, a Tarzan címmel megjelent albumukon is megtalálható saját Nyár van című változatát. Bár ez nem egy klasszikus feldolgozás, sokan úgy tekintenek rá, mint a Neoton dal elektronikus utódjára. A slágerlistákon is szépen szerepelt, és az együttes nagy sikert aratott a Tinik körében még annak ellenére, is, hogy az a pletyka keringett a magyar médiában, hogy a csapat lánytagjai nem énekeltek az addig felvett lemezeken, csak playbackeltek a különböző fellépéseken. Az együttes frontembere, a Dr. Love-ként ismert Varga Zsolt elismerte az akkor még létező Z Plus zenei televízió csatornáján, hogy Keresztes Ildikó, Kozma Orsi, Fehér Adrián és Czerowski Henriett énekesnőkkel vették fel a különböző dalokat. Elnézést kértek a közönségtől és a rajongóktól, és bejelentették, hogy az UFO együttes ebben a felállásban többé nem létezik. Később azonban még több formációban újra alakultak, viszont ez a két dal hasonló címmel és hangulattal jól mutatja, hogy tud ugyanaz a téma két különböző korszakban másként megszólalni, miközben a lényeg, a nyár megélése örök marad. Jöjjön tehát akkor az UFO-féle Nyár van itt a duplájóban, ahol a slágerek tovább élnek.

Cold Summers volt az elmúlt percekben 1983-ból a Bananarama Brit Line trió jóvoltából itt a duplájóban. A dal a nyári forróság és az egyedüllét kontrasztját ábrázolja, a dallamos pop hangszerelés mögött egyfajta melankólia és vágyakozás húzódik meg. A szerzemény nem csak az Egyesült Királyságban aratott sikert, ahol top 10-es lett, hanem az Egyesült Államokban is népszerűségre tett szert, különösen miután bekerült a Karatekölyök című filmbe 1984-be. Ez jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a dalt az amerikai közönség is megszeresse. Ennek eredményeként a Billboard Hot 100 slágerlistáján is a 9. helyezést érte el. 1998-ban az Aesop és Svéd Eurodance együttes gondolta újra a dalt, a hangszerelés modernebb, elektronikus alapokra épül, miközben megtartotta az eredeti dallamvezetés és a hangulat lényegét. A feldolgozás világszerte sikeres lett, szerepelt Billboard listán és több európai ország slágerlistáján is. Az új változat a 90-es évek tánczenei világához igazodott, mégis megőrizte azt a feszültséget és érzelmi tartalmat, ami az eredetit is különlegessé tette. Ez a páros jól szemlélteti, hogy egy dal alapmotívuma, egy nehéz nyár, egy fájdalmas emlék, hogyan talál utat egymástól távoli generációkhoz, mindig egy kicsit máshogyan hangszerelve, de ugyanazt az üzenetet hordozva. Szóval akkor most jöjjön új köntösbe az Aesop és a Cruel Summer itt a duplájú.

0: Az olasz régiéradó 1985-ös dala szólt az elmúlt percekben itt a duplájó műsorán, amely nem volt más, mint a Lesta Testa Finendo. Igazi korszakos eurodiszkós láger lett, az olasz popzene 80-as évekbeli aranykorában született dal, amely a nyár végének nosztalgikus hangulatát idézi meg. A zenei stílus szinti popos, diszkós, amit a korra jellemző elektronikus hangszínek és ritmus képletek határoznak meg. A dal az olasz toplisták élén állt 1985 nyarán, és a mediterrán országokban is komoly rádiós rotációt kapott. A Magyar FLM együttes a 90-es évek időszakának egyik legismertebb hazai pop duója volt, a Véget ért a nyár című daluk szintén ezt a tematikát járja körbe. Bár nem klasszikus feldolgozásról van szó, sokan úgy vélik, hogy inspirációs forrásként szolgált a régi éradala. A dal hangulata, a cím és a dallamvezetés utal az olasz klasszikusra. Az FLM duó 1991-ben alakult Hoffer Danival és Császár Edő előddel, aki később Sín 54 néven folytatta tovább karrierjét. 1997-ben oszlott fel a zenekar, a 6 év alatt 3 albumot jelentettek meg, amelyek között az 1995-ben megjelent utolsó található a szóban forgó dal is, amely a nyár gyönyörű emlékeire próbál úgy gondolni, hogy közben észleli, hogy valaminek vége, és jön valami más, ami már nem ugyanaz. És sajnos nem csak a nyárnak, hanem a műsornak is a végéhez érkeztünk, de bízom abban, hogy kellemesen sikerült eltölteni az elmúlt 2 órát, ami okot adhat arra, hogy a jövő héten ugyanitt, ugyanekkor ismételten találkozzunk, és folytassuk tovább a legnagyobb slágerek és azok feldolgozásainak felidézését. Addig is köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket, maradjatok velünk továbbra is, most az FLM és a Véget ért a nyár című dallal zárom a duplájó műsorát, az elmúlt 2 órában Csák Attilát hallottátok, sziasztok!
1: Véget ért a nyár, a strand is üres már, az úszómester is alszik.

0: Ez volt a Duplájó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
2: Nőtt a munkabalesetek száma tavaly, terjed a nyugat-nílusi láz a Balkánon, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. 4 évig tartó javulás után 2025-ben ismét nőtt a munkabalesetek száma Magyarországon, bár a halálos kimenetelű tragédiák száma csökkent, közölte a Népszava. Azt írják, a legfrissebb munkavédelmi jelentések ugyanakkor kedvezőtlen képet festenek a cégek hozzáállásáról, mivel a vizsgált munkáltatók több mint háromnegyedénél találtak szabálytalanságot. A balesetek kivizsgálásakor ráadásul a cégvezetők rendszerint a dolgozókra hárítják a felelősséget, elfedve ezzel a saját mulasztásaikat. Bevezeti a Szent Imre Kórház, hogy a vajudás és a szülés alatt csak egy kísérő lehet jelen a szülőnő mellett, írja a hvg.hu. Az erről szóló csütörtöki bejelentést azonban annyian kritizálták, hogy a kórház egy nappal később újabb közleményt adott ki, amelyben azt írták, a korlátozást nem vonják vissza, de csak október 1-től lép életbe az új szabályozás. A kórház azt is írta, az új szabályozással kapcsolatos észrevételek nagy része a változás gyors lefolyását kifogásolta, amit jogos észrevételnek tartanak.

0: 144 millió euró. A horvát miniszterelnök szerint a francia vadászgépek beszerzése után ez az egyik legnagyobb és legfontosabb beruházás a horvát hadsereg korszerűsítésében a délszláv háborúk horvátországi szakaszának lezárása óta. Több nyugat-balkáni országban is regisztráltak nyugat-nílusi vírusfertőzéseket az idei szezonban. Horvátországban 10-re emelkedett a bejelentett fertőzöttek száma, Szerbiában 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában pedig ennél is több megbetegedést jelentettek. A nyugat-nílusi vírus elsősorban fertőzött szúnyogok csípésével terjed. Az egészségügyi hatóságok ezért elsősorban a szúnyogcsípések elleni védekezést javasolják. A fertőzések többsége tünetmentesen zajlik. Vasárnap napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhő mellett, csapadék nélkül. A szél megélénkülhet, néhol erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Reklám. Jött egy üzenet, meghallgatom.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
2: Pölöskei, a családi szörp.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
8: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
9: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the UK. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
11: Három évtized legendái az angol kislemezlisták éléről. Ez a 60 perc, vagyis a UK Fever Show 60 perce. Nagyon kellemes szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Sommer Gábort hallják, és már is mutatom, hogy ebben a 60 percben vajon melyik év legsikeresebb dalait idézzük fel.
9: UK Fever Show. Time travel. The selected year? 2001.
11: Az ezredforduló plusz egy, vagyis 2001 Angliában legsikeresebb kislemezeit hallgatjuk ebben a 60 percben, és én amondó vagyok, hogy már is vágjunk bele egy musical betét dallal. No, ne tessék megijedni, ugyanis a Moulin Rouge-ról van itt szó. 2001-ben mutatták be, amelyet Baz Luhrmann a Vörösfüggönyös trilógiájának, a Kötelező táncok, illetve a Rómeó és Júliának a befejező részeként szántak. A történet helyszíne Párizs, a századforduló idején. Párizs fényüzönéből is kiragyog a Moulin Rouge, emulatóban gyűltek össze mind, akiknek még több fényűzésre, vágyra és vadságra volt szükségük. Ebbe a világba csöppen bele az ifjú költő Christian, őt mégsem ez a hatalmas fényűzés ejti rabul, hanem minden férfi vágyálma, a környék legkedveltebb prostituáltja, Satin. A film e két ember lehetetlen gyönyörű és tragikus szerelmét mutatja be, Christina Aguilera, Mia Pink és Lil' Kim kvartettje pedig a Moulin Rouge hangulatát, a Lady Marmalade nyitja a UK Fever Show-t, utána pedig jön az Atomic Kitten és a Wall Again, nem sokára itt a legendák órájában.

0: Hobby Rádió.
1: Ez a UK Fever Show. A UK Fever Show. Szomival.
2: Dalok, amelyek soha nem mennek ki a divol, már csak azért is, mert Angliában az évek során, nevezetesen most 2001-ben beverekedték magukat az angol kislemez listák élére, és már is jön egy duplázás, méghozzá az S Club 7, vagy ahogy újabban hívták őket, az S Club. Egy brit pop duó, a Spice Girls menedzsere kreálta ezt a csapatot is, ő pedig nem más, mint Simon Fuller. A csapatot pedig Tina Barrett, Paul Cattermole, John Lee, Bradley McIntosh, Joe O'Mehara, Hannah Sperrit, illetve Rachel Stevens alkotta. Igazán sikeressé akkor váltak, amikor Nagy-Britanniában bemutatták a televíziós szériájukat, televíziós sorozatukat. Ezen kívül két Brit Awards díjat is nyertek, méghozzá 2000-ben a legjobb új felfedezett díját, 2002-ben pedig a legjobb brit kislemez díját, 2001-ben pedig megkapták az év felvételéért járó elismerést is. Szóval jön az S Club 7 2001-es duplázása, először a bemutatkozó Don't Stop Movin', aztán pedig a Hey You Ever is nem sokára felcsendül itt a UK Fever Show-ban.
3: Musical time travel from the 80s to today. With the kings of the UK charts. This is UK Fever Show. Come on.

Zenei időutazás a 80-as évektől napjainkig az angolisták királyaival. Ez a UK Fever Show.

0: Hobby Rádió.
1: UK Fever Show. UK Fever Show. A legendák órája.
2: Ha már Nagy-Britanniában járunk, és 2001 legsikeresebb kislemezeit pörgetjük, akkor jönnek a honi bandák, ráadásul honi fiúcsapatokról beszélek én. Először is egy írországi fiúcsapat érkezik, ami 1998. július 3-án jött létre. Nicky Byme, Kyan Egan, Mark Feely, Shane Fillon, illetve Brian McFadden részvételével. Persze, hogy a Westlife-ról beszélek én. Ők az egyetlen olyan csapat, amelynek az első 7 évben 7 száma is slágerlista vezető volt, tovább 40 millió lemezt tudtak eladni világszerte. 2008-ban a Westlife volt a 9. leggazdagabb celeb Írországban, a 30 év alattiak körében, egyébként pedig a 14-ek. 14 folyamatos listavezetős lágerük van, vagy éppen volt az Egyesült Királyságban, ami a 3. legeredményesebb siker a Szigetországban, ezzel pedig olyanokat előztek meg, mint például Elvis, vagy éppen a Beatles. Jön a Queen of My Heart, utána pedig az ugyancsak szigetországi fiúcsapat, a Blue, a Too Close. Nem sokára itt a UK Fever Show-ban.
3: UK Fever Show, the Hour of Legends.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Három évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Ez a UK Fever Show.
2: Az előbb már hallgattuk a Blue-t, azt az angol fiúbandát, ami 2000 és 2005 között létezett, Lee Ryan, Anthony Costa, Duncan James, illetve Simon Webb részvételével. 7 millió albumot és 4 millió kislemezt tudtak eladni világszerte, 2001-ben pedig duplázni is tudtak a Too Close-on kívül, az If You Come Back is tudta vezetni az angol kislemez listát, éppen ezért meg is hallgatjuk őt, utána pedig jön egy amerikai house DJ, ő pedig nem más, mint Roger Sanchez, 1967-ben született New Yorkban, és ezzel a dalával, amit pillanatokon belül hallgatunk, 2001-ben megnyerte a European World Chart listájának szavazását. A Blue után Roger Sanchez és az Another Chance itt a legendák órájában.
1: UK Fever Show. UK Fever Show. A legendák órája.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: UK Fever Show, the Hour of Legends.
2: Igazi örökzöldek az angol kislemez listák éléről már is folytatódik a UK Fever Show, méghozzá az új-zélandi születésű Daniel John Bedingfield-el, egyébként pedig egy brit énekes, illetve szövegíróval. Ő a bátyja egyébként az ugyancsak pop énekes Natasha Bedingfield-nek és Nicola Rachel-nek. 2001-ben követte el a most már mérföldkőnek számító és az angol underground világot teljes mértékben megváltoztató dalát, amivel igazi ikonná vált az underground világban, ez pedig a Gotta Get Through This. Mi is hallgatjuk ezt természetesen, ezen kívül pedig két number one dala volt az angol listákon, az If You're Not The One, illetve a Never Gonna Leave Your Side, ami ugyancsak a 10 legjobb között végzett az évek múlásával Angliában. Szóval az angol underground világ meghatározó dala Daniel Bedingfield és a Gotta Get Through This, után pedig DJ Pied Piper-t hallgatjuk, és a Do You Really Like It nem sokára felcsendül itt a UK Fever Show-ban.
1: The best top leader hits from the last 30 years. UK Fever Show.

0: bad, man.
1: Musical time travel from the 80s to today. With the kings of the UK charts. This is UK Fever Show.
2: Nem sokára a végéhez érkezünk a mai legendák órájának, előtte azonban jön még egy olyan amerikai hip-hop rap és rock metal elemeket keverő együttes, amit bizony Jacksonville-ben alapítottak 1994-ben. A 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének egyik legnépszerűbb formációja volt a Limp Bizkit. Több mint 31 millió lemezt adtak el világszerte. Jelenlegi tagjai Fred Durst, ő maga az énekes Sam Rivers, John Otto, illetve DJ Lethal, a Deftones, illetve a Korn mellett őket tartják a nu metal stílus megteremtőinek. 2001-ben az angliai slágerlistákon a Rolling tudta vezetni a legjobbak listáját, végül pedig DJ Ötzi és a Hey Baby, ami fel fog tendőülni a mai napon utoljára itt a UK Fever Showban. Viszont ne aggódjanak, egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben újra tallózunk majd egy évből, és válogatunk az angol kislemez listák legjobbjaiból, szóval remélem, hogy akkor is számíthatok a figyelmükre. Mára pedig köszönöm szépen, hogy megtiszteltek. Egy hét múlva találkozunk, a UK Fever Show-t és Sommer Gábort hallották. Legyen szép a napjuk, figyeljenek oda, és vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszonthallásra!
3: Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmam, hogy melyeket ki a busztába!

0: A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita a bíróság nélkül is lezárható, közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. A Magyarországos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. A Zöldséggyümölcs Termék Tanács szerint az aszály és hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiség és a minőségi kilátásokat rontotta, a nyári hónapokban jött hőstressz is. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Szavazást indít a kerületben a budavári önkormányzat a rövidtávú lakáskiadásról, hogy az ott lakók véleménye alapján dönthessenek a további szabályozásról. A szavazásban a 18. évüket betöltött, első kerületi állandó lakóhellyel rendelkező lakosok vehetnek részt. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön, derül ki a statisztikai hivatal adataiból. A belföldi vendégek száma 8,1%-kal nőtt, a vendégészakák száma viszont ugyanennyivel csökkent. A magyarországi vendégek száma Bükk-Sárvár környékén nőtt a leginkább. A külföldiek száma szintén csökkent, ők viszont tovább maradtak. Azaz kevesebb külföldi vendég hosszabb időt töltött el Magyarországon. Júliusban az elemzők által várt csökkenés helyett az előző havival megegyezően állt a munkanélküliség az euróövezetben, míg az Európai Unióban ugyancsak az előző havival azonos munkanélküliségi rátát regisztráltak az Európai Unió statisztikai hivatalának adatai szerint. Júliusban a legnagyobb euróövezeti gazdaságok közül a legmagasabb munkanélküliségi rátát Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban regisztrálták, míg a legalacsonyabbat Németországban jegyezték fel. Vasárnap kevés fátyol felhő szűri a napsütést, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalra 10-18 fokig hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma szeptember 5-e, szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. A fővárosban 25,3 fokot mutatnak a hőmérők. Ezen a nyári napon Viktor és Lőrinc nevű hallgatóinkat köszöntjük. Ma szeptember 5-e van, ma a Szentesi Lecsófőző Fesztivál napja van. Évek óta szeptember 1. szombatján tartja a város. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1272-ben Károly Szicília királya leányát Izabellát és vejét László királyt a Magyar Birodalom rendjeinek hűségébe ajánlotta. Tehát Lászlónak, igen fiatalon, 10 éves korában már felesége volt. Szicília királya 1272. június 24.-én intézkedett leányának Magyarországra szállítása iránt. 1552-ben hónapoki géttartó pestis járvány vonult végig hazánkon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem

0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: A Hobby

0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 5-én köszöntjük Lőrinc, valamint Viktor nevű kedves hallgatóinkat. A Lőrinc latin eredetű férfi név, jelentése Laurentum vidékéről származó férfi, babérkoszorúval díszített. A Lőrinc férfi név női párja a Laura. A lőrincek ünnepelnek még szeptember 5-én kívül augusztus 10-én is. Becézése Lőri, Lőrike. Jeles viselői ennek a névnek Szent Lőrinc, Szabó Lőrinc költő, valamint ön, kedves Lőrinc. Ezen a napon köszöntjük még Viktor nevű hallgatóinkat is. A név jelentése győztes, valamint győző, a latin eredetű férfi név éleseszű, elemző gondolkodású személyiség kialakulását támogatja. A név viselői alkotó, eredeti és találékony emberek. Becézése Viktorka, Viki, Vikike és Vikus. Jeles viselői Király Viktor, énekes, Orbán Viktor politikus, valamint ön, kedves Viktor. Ezen a napon köszöntjük még Albert, Alpár, Bertina, Enzo, Larina, Ofélia, Romulus, Tárkány és Viktorina nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.

0: Hobby rádió.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 5-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1568-ban járunk először, szeptember 5-én megszületett Tommaso Campanella, olasz filozófus író, akit az utópista szociológia előfutárának tartottak. Folytassuk a 19. század végével, 1892. szeptember 5-én született Szigeti József hegedűművész, zenepedagógus. Ugorjunk a 20. század elejére, 1902. szeptember 5-én halt meg Rudolf Virchow, német orvos patológus, a kórházi vonat ötletének kivitelezője. Pontosan 10 évet ugrunk előre, 1912-re, ugyanis szeptember 5-én született Kis Tamás, József Attila díjas költő, esszéíró. Művei Kedv, Remények, Lillák és a Főnix szárnya alatt. Megint csak 10 évet ugrunk előre, ezúttal 1922-re, ugyanis szeptember 5-én született Gáti István, Széchenyi díjas orvos, akadémikus, egyetemi tanár és kórházigazgató. Szülész nőgyógyászként, endokrinológusként és gyermekgyógyász szakorvosként is kiemelkedett. 1937-tel folytatjuk, szeptember 5-én született Vágó Nelli, Jászai Mari díjas jelmeztervező, kiváló művész. Folytassuk 1942-vel, szeptember 5-én meghalt Móricz Zsigmond író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi magyar realista próza kiemelkedő alakja. Móricz országos hírnevét a nyugatban 1908-ban megjelent Hétkrajcár című elbeszélése hozta meg. 1909-ben közzétette első novellás kötetét, Ady Endre üdvözölte, barátságuk szellemi szövetséggé alakult. 4 évet lépünk előre, 1946-ra. Szeptember 5-én Zanzibárban született Freddie Mercury, angol rockénekes, a Queen együttes tagja. Mercury együttese a Queen 1971-től dolgozott együtt, első albuma 1973-ban jelent meg. Élete végéig dolgozott, és az 1991 elején megjelent Innuendo című lemez ugyanúgy listavezető lett, mint az együttes sikerszámaiból összeállított örökzöld lemez. A botrányairól is közismerté vált sztárénekes iráni származású volt, családjával az indiai Bombayen átkerült Londonba, ahol először grafikus művészi diplomát szerzett. Sajnos az AIDS végzett vele. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Üzenet az Ézsaiás könyve első fejezetéből.
1: Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: 2026. szeptember 5-e szombat, Evangélium Szent Lukács könyvéből, 6. fejezet, 1-től 5. vers. Amikor Jézus Galileában tanított, az egyik szombaton vetések között járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat, és kezükkel morzsolgatva eszegették. Néhány farizeus rájuk szólt, miért tesztek olyat, amit szombaton tilos? Jézus válaszolt nekik. Nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt éhezett? Bement az Isten házába, fogta a szent kenyereket, evett és adott belőlük a többieknek is, pedig azokat csak a papoknak lett volna szabad megenniük, majd hozzátette, az emberfia ura a szombatnak is. Elmélkedés. A tanítványok szombaton kalászokat tépnek le, hogy éhségüket csillapítsák, és ezt a farizeusok felrólják Jézusnak. A mózesi törvény szerint ugyanis cselekedetük még ha kicsiben is, de aratás, vagyis munka, tehát szombaton tilos volna ezt tenni. Jézus válasza meglepő. Dávid király példáját hozza fel, aki szükséghelyzetben megszegte a szent kenyerekre vonatkozó előírást, hogy életet mentsen. Ezzel nem a törvény ellen beszél, hanem annak valódi értelmét helyezi a középpontba. A szombati nyugalom nem öncélú, hanem az ember javáért van. Isten nem azért adta a törvényeket, hogy akadályozzon minket, hanem hogy az élet teljességét mutassa meg nekünk. Ha pedig a törvény betűje akadályozza az irgalmasság gyakorlását, akkor valami tényleg félre siklott. Jézus célja beteljesíteni a törvényt a szeretet és az irgalom szellemében. A farizeusok gondolkodása zárt és sablonos. A szabályok rendszere számukra fontosabb, mint az ember. Jézus ezzel szemben az Istennel való élő kapcsolatot hangsúlyozza, és a felebaráti szeretetet. Ez a szakasz figyelmeztetés számunkra. Engednünk kell, hogy Isten formálja szívünket. Lehet, hogy mi is ragaszkodunk a szabályokhoz, az elvekhez, a megszokott rendhez, miközben észre sem vesszük a mellettünk lévő éhező embert. Ez távol áll a vallásos lelkülettől. Az irgalmasság legyen szívünkbe írt törvény. Uram Jézus Krisztus, sokszor én is jobban ragaszkodom a megszokott rendhez, mint az irgalmassághoz. Add, hogy ne a törvény betűjét, hanem annak szellemét kövessem. Adj bátorságot ahhoz, hogy a szükséget szenvedő embert mindig fontosabbnak tartsam, mint a szabályokat. Engedd, hogy ne ítélkező, hanem együttérző szívvel tekintsek a másik emberre, és mindig felismerjem, amikor az irgalmasság cselekedetét várod tőlem. Add, hogy az irgalmasság és a szeretet legyen számomra a legfőbb törvény. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Ganges erősen szennyezett? Ennek ellenére a hinduk mégis a föld legszentebb vizének tartják, amelynek akár egyetlen cseppje is képes a hívő zarándokok lelkét földi bűneiktől megtisztítani, és így haláluk után megszabadulnak az örökös újjászületés gyötrelmétől.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírekben, ahol a társadalmi felelősségvállalás és az emberi történetek állnak a középpontban. Portálunkon olvasható, hogy a kormány 2027. január 1-től 10%-os emelést hirdetett meg a rokkantsági és rehabilitációs ellátások terén. Egy döntésről, amelyet a miniszterelnök közösségi médiában erősített meg. A közlekedési szférában is pozitív változásról számoltunk be, a MÁV dolgozói emberséggel segítettek látássérült utasok utazását, ami a Békés Csaba napjaink csoportban is elismerést kapott. Nemzetközi szinten is inspiráló példát mutat Bao Tran, a koraszülött, teljesen vak vietnámi lány, aki felülkerekedett a nehézségeken, és ma már önállóan él, miközben harmadéves egyetemista Ho Chi Minh városban. Hazai szinten a sport és a jótékonyság kéz a kézben jár Váraszón, ahol szeptember 20-án első alkalommal rendezik meg a Sportolja Sportért futóversenyt, amelynek bevételét a helyi óvoda fejlesztésére fordítják. A kulturális élet terén pedig a Bácsvakok Egyesülete meghívta tagjait a Nemzeti Színház Körhinta című előadására, amelyet 2026. október 25-én tartanak. Ezek a hírek együttesen azt mutatják, hogy a társadalom egyre inkább figyelmet fordít a hátrányos helyzetűek életminőségének javítására és bevonására. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Tartsanak velünk a nap hátralévő részében, hiszen a 19. óra tájékán a vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége riport, interjú, tudósítás című adás várja Önt. Majd a 20. órakor a Konyha Főnök ajánlata gasztronómiai magazinja segít eligazodni a kulináris világban. A 21. óra kapcsán a Média 1 portál podcast műsora szólal meg, amelyet Szalai Dániel vezet, végül a 22. órára érkezve a Duplán Jó, ahol minden dalnak van egy párja című Csák Attila zenei műsora zárja a mai napot. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Jelenleg Budapesten 25,3 fok van, az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk, tartsanak velünk.
2: Hobbyradio.hu
3: A rádiót!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Hobby Rádió.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
6: Adathalász SMS-ek terjednek az adóhatóság nevében. Ebben a tanévben is ingyenes a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek. Ehhez egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. Az adóhatóság e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A 2026-os SZIA bevallást a hivatal fel sem dolgozhatta, hiszen azt csak az év lezárultával lehet beadni a hatósághoz. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás. Az oltást az kérheti, akinek a gyereke 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában, 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Otthon Centrum. A téglalakásoknál 2% ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4% ponttal nőtt az alkú mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1% ponton belül maradt. A legnagyobb alkúra ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség, ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engednek az eladók a meghirdetett tárból a sikeres értékesítés érdekében. Okosbóját telepített az Orcitóba a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara. Az okosbója úszó napenergiával működő automata vízminőség ellenőrző rendszer, amely folyamatosan gyűjt adatokat a víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzőiről. A rendszer a többi között méri a pH-t, amely a tóvizének savasságát vagy lugosságát jellemzi. A cél, hogy felkészülten válaszoljanak a klímaváltozás okozta vízügyi kihívásokra. Minden idők legforróbb nyarát élte át idén Nagy-Britannia. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes adatai szerint júniusban, júliusban és augusztusban 16,5 fok volt az átlagos napi középhőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy 1884 a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta az idei nyár volt a legmelegebb Nagy-Britanniában. Az előző meleg rekordot a tavalyi nyár tartotta 16,1 fokos átlagos napi középhőmérséklettel. Szerbiában évtizedekig tarthat a nyári tűzvészben súlyosan károsodott Deliblati homok puszta erdeinek helyreállítása, a szakemberek pedig azt vizsgálják, milyen a szárazságnak

0: este találkozunk, puszi!
1: Pöröskei, a családi szörp.
2: Dexablock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
5: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos, esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Juhász Gyula. Anna örök. Az évek jöttek, mentek. Elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben. Elmosódott a vállaidnak íve. Elsuhant a hangod. És én nem mentem utánod az élet egy remélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ú, de mégis. Ne hidd szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsztem minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépett levelemben, és egész elhibázott életemben élsz és uralkodol örökkön.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni mélyetek ki a busztalapot!
2: Kedves gyerekek, ma Gyabronka József mond mesét.
3: Jó estét, gyerekek! Ma este elmesélem nektek Lázár Ervin a Kalapba zárt lány című meséjét. Hegyke lány volt. Nem tűrt a fején se kendőt, se sapkát, se kalapot. Dühönghetett a szél, hó, eső szakadhatott, nem és nem. Aztán egy szép napon kilépett az utcára a kertkapun, és mit lát? Bizony egy kalapot. Ott lebegett a kalap a kerítés szegélyező bokrok mellett, éppen a feje magasságában. Jó formájú, fekete kalapocska volt. Jó napot, mondta a kalap. Mit akarsz? Kérdezte gyanakodva a lány. Én vagyok a te kalapod, mondta a kalap. Nekem ugyan nem, tiltakozott a lány. Tudhatod, hogy soha semmiféle fejfedőt nem hordok. Szabad lány vagyok. Így akarok járni mindig. Hajadon főtt. Márpedig akkor is én vagyok a kalapod, mondta ellentmondást nem tűrően a kalap, és sutty, se szó, se beszéd, mint egy ragadozó madár rászállt a lány fejére. A lány se volt rest, rángatta, tépte, húzigálta. Na de rángathatta, téphette, húzigálhatta. A kalap oda se neki. Azaz, hogy mit oda se neki? Éppen, hogy mintha növekedne a súlya, egyre nehezebb lett. Te rohadt vaskalap, nyögte a lány. Nem vagyok én vaskalap, te vagy makacs szamár, felelte a kalap, és most már nem csak a súlya nőtt, hanem a mérete is. Hagyd abba, nem látok ki alólad, kiabált a lány. Persze, hogy nem látod ki, hiszen a kalap karimája már a vállát nyomta. A lány térde megrogyott, minden erejét összeszedte, megpróbálta lelökni magáról az átkozottat. De feszíthette az izmait, amennyire csak bírta. A kalap megserezzent. Akkor kibújok alólad, gondolta a lány, hirtelen lebukott, és megpróbált kiugrani a kalap alól. De ahogy lebukott, a kalap szegélye elérte a földet, mély csend lett, és mély sötétség, a lány ott görnyedt, bezárva a kalap alá. Jaj, engedj ki, nem látok, mondta a lány. Nem baj, majd tapogatódzol, válaszolta a kalap. Nem bírok ilyen görnyedtes tartásban kucorogni, elgémberedik minden tagom, panaszkodott a lány. Hát állj föl, mondta a kalap. Óvatosan fölállt, attól félt, hogy a fejét beüti a kalap tetejébe, de nem, volt elegendő tér. Fölnyúlt a feje fölé, hogy ott-e a kalap teteje, de nem ütközött a keze semmibe. Balra nyúlt, hogy kitapogassa a kalap oldalát, de ott sem talált semmit. Állt a meghatározhatatlan térben, koromfeketeségben. Félelem és harag fogta el. Itt akarsz engem örökös rabságban tartani? Kiáltotta. De válasz nem érkezett. A lány elszántan ugrálni és csapkodni kezdett a sötétségben, hát ha lyukat tud ütni a kalap oldalán, és kijut a szabad fényességbe. De csak a levegőt csapkodta, s a dühött ugrálás közben megbotlott egy kőben, és elesett. Egy darabig magába roskadtan feküdt a köves földön, aztán sírva fakadt. Sírdogált. Akkor hát ez a sorsom? Itt kell meghalnom egy gonosz kalap alatt, gondolta. Fölült. Szomjas vagyok, mondta hangosan. Hallod, te kalap? Szomjan halok. És akkor jobbról, mintha halk csobbanást hallott volna. Tapogatózott. Tenyere egy hűvös kő sima felületére tévedt. Talán éppen ebben botlottam el, gondolta, s a keze átsiklott egy másik kőre, az is éppen olyan sima volt és hűvös, mint az előbbi. A két kő között kis újnyi rés, s a résből üde párák áramlottak. Lehet, hogy víz? A lány fölkelt, minden erejét összeszedte, és megpróbálta elmozdítani az egyik követ. Nagyon nehéz volt, de moccant. S a moccanással együtt halvány derengés váltotta föl a bakacsin fekete sötétséget. A lány meglátta, azaz inkább csak sejdítette a kezét, a két követ, s igen, a két kő alatt ott a víz. Hogy hozzáférhessen, el kellett mozdítani a másik követ is. Reménykedve neki feszült, elmozdította azt is. Előbukkant egy kis kristálytavacska, egy forrás. A lány ivott a vízből, s mire fölemelte a fejét, már majdnem teljesen világos volt a különös, szivárvány színű búra alatt. Ez lenne a kalap? Kérdezte magától. Most már elég jól látott az opálos félhomályban. Egy gazos kertben állt. A gazok közt kövek, fák, s nicsak, mintha virágok is virítanának a gizgazok között. Nagy itt a rendetlenség, gondolta, és neki látott, görnyedezett, cipekedett, egy kupacba hordta a köveket. Mire végzett a kőhordással, már nyoma sem volt a félhomálynak, szép reggeli fényességben fürdött a kert, most már színről színre látta, milyen gyönyörűséges virágok virítanak a gazok között. Látta a fák leveleinek smaragd színét, s a fákon a círmos, pöttyös, aranyló, meg ezerszínű, sosem látott gyümölcsöket. Fogta magát, kihúzgálta a gazokat. Jó sokáig tartott, sajgott a dereka, égett a tenyere, mire végzett, de nem törődött idővel, fáradtsággal, tette a dolgát. Mire az utolsó gazt is kihúzta, égi fényességben ragyogott a kertje. Makulátlan zöld pázsit, középen átkígyózik rajta a forrástóból kibudjanó ezüst erecske, a fák meg gyümölcsel ékszerezett lobbanások. Pompázatos, mondta a lány, s mivel megéhezett, szakított magának minden fáról egy-egy gyümölcsöt, leült a kőrakásra és megebédelt. Elillant a fáradtsága, megtelt erővel. A lány végigjárta a kertjét, megsimogatta a fáit, legugolt a virágai mellé, hogy jobban megcsodálhassa őket. Ivott a forrásból. Akkor most nekem örökké itt kell élnem? Kérdezte tétován. Dehogy kell. Most már igazán szabad lány vagy, mondta a kalap. Ekkor valami furcsa zajt hallott, dörgést, durrogást, harsogó morajt és erőszakos kopogást, igaz, nagyon távolról. Feszülten figyelt, és rájött, ez a zaj a kalapon kívül dörög. Már nem is érdekelte annyira, de a kalap fölvilágosította, talán vihar, vagy háború. Az is lehet, hogy aranyakat szórtak a nép közé, nem tudom pontosan. És lassan fölemelkedett. A kert összezsugorodott, és összezsugorodott a kalap is. Ott állt a lány a kertkapu előtt, a kerítést szegélyező bokrok mellett, a feje magasságában egy jó formájú kis fekete kalap libegett. Most elhagysz? Kérdezte a lány. Mondtam, hogy a te kalapod vagyok, válaszolta a kalap. A lány kinyújtotta a kezét, megfogta a kalapot, és a fejébe húzta. Jó erősen, nehogy elfújja a szél. Elindult a villamos megálló felé. Amerre járt, megfényesedett az utca. Talán a kert miatt.
2: Lázár Ervin a Kalapba zárt lány című meséjét Gyabronka József mondta el.
0: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jó estét kívánok. Örömmel közlöm. Megint van mit ünnepelni. 100 éves az autó. Ebből az alkalomból gyalog jöttem idáig. Mindenki másképp ünnepel. A Boncz Géza például 4 kézláb jött. Teheti, mert neki sincs autója. Én kérem, utálom az ünnepeltet. Utálom. Ezt annak ellenére merem ország világ füle hallatára kijelenteni, hogy tudom, önök kedves honfitársai megszállottan bálványozzák e 100 éves találmányt. Nem baj. Nálunk már más bálványoknak is megdőlt a nimbusza. Például a Stalin szobor hűlt helyén is ma már csak autóparkoló van. Épp 100 éve, 1886. április 23-án volt egy bizonyos Daimlerné, nem tudom, hanyadik születésnapja, amelynek alkalmából férje a furfangos eszű híres Daimler úr előállt a négykeréken guruló csodával, és ezt a benzinmotorral hajtott tüneményt elkeresztelte lányáról, a kis lapátfogú görbelábú Mercedesről. Hogy a kis trabantkát kiről nevezték el, nem tudom, de ronda egy gyerek lehetett, az biztos. Én tudom, látom, érzem és tapasztalom, hogy önök ünnepelni akarnának. Én meg belerondítok az áhítatba egy 1 perc 20 másodpercenként. Sajnos, hogy én rólam mindenki, aki ismer, tudja, soha nem vágytam autót vezetni. És hát bizony továbbra sem növelem azoknak a fakezőeknek a számát, akiket a közutakon a hivatásos gépkocsi vezetők percenként küldenek el Sanghajba anyajágon. Az autótól való viszolygásomnak szigorúan kidolgozott elmélete van. Kérem, egy picit számoljanak velem. Ugye manapság egy átlag autó átlag ára uszkve 120-150 ezer forint. Hát most persze nem olyan autóról beszélek, amiben az utasok úgy ülnek, mint Kempelen farkas a sakmasinában. Mondjuk én egy olyan autóról beszélek, amelyikben hátul is elfér két ember, ha nem izzeg, mozog többet, mint az 5000 éve bebalzsamozott második Ramzes és kedves neje ő nagysága. Egy olyan autó, amelyik egy Dunakanyarbeli kiránduláson nem fogyaszt többet, mint a szabad szél jégtörő hajó Novosibirsktől Murmanskig. Szóval egy olyan autóra, amelynek a Merkur által 130 ezer forintért forgalmazott típusát jutányosan megkapjuk a Dobi István úti szabad piacon potom 180 ezerért. Ha 3 évig használom a kocsit, akkor ez havonkénti lebontásban már is 6600 forintomba kerül, és még egy métert nem mentem bele. Akkor ugye befizetem az évi, mondjuk 3000 forint biztosítást, tankolok havi 3 alkalommal, javítatom a kocsit, alkatrészt cseréltetek bele, parkolási díjat fizetek érte. Ha mindent lefelé kerekítek, ez akkor is legkevesebb havi 8000 forint. Ám de rossz se vegye a pénzt, hát egyszer élünk, nem? Egy magyar átlagpolgár havi átlagkeresete 5500 forint, abból igazán áldozhat 8000 közlekedésre. Igen ám, ha csak anyagi áldozatot jelentene a kocsitartás. De ennél sokkal veszélyesebbek az autóval való közlekedés idegi kihatásai. Ezeket már nem taglalom, mert maradjon idő azok megrázkódtatásaira, akik áldozatai az autózás köznapi örömeinek, és ezek vannak többen. A most 100 éves autót én még 100 évig nekik hagyom. Én meg vagyok nélküle. Mert kérem, az élet gyalog is nagyon nehéz, és annyi mindenhez kell alkalmazkodni. Én azt tartom, megette a fene, ha nekem kell kiszolgálnom a modern technikát. Szolgáljon az engem. Én nagyon remélem, hogy a 20. század technikája, az atomkor találmányai szolgálni fognak. Én azt hiszem, ha két lábon járunk, nincs az a találmány, ami utolérhet bennünket uton, vizen és a levegőben.
0: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Három évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok. Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
11: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
12: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

Angyal, maga kös lettél. Angyal, vérben az őrangyal, itt elagudja a körnaggyal, itt a gátúr, a mennybe szal, beindul!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Elindul az iskolában az erdő program őszi üteme. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elindul az iskolában az erdő program őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosítanak a 6-14 éves korosztálynak. Idén az erdő és fenntarthatóság, illetve az erdei életközösség és a talaj után a biológiai sokféleség kap kiemelt figyelmet. A programban indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt. Csak nem kétszeres keretösszeggel, több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az Apácai Ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményüktől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Szavazást indít a kerületben a budavári önkormányzat a rövidtávú lakáskiadásról, hogy az ott lakók véleménye alapján dönthessenek a további szabályozásról. A szavazásban a 18. évüket betöltött első kerületi állandó lakóhellyel rendelkező lakosok vehetnek részt. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön, derül ki a statisztikai hivatal adataiból. A belföldi vendégek száma 8,1%-kal nőtt, a vendégészakák száma viszont ugyanennyivel csökkent. A magyarországi vendégek száma Bükk-Sárvár környékén nőtt a leginkább. A külföldiek száma szintén csökkent, ők viszont tovább maradtak. Azaz kevesebb külföldi vendég hosszabb időt töltött el Magyarországon. Megsokszorozódott a tiltott helyen dohányzás miatt kiszabott büntetések száma és mértéke is a fővárosi közgyűlés döntése óta. A 24.hu megtudta, az első fél évben csaknem 8-szor annyi esetben szabtak ki bírságot a budapesti közterület felügyelők a megállókban dohányzókra, mint az egész tavalyi évben. A fővárosi közgyűlés február végén fogadta el Vitézi Dávid, a Podmanicki mozgalom akkori frakció vezetőjének javaslatát. Eszerint a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság szükség esetén a kerületi közterületfelügyeletek bevonásával hatékonyabban léphet fel a megállóhelyi dohányzási tilalom betartása érdekében. Az Európai Unió felfüggesztette a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője a francia AFP-nek azt mondta, Brüsszel mindaddig fenntartja az importkorlátozást, amíg Brazília nem ad biztosítékot arra, hogy betartja az uniós állategészségügyi szabályokat. Vasárnap kevés fátyol felhő szűri a napsütést, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalra 10-18 fokig hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább.

0: szerepel.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
5: Szép napot kívánunk mindenkinek, újra eljött az ízek órája, vagyis belevágunk a mai konyhafőnök ajánlatába, és hát ma Szomi konyhája alcímmel, hát el tudjuk varázsolni önöket, reméljük, az ízek birodalmába, aki ma hasonlóképpen ennek nagymestere, illetve változatlanul a mi konyhánk főnöke, velem szemben Nacsa Móni.
6: Szép napot kívánok mindenkinek, aki pedig itt van, mint kukta, de ma ő lesz a gurmé konyha főnöke, az nem más, mint Szomár Gábor László Vazul, hiszen ahogy ígértük, ma Szomi kedvenc elfoglaltságát fogjuk űzni, még a csapból is szeszt fogunk folyatni.
5: Szóval, a szigorúan vett törvényi értelmezés szerint egyébként az alkoholtartalmú cefléből lepárlással készített termékeket nevezzük pálinkának, amiről hamarosan egyébként most már törvényt is fognak alkotni, és hát ezeket gyümölcsökből állítják elő. Tágabb értelemben azonban ide sorolhatók a gabonából készült párlatok is, ugyanekkor ezeket kizárólag szeszes ital néven lehet Magyarországon forgalomba hozni. Napjainkban ezeken túlmenően a szeszipar készít etil alkoholból, eszenciák hozzáadásával készült, commerce vagy szabatosabban hideg úton készített párlatokat, és ezek azonban a föntebb említetteknél, tehát a szeszes italoknál, illetve a pálinkáknál lényegesen alacsonyabb értéket képviselnek.
6: Az első szeszfőzdék kihinné pontosabban lepárlók időszámításunk előtt 1800 körül jelentek meg, feltehetően Egyiptomban havonta akár több száz liter párlatot állíthattak elő, amelyek alapanyagául faforgács, füvek, citrusfa és mirtusz ág szolgáltak, de ezekből kezdetben illóolajokat, nem pedig szeszes italt állítottak elő. Az arabok fedezték föl, hogy a szőlő és a pálmabor is készíthető az illóolajok készítéséhez hasonló eljárással, így jött létre a párlat. A legősi párlatok, a tejpárlatok, például a mongoloknál a kumisz, a kalmüköknél arki, az araki, a raki készítéséhez már a szibériai és a kaukázusi népek is alkalmazták a lepárlást, azaz a desztillációt. Az agyag vagy fém edénybe töltött erjesztett cefrét nyílt tűzön forralták, és a keletkezett gőzöket görbe áthúrt facsövön vezették el. Később ezt a faágat jéggel, hóval, patakvízzel hűtötték, majd áthúrt fémcsőre cserélték ki. Ez a primitív rendszer az alapja a ma használatos lepárló készülékeknek is. Valódi töményszeszt feltétlenül csak a népvándorlás kora óta készítenek. A 10.-12. században Nyugat-Európában és Belső Ázsiában csak nem egyszerre kezdték alkoholtartalmú italokat dúsítani lepárlással. A 9. században a párlatokat még csak külsőleg és oldószerként használták. Az első fogyasztásra szánt égetett szeszes italt feltehetőleg 1050 körül Dél-Olaszországban készítették, Aqua Ardens néven, mely ebben az időben arab hódoltság alatt állt, gyógyászati célból csak orvosoknak és gyógyszerészeknek volt megengedett az előállítása. Az első gabonapárlatot azonban a 13. században készítették, gyümölcspálinkát pedig csak jóval később állítottak elő.
5: A 13. századtól Európában már élvezeti cikknek számított a snaps. A gabonának a szeszipari alkalmazása a későbbi középkorban bontakozott ki, egyre erőteljesebben. Ez az iparszerű előállítás a 16. század végére olyan méreteket öltött, hogy a gabona hiány miatt éhínségektől kellett tartani. Ekkor betiltották a gabona alapú szeszfőzést, de továbbra is engedélyezték borseprőből vagy törkölyből történő előállítását. Ehhez hasonló jelleggel találkozhatunk Magyarországon a török uralmat követő évtizedekben, 1678-ban és 1695-ben rendeletekkel tiltották Erdélyben a gabona szeszfőzést. Ennyi belnye.
6: A 16. századra a kolostori szeszfőzdékben is elterjedt a gyógynövényes elixír előállítása. A 17. században pedig már Európa szerte felbunkantak az első gyógyászati célra előállított ízesített, illatosított párlatok. A rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint 1662-ben írnak először a fűszerezett aquavita, aqua vitae, az életvizet nevű italról. Ízesítőként szerecsendiót, ánist, fahéjat, szegfűszeget, mentát és még számos más fűszert használtak. Ennek az ízesített szesznek aztán hihetetlenül megnőtt a kereslete. A század végére már általános a törkőpálinka főzése, továbbá a borpárlatból készített aquavita mellett említik a gabonaszeszből készített édes likőrt is. Ekkor tehát kezdődött a párlatok iparszerű nagybani főzése is, a szeszfőzés technikája a múlt század elejéig kézműves jellegű volt, azaz nyílt tűz fölött kis üstökben végezték, mint a jó boszorkányok. A technológiában komoly változást a gőzkazánok elterjedése hozott, gőz használatával nagyobb nyomást tudtak előállítani, amely lehetővé tette a gőzkazánok és üstök egymás fölé építését, vagyis nagy lepárló rendszerek létrehozását. Az 1830-as évektől egyed uralkodóvá váló gőzfűtéssel alakult át a házi pálinka főzés szesziparrá.
5: Mondjuk azért manapság is vannak olyanok, akik otthon próbálkoznak ugye a házi pálinka főzéssel, aztán, hogyha nem vigyáznak, akkor forrul járhatnak, mert bizony a cefra az fel tud robbanni.
6: Így van, úgyhogy ezzel nagyon óvatosan, Szomi is csak művész jelleggel kóstolóba, meg nézőbe szokott menni.
5: A profikra szoktam bízni, én is el szoktam vinni inkább a gyümölcsömet a szeszfőzdébe, és nagyon ott inkább megfőzik nekem.
6: Nagyon helyes. A mai ajánlatunkkal hamarosan jövünk vissza, igazi magyaros étkeket fogunk főzni, hogy utána Szomi leöblöggethesse igazi magyar szeszekkel.
3: A konyhafőnök ajánlata, ízekre hangolva.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Szóval, ahogy már konyhafőnökünk mondta, a mai napon igazi magyaros ételeket fogunk készíteni, hogy utána szépen magyarosan ihassunk is rá jókat. Úgyhogy kezdjük is mindjárt a sort egy remek, fogyókúrásnak egyáltalán nem mondható levessel. Jókai bablevest fogunk elsőként készíteni.
2: Ki hinné, a jókai bableves Jókai Mór nevét viseli, aki ennek a remek fogásnak nagy kedvelője volt. Már ez az étel igen népszerűvé vált, 2005-ben például Jókai bableves főző versenyt is rendeztek, hát hol máshol, mint ugye a költő hosszasan nevezett lakóhelyén Balatonfüreden, nagyírónk 180. születésnapja alkalmából. Na de hát ez ma Szomi konyhája, úgyhogy nézzük, hogy a kuktából főszakáccsal van zsát. Szomi, hogyan készíteni?
1: 4 személyre szeretnék jókai bablevest készíteni, ehhez pedig be kell szereznem egy füstölt sertés csülköt, egy olyan fél kilogrammos darabot, kell még 20 deka debreceni kolbász, 20 deka száraz tarka bab, friss bab esetén 30 dekára van szükség, 15 deka sárgarépa, 10 deka petrezselyem gyökér, egy fél zeller, egy fej vöröshagyma, 2 gereszt fokhagyma, 2 darab paprika, 1 darab paradicsom, kell még 4 deka zsír vagy olaj, 1,5 deci tejföl, 2 evőkanál liszt, fél csokor petrezselyem, egy babérlevél, egy púpozott teáskanál piros paprika, só, illetve csipetkét is készíteni kell. És akkor szépen sorjában nézzük meg, hogy hogyan is készül el az incsiklandó jókai bablevesünk. Először is már érdemes előre gondolkodni, és a babot előző nap beáztatni éjszakára, friss bab esetén azonban erre nincsen szükségünk, illetve a csülköt már fel lehet dobni főni, 1,5 liter vízben puhára kell főzni, majd pedig a főzővízzel együtt tegyük a hűtőbe, tehát mindezt a bab áztatást, illetve a csülök megfőzését érdemes előző nap megcsinálni.
2: Másnap a csülök tetején képződött zsírt lekanalazzuk és egy fazékba tesszük. A zsíron gyengén megpirítjuk a kockára vágott zöldségeket, a sárgarépát, a zellert, a petrezselyem gyökeret, majd hozzáöntjük áztatólevével együtt a babot és a csülök főzőlevét, fűszerezzük fokhagymával, babérlevéllel és a csülök sótartalmától függően sózzuk továbbra is. Ezután hozzáadjuk a kockára vágott paradicsomot, zöld paprikát is, és lassú tűzön főzzük.
1: Mindeközben visszamegyünk a konyha asztalhoz, és felkarikázzuk a kolbászt, és beledobáljuk egy serpenyőbe, kisütjük, majd pedig kivesszük, és lecsepegtetjük. A sütésből visszamaradt zsírt nem dobjuk ki, hanem beletesszük a finomra vágott hagymát, megpirítjuk, majd pedig megszórjuk a liszttel is, vigyázzunk arra, hogy ne égjen oda, vagyis mindezzel hagymás rántást készítünk. Az utolsó pillanatban megszórjuk a piros paprikával és az apróra vágott petrezselyem zölddel, majd pedig egy kis leveslével felengedjük, végül pedig a leveshez keverjük, és az egészet kiforraljuk. Hogyha a bab megfőtt, hozzáadjuk a leveshez a kolbászt, és a tejföl felével behabarjuk az egészet. Az elkészített csipetkét a főzés vége előtt 7 perccel tesszük bele a levesbe, végül pedig a leveshez keverjük a maradék tejfölt, és ízlés szerint ecettel állítjuk be a legvégső ízt.
2: Ami pedig a tálalást és a díszítést illeti, hát tálalás előtt kivesszük ugye a csülköt értelemszerűen, kicsontozzuk, ami nem kicsiny konyhatechnikai művelet, igyekszünk a csülköt az asztalon tartani, apró kockákra vágjuk és a leveses tányérokra szétosztjuk. Erre fogjuk rámerni a levest, amit tejföllel és apróra vágott petrezselyemmel díszíthetünk, hát minden férfinak ez azért emberes ebéd.
1: Hát, hogyha mégse lenne egyébként eléggé emberes, illetve férfias, akkor van még egy ajánlatunk, hogyha még ez sem lesz elég, akkor meg nem tudunk mit mondani. Szóval vorálbergi sajtos nudli, amit a konyha főnökünk ajánl még így első körben, 2 személyre mindenképp szükségünk van 20 deka lisztre, 1 darab tojásra, 1 kávékanál sóra, 10 deka ementális sajtra, 5 deka érett jutúróra, 1 kis fej vöröshagymára, 1 deci tejfölre, illetve 3+5, vagyis összesen 8 deka vajra, és hogy mindezekből hogy áll össze a vorálbergi sajtos nudli, remélem a konyhafőnökünk elárulja.
2: Az ementálit lereszeljük és elkeverjük a jutúróval, illetve a tejföllet, tehát csinálunk egy teljes alapot. A hagymát megtisztítjuk, nagyon vékonyan felkarikázzuk, zsebkendőt tartunk magunknál biztonsági okokból, ha elsírnánk magunkat. kevés vajban megfonnyasztjuk, és összekeverjük az emmentális tejfölös túróval, tehát van egy ilyen hagymás, tejfölös, teljes túrós masszánk. A nudlihoz a lisztet összekeverjük a sóval, majd a közepében mélyedést váljunk, amiben beletesszük a tojást. Végül kevés vízzel az egészet sima tésztává gyúrjuk, és fakanállal addig keverjük, míg elválik a tál oldalától. Ezután a kész tésztát vizes vágódeszkára fektetjük, és a forrásban lévő sós vízben szaggatjuk. A nudli akkor főt meg, ha felúszik a víz felszínére, rossz az, amikor az edény alján ott van egy masszában. A lecspögtetett nudlikat a sajtos jutúrós keverékkel rétegezve, vajjal kikent tűzálló tálba tesszük, az ételt 15 percre forró sütőbe rakjuk, hogy a sajt megolvadjon, és azonnal tálalható.
1: Ami a tálalást, illetve a díszítést illeti, friss zöld salátát vagy retek salátát adhatunk hozzá, a tetejére kevés tejfölt is kanalazhatunk, és durvára vágott petrezselyemmel lehet díszíteni ezt a mennyei vorarlberg és sajtos nudlit.
2: Hamarosan jövünk vissza, kevésbé férfias ételekkel, mégpedig almával töltött csirkecombot fogunk készíteni, és tejszínes hagymás csirke mellett.
1: Szerintem, hogyha a férfi éhes, akkor kimondottan ezek is férfias ételek, mert hogy szeret sokat enni belőle.
2: Ja igen, hát ugye valahol azért muszáj Szomi mellett is a nőknek teret engedni. Elvégre ma Szomi konyhájában vagyunk, ma ő a gurmé főszakács.
3: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Klandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Műsorajánló.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby.

0: Folytatódik ízekkel, illetve illatokkal teli óránk, ez még mindig a konyhafőnök ajánlata. Ma félig meddig igazán férfias, félig meddig pedig női ételekkel kényeztetjük az ízlelő bimbóikat így az éteren keresztül. És hát akkor most jöhetnek a kicsit nőiesebb falatok, méghozzá almával töltött csirkecombokat, ma meg tejszínes hagymás csirke mellett fogunk készíteni.
1: Ami kell az almával töltött csirkéhez, hát 1 kiló csirkecomb, ez lehet alsó vagy felső is, 2 darab alma, grill csirke, fűszersó, szezámmag és olaj a sütéshez. Na nézzük, Szomi, hogy hogyan fognál hozzá egy női étekhez.
0: A csirkecombokat előző este az étolajban elkevert grill csirke fűszersó jól bedörzsölöm, és ebben a pácban hagyjuk pihenni felhasználásig, szóval ennek az ételnek is kell egy kis előkészület. A tepsiben egymással szembeforgatva elhelyezzük az előzőleg alma cikkekkel kitömött csirkecombokat. Ezt úgy kell érteni, hogy az almákat kis szeletre vágjuk, és a csirke bőre alá bedugdossuk őket, úgyhogy ne látszódjanak ki. Ezután a megmaradt alma darabkákat is belehelyezzük a tepsibe, majd pedig a páclével az egészet meglocsantjuk. Aki szereti, megszórhatja szezámmaggal is, ezután fóliával, ugye alufóliával betakarjuk, és körülbelül 20 percig pároljuk 180 fokos sütőben, hogyha a húsok megpuhultak, levesszük a fóliát, és egy kicsit magasabb fokozatra állítjuk, 10-15 perc alatt ropogósra sütjük az egészet, néha azért locsolgassuk meg a pecsenyelével, hogy ki ne száradjon, főtt burgonyával, vagy bármilyen burgonyás dologgal nyugodtan lehet tálalni, biztos finom lesz.
1: Amit viszont garantáltan szeret minden férfi, már csak azért is, mert van benne hagyma, az a tejszínes hagymás csirkemell, ez 60 deka csirke kell, de pulyka is jó, egy közepes fej vörös hagyma, pici só, pici ételízesítő, bors ízlés szerint, csipet bazsalikom és 5 deci tejszín. Na Szomi, nézzük, mit kezdesz vele.
0: Szóval, a csirke mellett először is csíkokra vágjuk az apróra vágott vörös hagymát, egy evőkanál olajon megfonnyasztjuk, ezután rátesszük a csíkokra vágott csirke mellett, és addig kevergetjük, amíg egy picit megpirul, majd ezután megszórjuk sóval, ételízesítővel, borssal, bazsalikommal, és felöntjük körülbelül 4 deci vízzel. Ezután lefedjük és puhára főzzük, majd pedig hozzáöntjük a tejszínt is, hagyjuk, hogy besűrűsödjön egy picit, majd pedig rizssel vagy rizibizivel tálalva már is fogyaszthatjuk a tejszínes hagymás csirke mellett.
1: Hamarosan jövünk vissza, Szomi, úgy látom, hogy komoly párlatok felé fordította tekintetét, én már látom, hogy leemelt innen a bárpultról egy olyan üveget, amelynek tartalma hát viszonylag barnás, úgyhogy Gombóc Artúr ma nem csak csokoládét fog fogyasztani, de én úgy gondolom, hogy szeszt is, hiszen ma férfias konyhánk van, Szomi a konyhafőnökünk.
2: A konyhafőnök ajánlata, ízekre hangolva.

0: Gombócartúra ajánlásával a konyhafőnök desszert tipje.
1: Ahogy már a konyhafőnökünk mondta, az állandó konyhafőnökünk ugye Nacsa Móni, én meg most az idéglenes vagyok, na, szóval az a lényeg, hogy a mai napon egy kicsit férfiasra vettük a figurát, és hát próbálunk majdnem minden ételbe egy kis szeszt belecsempészni. Hát az almás csirke mellhez nem annyira jó, nem annyira illik, viszont a desszertbe annál jobban beleillik egy nagyon-nagyon finom szesz, méghozzá kókuszkosarat fogunk készíteni, viszkis csokoládékrémmel, mennyei, ami kell hozzá a tésztájához két nagy tojásfehérje, fél bögre cukor, 20 dl a kókuszreszelék, negyed bögre rétesliszt, egy mokás kanálnyi vanília eszencia, ami pedig a töltéléket illeti, 10 dl a étcsoki, 10 dl a fehér csokoládé, 2 dl tejszín, 2 teás kanál, étkezési keményítő, elmaradhat, hogyha sűrűre főzik a krémet, illetve fél, vagy hát a bátrabbak rakhatnak bele egy egész decinyi jó minőségű viszkit.
2: Nézzük az elkészítést, miközben Szomi itt a viszkis üveg felé kacsingat. A tojásfehérjéket közepesen kemény habbá verjük, mikor már kezd fényesedni, folyamatos keverés mellett hozzáadjuk a cukrot, a vanília eszenciát, majd a lisztet, s legvégül alacsonyabb fokozatra kapcsolva a habberőt, a kókuszreszeléket, hogy ne szálljon szana szét a konyhában. Egy levehető aljú pite formát alaposan kivajazunk, ebbe nyomkodjuk bele a tésztát úgy, hogy egyenletesen jusson az oldalára és az aljára is. 175 fokos sütőben körülbelül 20 percig sütjük, míg aranyszínű nem lesz. A sütőből kivéve körülbelül 10 percet állni hagyjuk, majd egy tányérra kiemeljük. Nézzük a töltelékét. A töltelékhez apróra tördelem a csokoládét, egy lábasba teszem, és a tejszínnel, amiből előzőleg egy evőkanálnyit már félretettünk, együtt felmelegítjük a csokit, míg a csokoládét teljesen el nem olvad. A félretett tejszínben, már abban a fél deciben, hideg csomómentesre keverjük a keményítőt, és a csokoládés tejszínkrémhez adjuk besűrítés céljából. Melegen, de nem forrón belesimítjuk a közben kihűlt kókuszkosárba. Szobahőmérsékleten hagyjuk kihűlni, majd betesszük a hűtőbe. Legalább egy éjszakán át, de inkább egy teljes napig érdemes a hűtőben pihentetni, hogy a kosárka tésztája megpuhuljon.
1: Akkor szerintem előlem be kell zárni, be kell lakatolni a hűtőt, mert én helyből megenném.
2: Így van, mert hogy közben ugye belekevertük a viszkit is, innentől kezdve már extra öröm, kizárólag nagykorúaknak.
1: Mondjuk az íze megvan a viszkinek, az alkoholtartalma a főzés miatt ugye amúgy is elpárolok belőle.
2: Jó esetben,
1: bár mondjuk, hogyha jó minőségű viszkit rakunk bele, akkor lehet, hogy marad belőle egy pici.
2: Így van, meg hát mondom, Szomi itt kacsingat a viszkis üveg felé, úgyhogy nem tudni, hogy mi lesz a viszkis üveg sorsa, miután elkészítettük a kókuszkosárkát. No de hát...
1: Szuvenírnek elrakom.
2: Gondoltam. Jön minden gyerek kedvence, hát mi más, mint a...
1: Madártej, egyébként az én kedvencem is, akármennyire nem vagyok gyerek. Szóval, hogyha madártejet szeretnénk készíteni, akkor készüljünk arra, hogy mindenképp szükségünk lesz 6 darab tojásra, vaníliás cukorra, 5 dl cukorra, másfél liter tejre, esetleg csokireszelékre, illetve kakaóporra.
2: És ahogy készítjük, a tojássárgákat összekeverjük a vaníliás cukorral és a cukorral, majd felöntjük a tejjel. Óvatosan felforraljuk, majd egy kicsit főzzük. Egy jénaiba tesszük, a tojásfehérjéből habot készítünk egy kis cukorral, és evőkanál segítségével habgaluskákat készítünk, melyet forrásban lévő vízben egy pár percig megfőzünk, majd a madártej tetejére rakjuk, megszórhatjuk kakaóporral, jól lehűtve tálaljuk.
1: Imádom, nem tudom megunni.
2: Gondoltam. Szóval Szomi itt most neki is ült a viszkis üveg mellett a madártejnek, mindenkinek ezt javasoljuk. Hamarosan jön a jó idő, mivel is tart egy kellemes hétvégén kiülni egy jó hidegtál madártej mellé, és egyszerűen csak élvezni azt, hogy pihi van.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Borban az igazság!
2: Így van, borban az igazság, viszont most egy kicsit eltérünk ettől a jól megszokott dologtól, hiszen ma már úgyis mindenféle szeszt kipróbáltunk a pálinkától, a szeszes italtól, elkezdve a kommerszig mindent, úgyhogy ma igaz borokról kellene beszélnünk, de mégsem, hanem különféle szeszekről lesz szó, illetve hogy mi alapján is lehet őket megkülönböztetni. A párlatokat előállítási módjuk alapján három fő csoportba sorolhatjuk, egyik a valódi gyümölcspárlatok, illetve a gabonapálinkák, másik csoportjuk a kereskedelmi vagy commerce párlatok, míg a harmadik csoportot a különleges vagy vágott párlatok képezik. A valódi gyümölcspálinkák és gabonapárlatok közé tartoznak a borpárlatok, a törköly és a seprőpálinkák, valamint természetesen a gabonapárlatok és valódi gyümölcspálinkák, a gyümölcsök, must és szőlőfeldolgozási melléktermékek, továbbá a gabonafélék szénhidrát tartalmának erjesztése, a keletkezett szesz lepárlása és finomítása útján készülnek valódi párlat előállítására erjesztett gyümölccefrét, gyümölcsbort, szőlőtörkölyt, borseprőt, valamint maláltázott gabonát lehet használni.
3: Elvileg minden érett gyümölcsféle feldolgozható párlat készítéséhez, ám jó minőségű párlat csak is magas cukortartalmú aromás gyümölcsből készülhet. A gyümölcssel szemben támasztott legfontosabb követelmények, hogy azok teljesen érettek és egészségesek legyenek. A gyümölcsöket külön-külön vagy vegyesen dolgozhatják fel, ez utóbbi esetben készülnek a vegyes gyümölcspálinkák. A legjobb minőségű gyümölcspálinkák készítésekor a gyümölcsöket sajtolják, mustot készítenek belőlük szomi lelki szemei előtt, ez a folyamat most zajlik, melyet szűrten vagy törkölyön erjesztenek. A gabonafélék feldolgozása pedig áztatással, csíráztatással, azaz malátázással kezdődik. Ilyenkor a gabona keményítő tartalma erjeszthető cukorrá alakul át, a maláta őrölve adja a gabonacefrét, majd az esetben is az erjesztés következik.
2: Szóval ennyit a pálinkákról, illetve gabonapárlatokról. Jön a következő kategória, a kereskedelmi vagy commerce párlatok. Hideg eljárás útján finom szesz, főként mesterséges aroma anyagok, esszenciák és víz egyszerű összekeverése útján készülnek. A késztermékek minősége elsősorban a finom szesz és a hozzáadott esszencia minőségétől, valamint az érlelés időtartamától függ. A commerce párlatok alkohol tartalma rendszerint 40% fölött van, szóval nem az az igazi, de azért megteszi, hogyha ilyen commerce italokat veszünk.
3: Az utolsó pedig e tekintetben a különleges, avagy a vágott párlatok, valódi gyümölcspárlatokból finom szesz, illetve almapálinka és különböző ízkiegészítők hozzáadásával készülnek. A fogyasztók igényeire, mondhatni közkívánatra létrejött típus, ugyanis sok esetben kedveltebb a valódi gyümölcspárlat túl erős aromájának semleges finom szesszel történő összekeverése, vágása útján létrejött termékek, melyek ízükben előállításuknak köszönhetően tompítottak. Tehát itt azért ne számítsuk arra, hogy úgy melbevág minket az érzés. A különleges vagy vágott párlatok általában jellegzetes alakú palackokban, vagy esetenként demizsonokban kerülnek forgalomba, legtöbbször a származási helyre utaló elnevezéssel. Alkoholtartalmú kihinni 40-45% körül van.
2: Egyik ismerősöm egyszer hozott otthonról saját készítésű házi pálinkát, ami mondta, hogy vigyázzunk rá, mert hogy derékszögű.
3: Az mit jelent?
2: 90 fokos.
3: Jaj, de jó. Hajajaj.
2: Hát
3: vigyáztatok vele? Az már ilyen abszint?
2: Abszint szintű, sőt, durván volt, tehát az nem volt egyszerű. Viszont ezek a különleges vagy vágott párlatok egyébként tényleg nagyon jók, mert ugye ötvözik a pálinkák ízét, de mégse annyira csípősek, erősek, hanem érződik rajtuk ez a kellemes gyümölcs íz, mégis ott van benne a szesznek az átható illata, illetve íze is.
3: Gondoltam, hogy Szomit igazándiból ez fogja leginkább elbűvölni. Mi pedig önöket fogjuk hamarosan elbűvölni, hiszen jövünk hihetetlen elköszönésünkkel, és hát Szomi elmondja nekem azt, hogy ő a madár tejre legszívesebben milyen szeszt fogyasztana.
1: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
2: Hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Jelentősen csökkent a lakáspiaci kereslet augusztusban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségire. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt és a középszintű szóbeli vizsgák novemberben lesznek. Új programot indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktoranduszoknak. A doktori képzésben résztvevő hallgatók kutatási ötleteikkel szeptember 15-ig jelentkezhetnek a programba, amelynek első tanulás és felfedezés elnevezésű program része októberig tart. November és január között lesz a projektindítás, júniusig a projektfejlesztés, júliusban pedig szakmai zsűrinek, befektetőnek, iparági szakértőknek és lehetséges partnereknek mutathatják be projektötleteiket a doktoranduszok. A programban résztvevő hallgatók ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. Jelentősen csökkent a lakáspiaci kereslet augusztusban, közölte az ingatlan.com. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakó ingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakó ingatlanok száma. A legnagyobb éves visszaesést Budapesten és a megyeszékhelyeken mérték. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható, közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. Az Országos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. A zöldséggyümölcs termék tanács szerint az aszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os termés kiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Wirtschaftswoche üzleti lapértesülései szerint a Volkswagen igazgatósága egyhangulag döntött 4 németországi gyár bezárásáról, ami a cégcsoport régóta húzódó költségcsökkentési programjának legdrasztikusabb lépése lehet. Alapinformációi alapján a Volkswagen az Emdeni és a Zwickaui üzemben 2031-ben, a Hannoveri haszonjárműgyárban 2032-ben

0: Lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót. Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Móbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Egészségedre.
4: Egészségedre.
0: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Szivárvány! Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
7: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Itt egy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermelése várható idén. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott az állami vagyonnal a kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita a bíróság nélkül is lezárható. Közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. A Magyarországos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. A zöldséggyümölcs terméktanács szerint az aszály és hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiség és a minőségi kilátásokat rontotta, a nyári hónapokban jött hőstressz is. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Szavazást indít a kerületben a budavári önkormányzat a rövidtávú lakáskiadásról, hogy az ott lakók véleménye alapján dönthessenek a további szabályozásról. A szavazásban a 18. évüket betöltött első kerületi állandó lakóhelyen rendelkező lakosok vehetnek részt. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön, derül ki a statisztikai hivatal adataiból. A belföldi vendégek száma 8,1%-kal nőtt, a vendégészakák száma viszont ugyanennyivel csökkent. A magyarországi vendégek száma Büksárvár környékén nőtt a leginkább. A külföldiek száma szintén csökkent, ők viszont tovább maradtak. Azaz kevesebb külföldi vendégek

0: Rádió. Értünk szól.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Műsorajánlót hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
8: Csak itt, a Hobby Rádióban.
9: A következő órában kéréseteknek megfelelően a duplájú műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
10: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
11: Jaj!
10: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

0: Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody című felvételével nyitjuk a duplájó következő adását, melyben sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál továbbra is Csák Attila. A mai műsor is speciális lesz, ugyanis a rengeteg sztár vendég után most csupán csak a hallgatót köszönhetem itt a stúdióba, ugyanis igazából a sok felhívásom eredményeként ismételten lett egy hallgató, aki újabb 12 dalpárt ajánlott, ráadásul olyan 12 darab dalpárt, ami még eddig nem szerepelt az adásba. Sok visszajelzés jött egyébként, köszönöm szépen mindenkinek a visszajelzést, de nagyon sokan olyan dalpárokat ajánlottak, amelyek már eddig elhangzottak a műsorba, tehát érdemes mindegyiket hallgatni, hogy aztán lehessen olyan dalpárokat ajánlani, amelyek még esetleg nem voltak. facebook.com/duplájó, itt megtaláltuk bennünket, és akkor itt tulajdonképp lehet dalokat ajánlani. Na de akkor nézzük a mostani 12 dalpárt, és a hozzátartozó hallgatót és vendéget. Itt ül velem szembe a hallgató Zsolt. Szia Zsolti, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és hogy megszólalsz is a dalok mellett. Szervusz, köszöntelek!
1: Én is sok szeretettel köszöntelek, Attila, és nagyon szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Örülök, hogy itt lehetek.
0: Na, hát örülök neki, hogy sikerült újabb 12 olyan dalpára felhívni a figyelmünket, ami eddig nem jutott az eszünkbe. Hogyan jött ez az egész? Gondolom ez azért azt feltételezi, hogy te úgy azért követed ezt a műsort hétről hétre.
1: Abszolút, követem, és fel is veszem.
0: Na, ó, egy igazi feketeöves rajongó, hogyha lehet ezt így mondani, aki még fel is veszi az adásokat. Hogy minden szombaton ennyire ráérsz, vagy azokat az adásokat veszed fel, amelyeket igazából nem tudod meghallgatni?
1: Hát főleg azokat, de aztán meghallgatom, de ott vagyok a gép mellett, amikor csak tehetem és hallgatom.
0: Értem. Tehát ez akkor azt jelenti, hogy hozzád közel áll a zene, igaz?
1: Abszolút, teljes mértékben, hiszen jó magam is kocsma szinten zenész vagyok.
0: Aha, értem. Mikor indult el igazából ez a zene szereteted?
1: Hát már gyerekkorom óta.
0: Aha, na majd erről mi mindjárt beszélünk, csak közben muszáj lesz a dalokról is beszélni. Whitney Houston, honnan jött ez a te számodra, és miért gondoltad azt, hogy ennek szerepelnie kell ebbe a műsorba?
1: Hát tulajdonképpen azért, mert azt igyekeztem szemléltetni, hogy lendületes legyen a műsor, és lendületesen kezdődjön, ez egy lendületes felvétel.
0: Értem. Na, hát Whitney Houston, ugye I Wanna Dance With Somebody, ez volt az első dal, 1987-ben jelent meg Whitney Houston második nagy lemezén. A dal Whitney Houston legismertebb, vidám táncos popslágere lett, az Egyesült Királyságban az első helyig jutott, és 1988-ban Grammy-díjat is nyert vele, a legjobb női popénekes előadó kategóriájába. Whitney Houston ekkor már világsztár volt, erős tiszta hangja miatt gyakran a The Voice-ként emlegették, azaz a hangként. Ez a dal a balladák mellett megmutatta a felszabadultabb táncosabb oldalát is az énekesnek. A dal egy fiatal nő történetét meséli el, aki nem egyszerűen táncolni szeretett volna valakivel, hanem olyan emberre vágyik, aki valóban szereti őt. Bár a zenéje vidám és lendületes, a szövege valójában a szerelem és a magány utáni vágyakozásról szól. Azonban van ennek a dalnak egy feldolgozása is. Kiről is van szó egészen pontosan?
1: Igen, a Fall Out Boy nevű formációról, ami Egyesült Államokban alakult az együttes, és ez a feldolgozás 2018-os.
0: 2001-ben alakultak ők igazából, Illinois államban. Tagjai között volt ugye Patrick Stump énekes, akinek a hangja egy igazi különleges volt. A feldolgozás valóban egy ilyen rockosabb változata ennek a dalnak, úgyhogy első körben hallgassuk meg ennek a dalnak a feldolgozását, jön akkor a Fallout Boytól az I Wanna Dance With Somebody itt a duplájóba, és utána jövünk vissza a hallgatóval és egy következő dalpárral. Ugye velünk töltitek az elkövetkezendő két órát is.

0: Egy igazi pörgős felvétellel folytatjuk, vagy hát hallhattuk itt a duplájóban, tehát folytatjuk tovább a duplájó adását, ez a Come on Szava című dal a The Shorts előadásában 1983-ból. Ez a mostani adás azért különleges, mert ezeket a dalokat egy hallgató szerkesztette, aki jelentkezett a felhívásunkra, és 12 darab dalpárt hozott el a számunkra. Ő nem más, mint Zsolti a hallgató, és vele együtt mutatjuk be ezeket a dalokat. A Shorts az hogyan kell a te választásodba? Mit jelent ez az együttes a te számodra?
1: Hát tulajdonképpen ez volt a legismertebb daluk, és ezt ismertem meg én is 83-ban. És igaz ugyan, hogy 84-ben vettem föl kazettára, de még a mai napig megvan, egy Technics deckkel vettem föl.
0: Értem. Na, beszéljünk egy picikét arról, hogy igazából hogyan alakult ki a te zene szereteted, miken keresztül ismerkedtél meg a zenével, mit jelentett fiatal korodban ez a te életedbe?
1: Hát a zenéket elsősorban a rádióból vadásztam.
0: Igen, abban az időben, ugye? Ez mikor volt? Ez nagyjából a 70-es évek vége, 80-as évek?
1: Hát igen, a 70-es évek végén már aktívan vettem föl.
0: Hogy akkor kazettára vettük fel ezeket a dalokat, ugye, mindig,
1: igen,
0: igaz?
1: Igen, igen, mindenképpen. Akkor ez volt a trend.
0: Értem, és akkor hogyan alakult ki a te zenei ízlésed, ha egyáltalán van ilyen, vagy mindenevő vagy?
1: Hát mindenevő vagyok. Én is a jó zenéket szeretem. Hát természetesen, ami számomra jelenti a jó zenét. De hát... nem egyforma senkivel se az ízlés.
0: Neked konkrétan mi a kedvenceid, tehát amiket úgy szívesen hallgatsz?
1: Hát én nagy italo fan vagyok, italo diszkókat szeretem gyűjteni. Most is a régieket gyűjtöm, amik akkor nem voltak meg, vagy rossz minőségben vannak. És hát amikor már az első kazettás deckünk meglett, akkor már sokkal jobb minőségben tudtam gyűjteni, és ez nekem nagy örömet adott.
0: De beszéljünk egy picikét a Shortsról. Egy holland fiú együttes volt, amely 1976-ban alakult. A négy fiatal zenészből álló csapat hazájában már ismert volt, de az igazi áttörést a Come on Szava hozta meg a számukra. Ez maradt messze a legismertebb daluk, amelynek köszönhetően Európa számos országában ismerté váltak. A zenekar 1987-ig működött. A dal eredetileg angol nyelven készült, de az EMI lemezkiadó holland változatot kért. Emiatt a hivatalos rádiók nem nagyon játszották, viszont a kalózrádiók felkapták. Amikor már körülbelül 10 000 példány elkelt belőle, a nagy rádiók is elkezdték sugározni, így lett belőle hatalmas siker. 1983. júliusában már a holland top 40 első helyezettje lett a dal. Ez könnyed, vidám dal, amelyben egy fiú és egy francia lány találkozása áll a középpontba. A cím jelentése, hogy vagy, vagy lazábban mi újság. Manapság talán azt is mondhatnánk, hogy mizu. A francia refrén miatt a dal nagyon könnyen megjegyezhető lett. A dal nem csak Hollandiában, hanem több európai országban is sikeres volt, például Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Svájcban, Ausztriában is, de hazánkban is rendkívül nagy siker lett, olyannyira, hogy hoztál egy nagyon érdekes együttest, akik feldolgozták ezt a dalt. Mesélsz róluk egy picikét, vagy hol hallottad te ezt először, honnan jött ez a számodra?
1: Hát a Hangál együttes ezen változatáról van szó.
0: Ugyanaz lett a címe, ugye?
1: Ugyanaz lett, a francia címet meghagyták. Könnyed, humoros zenekar volt.
0: Hol találkoztál te velük annó?
1: Hát, a 80-as évek elején hallottam róluk, és hát első számuk a Haverom a kalauz volt, amit hallottam.
0: Mekkora dal volt az, igen, akkoriba. Értem. Na, hát a Hangár együttesről gyorsan egy picikét, hogy a hallgatók is képbe kerüljenek. Ugye Tamási Saturnus 780 együttesből alakultak 1978-ban. Zenéjükben a könnyedség és a humor fontos szerepet kapott, és sok feldolgozást is játszottak. A dalaikat olyan műsorok is játszották, mint az 1 millió fontos hangjegy, vagy akár épp a Poptarisznya. Légrádi Antal gitáros és zeneszerző volt a dél-balatoni könnyűzenei élet ismert alakja, a Hangár együttes tagjaként is működött, és az együttes magjához tartozott. A dal a hangár változata, ugye a Shorts nagy európai slágerének ugye a magyar változata lett. A refrénben megmaradt a jól ismert francia fordulat, a Come on, ça va, vagyis hogy vagy. A hangár legismertebb, legtöbbet emlegetett saját dala, mint ahogy ezt már te is mondtad, ugye ez volt a Haverom a kalauz, ugye ez volt az 1 millió fontos hangjegyben felcsendülő legismertebb daluk, de most mi nem ezt hallgassuk meg tőlük, nem ezt hallgatjuk meg tőlük, hanem ugye jön a Come on, ça va, magyarul a hangár együttestől itt a Duplájóba, aztán jövünk vissza a hallgatóval és egy újabb dalpárral.

0: A 80-as évek végének egyik hatalmas nagy diszkós slágerét hallhattuk az elmúlt percekben itt a duplájóban, ez volt a Guru Josh féle Infinity, és ez a mai adás azért speciális, mert hogy ezt egy hallgató szerkeszti, ugyanis Zsolti ül itt mellettem, és vele együtt megyünk át ezeken a dalokon. 1989-ben megjelent 1989-ben a dal, de 1990-ben több országban is hatalmas nagy siker lett. Hát miért pont ezt a dalt választottad, mi jut erről a dalról neked igazából az eszedbe?
1: Hát nekem azért tetszett a jellegzetes szaxofon szólóról, amit hallhatunk az egész dalon keresztül.
0: Ugye ez nem volt egyedi a 80-as évek világában, ugyan, és az ottani nagyslágerek egy része azért a szaxofonokról szólt.
1: Hát akkor is már volt olyan, de ez jellegzetes volt tulajdonképpen.
0: Igen, tulajdonképpen az első hangokról meg lehet ismerni. Fűződik ez a zenéhez valami élményed, vagy csak egy kellemes, hallható dal volt a fülnek, és örömmel hallottad, amikor ez bárhol felcsendült?
1: Örömmel hallgattam a szaxofon szólót. Hát meg egy lány is ehhez fűződik.
0: Na, mesélj!
1: Nagyon szerettem.
0: Aha. Ildikó. Az első szerelem?
1: Talán a második.
0: Aha, kiszámolja ezt abból a korban. Aha, aha. Na, de jött egy lányzó, és akkor...
1: És neki a kedvence volt tulajdonképpen.
0: Aha, aha. És említetted, hogy zenélsz is, vagy hát ilyen hobbi szinten csinálod.
1: Igen.
0: Akár ezt a dalt is el tudnád játszani?
1: Igen.
0: Ó, na, mesélj már egy picikét, csak egyelőre egy-két mondatban, hogyan indult ez a zenélés, min játszol, miket csináltál?
1: Hát én billentyűs hangszereken játszom, hát szintetizátor, orgona, kicsit harmonikán. Hát én 8 évig tanultam zenélni, és hát aztán abban maradt sajnos, de...
0: De egy hobbi szinten az illűződ, igaz?
1: Igen, megmaradt, és édesapámnak, édesanyámnak is szerettem játszani. Kezdetben csak nekik játszottam, majd aztán, mikor megnősültem, akkor már egy nagyobb család hallgatta a játékomat, aztán a rendezvényeken is sikerült
0: részt venni. Tehát kimerészkedtél a nagy közönséghez is?
1: Igen, volt bennem annyi bátorság.
0: Uh-huh. És mik voltak a repertoárodon? Tehát, hogy inkább ilyen könnyű zenei slágerek, vagy másokat is játszottál?
1: Hát a közönségnek a mulatos számokat kellett játszani, meg a nótákat. Édesapámnak jazz játszottam, régi swinget.
0: Mondd azt egy példát, például Dixi, milyen jazz játsz?
1: Hát Artie Shaw-t a 40-es évekből, Benny Goodman-t, Glenn Miller-t nagyon szerettem játszani, mert ő azt szerette.
0: Értem. Jó, na, beszéljünk egy picikét Guru Josh-ról. Ugye eredeti nevén Paul Walden, és a Jersey szigetéről származó brit zenész és DJ volt. A 80-as évek végének klubzenés világában lett ismert. Később Ibizára költözött, és nem csak zenével, hanem látványtechnikával, képi megoldásokkal is foglalkozott. Az Infinity a korszak egyik nagy tánczenei sikeret. Jellegzetessége a szaxofonos dalla, mint ahogy erről beszéltünk is, amely azonnal felismerhetővé tette a dalt. A dal címe magyarul nagyjából azt jelenti, hogy végtelenség. Az Egyesült Királyságban az 5. helyig jutott a hivatalos kislemezlistán, Hollandiában pedig a top 40 listán a 3. helyezett lett. Érdekesség, hogy Németországban is nagy siker volt, ott a hivatalos listák szerint a 2. helyig jutott, és 26 hétig szerepelt a dal listán. Na, és akkor ennek a dalnak van egy feldolgozása is, igaz?
1: Igen, a Guru Josh Project játszotta, ami azt jelentette, hogy még 2 ember csatlakozott a Guru Joshhoz.
0: 2008-ban jelent meg tulajdonképpen ennek a feldolgozása, és valóban a Guru Josh Project nem teljesen új előadó volt, hanem a Guru Josh nevéhez kapcsolódó új formáció. A projektben Paul Walden mellett Darren Bailey és Anders Newman művész nevén Snakeboy is szerepelt. 2008-as változata az eredeti Infinity új modernebb tánczenei feldolgozása lett. A legfontosabb, hogy a híres szaxofonos motívum megmaradt, de a hangzás sokkal erősebb, klubosabb és a 2000-es évek végének divatos tánczenéjéhez igazodik. Az új változat még az eredetinél is nagyobb listás sikert hozott több országban. Az Egyesült Királyságban a harmadik helyig jutott, a brit tánczenei listán pedig az első helyig jutott fel. Hollandiában a top 40-es listán a második helyig jutott, és 24 hétig szerepelt a listán. Szóval akkor most hallgassuk meg ezt a feldolgozást, és aztán jövünk vissza a hallgatóval, Zsoltival, és egy újabb dalpárral. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Egy igazi hatalmas magyar nagy sikert hallhattunk az elmúlt percekben itt a Duplájóban, ez volt az Európa Varga Miklós jó voltából. Hát én meglepődtem, amikor ezt a dalt te beválasztottad ebbe a műsorba, mert én nem is gondoltam, hogy ennek a dalnak van valamiféle feldolgozása. Mesélj már erről egy picikét, hogy ez hogyan került ebbe a műsorba.
1: Hát az emlékeim miatt volt ez.
0: Na, milyen emlékeid fűződnek ez a dal?
1: Hát én is játsztam annak idején ezt a számot. És énekeltük az osztállyal, amiben jártam, és hát örültem, hogy el tudtam játszani.
0: Aha, tehát ez volt igazából az emlék, hogy egy újabb dal, amit megtanultál. És miért izgalmas ez a dal tulajdonképpen?
1: Hát azért, mert hát Varga Miklóst itt ismertük még igazán, annak ellenére, hogy már az István a Királyban játszott, a István 83-ban, akkor volt egy nagy koncert a Királydombon, amit nagyon sokan megnéztek abban az időben.
0: Aha, tehát ugye 1984 vagy 8, hát 84-ben jelent meg a dal, majd aztán nagy lemeze 85-ben is ugye az Európa. A szövegét Varga Mihály írta. Varga Miklós a magyar rockzene egyik legismertebb előadója, országosan ismerté vált, ugye, amit az imént említetted, az István a Király rockoperából, ahol István szerepét énekelte. Az Európa pályafutásának egyik legnagyobb slágere lett. Érdekesség, hogy a dal eredetileg Kék Farmer címmel készült, és teljesen más szövege volt. Később született meg a ma ismert Európa, amely a 80-as évek egyik legismertebb magyar rockdala lett. A kislemezből rövid idő alatt mintegy 170 ezer példány fogyott, a dal hosszú ideig vezette a hazai slágerlistákat, és máig Varga Miklós legismertebb felvétele lett. Na de aztán ennek a dalnak lett egy későbbi folytatása is. Mit tudsz erről?
1: Hát Leslie Mandukival énekelte Varga Miklós angolul el ezt a számot, Mother Europe címmel. 89-ben.
0: És ezt a dalt is hallottad annó?
1: Akkor nem, ezt később hallottam meg.
0: És akkor meglepődtél, hogy van ennek a dalnak egy angol feldolgozása is.
1: Igen, de örültem neki, mert tetszett.
0: Ugye úgy van ez, hogy Kabler és Mandoki, ugye, Mother Europe, ez a dal címe, 1989-ben jelent meg valójában. A Kabler név mögött Varga Miklós állt, aki ezen a felvételen Mike Kabler művész nevet használta. Társa Leslie Mandoki a Magyarországról Németországba emigrált zenész és producer volt, aki ekkorra már nemzetközi hírnevet szerzett, többek között ugye a Genghis Khan együttes tagjaként, később pedig producerként és zeneszerzőként is tevékenykedett. Az Európa hazai sikere után úgy döntöttek, hogy a dalt angol nyelven is elkészítik, bízva abba, hogy külföldön is sikert aratnak. Így született meg ugye a Mother Europe, amelynek angol szövegét Leslie Mandoki készítette, Varga Miklós pedig Mike Clubber néven, mint ahogy már említettem, énekelte fel a dalt. A dal azonban nem érte el azt a nemzetközi sikert, amelyet reméltek tőle. Leslie Mandoki nem engedte el azonban ezt a dalt. 30 évvel később, 2019-ben a Mandoki Soulmates újra felvette Mother Europe 2019 címmel. A felvételen már nem Varga Miklós énekelt, hanem Mandoki nemzetközi zenei közösségének tagjai működtek közre, köztük a Scorpion zenészei és más világhírű rock előadók is. 2019-es változat így inkább tisztergés volt az eredeti magyar dal előtt. Mi most azonban nem a 2019-es változatot fogjuk meghallgatni, hanem az 1989-eset, úgyhogy jön Mike Kabler, illetve Mandoki jó voltából. A Mother Europe most itt a Duplájóban, aztán jövünk vissza a hallgatóval is egy újabb dalpárral.

0: A 80-as évek egy igazi, klasszikus, lassúzós szerelmes dala csendült fel az elmúlt percekben itt a duplájóban, ez volt a Blackféle Wonderful Life, egészen pontosan 1986-ból. Vendégem továbbra is a hallgató, akinek köszönhetően szólnak ma a slágerek és azoknak a párjai, ugyanis a duplájó arról szól, hogy hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk el a számotokra. Hogyan jött ez a Blackféle felvétel ebbe a válogatásba?
1: Hát szintén az emlékeimre hagyatkozom.
0: Ezt is játszottad?
1: Igen, ezt is, de erre inkább lassúztam a lányokkal.
0: Aha, értem. Ugyanazzal a lányjal, akivel megismerkedtél az Infinity kapcsán?
1: Ez egy sokadik lány volt.
0: Egy sokadik alkalommal. Tehát ezek a zenék végül is arról szólnak, hogy az emberek ilyenkor közelebb kerülnek egymáshoz, igen, lassúznak. Én egyébként nagyon sajnálom, hogy manapság eltűnt ez a fajta műfaj, mert ez egyfajta kommunikáció volt ember és ember között, és lehetőséget teremtett az ismerkedésre. Te egyébként hogyan látod, hogy mennyire változik ez a világ ilyen szempontból, egy picikét felgyorsul, egy picikét másabb, mennyire jó vagy rossz ez, mit gondolsz te erről, ha már így szóba kerül?
1: Hát ez rossz, mert tényleg így nem lehet úgy megismerkedni, egymáshoz közelebb kerülni, mert nagyon rohanó a világunk, és erre nincs idő.
0: Hát már ugye a lassúzás alapból egy kommunikációs formát teremtett meg, ahogy a Jesse is mondta a múltkor, hogy tehát már alapból meg kellett szólítani egy lányt, fel kellett kérni, táncol-e velünk, stb. Tehát, hogy tehát már eleve teremtett egy ilyen szituációt, ami manapság kevésbé van meg, vagy más formában alakult át ez a dolog. Na de térjünk vissza igazából a Blacknek a felvételére. Ugye ez 1987-ben, amikor újra kiadták, akkor lett nagy sliker. A Black név valójában Colin Vernkun brit énekes, dalszerző, művész neve volt. Liverpoolból indult, és bár több lemezt is készített, világszerte főleg a Wonderful Life című dalavált ismerté. A dal címe magyarul nagyjából azt jelenti, hogy csodálatos élet. Érdekesség, hogy a cím elsőre nagyon derűsnek tűnik, de maga a dal inkább melankólikus, kicsit szomorkás hangulatú, ha lehet így fogalmazni. Colin Vönkun nehéz időszakába írta ezt a dalt, anyagi gondjai voltak, magánéleti válságon ment keresztül, és mégis ebből született meg élete legnagyobb slágere. Először 1986-ban jelent meg, de akkor még csak kisebb figyelmet kapott, 1987-ben, amikor újra kiadták, ekkor lett belőle igazi nemzetközi sláger, az Egyesült Királyságban a 8. helyig jutott, és több európai országban is top 10-es sláger lett. Na és itt jön a meglepetés, amire én nem is gondoltam volna, ugyanis ezt a dalt is feldolgozták. Mit tudunk erről?
1: Hát az Ace of Base dolgozta föl. Uh-huh. 2002-ben a Da Capo című lemezén jelent meg.
0: Da Capo, mit jelent ez, ha már zenei iskolába jártál?
1: Hát, hogy vissza az elejére. Uh-huh, uh-huh. Ez a zenei kifejezésnek a lényege.
0: Ezt a dalt is ismerted, vagy csak valahol meghallottad, és azt gondoltad, hogy ez itt tök jó lesz?
1: Hát az Ace of Base ezen lemezén ismertem meg tulajdonképpen.
0: Aha, tehát akkor az Ace of Base, ugye, aki a 90-es évek egyik nagy siker popzenekara volt, amit sokan hasonlítottak, ugye az Abbához is, mert hasonló stílusú zenét játszott, nyilván a 90-es éveknek megfelelő trenddel, de hogy ugye hozzájuk hasonlították, tehát akkor ő is az egyik kedvenc ilyen pop csapatod volt a 90-es évekből.
1: Igen, nagyon szerettem, és gyűjtöttem minden lemezét.
0: Egyébként ők is egy svéd pop együttes voltak, amely a 90-es években lett világhírű, legnagyobb slágerék közé tartozott, ugye az All That She Wants, vagy a The Sign, és még folytathatnánk tovább. 2002-ben ugye a Da Capo című albumán dolgozta fel a Wonderful Life című dalt. A lemez címe, ugye, mint ahogy mondtad, ugye, mit is jelent, hogy vissza az elejére. Igen. Ugye ez jól illett az Ace of Base-nek a stílusához, és nyilván egy picikét a 90-es éveknek a hangulatát teremtette meg ez a dal, úgyhogy szerintem nincs más hátra, mint hogy hallgassuk meg őt, Ace of Base és a Wonderful Life, aztán pedig jövünk vissza a következő dalpárral.

0: дыша. Бедный художник стоит.
1: És kedves hallgatóink, most én jöttem vissza Attila helyett, ez itt a duplájó, ahol én vagyok a vendég, Kövesdi Zsolt, és nagy örömmel teszek eleget a következő feladatnak, ami abból áll, hogy egy dalpárt nekem kell felkonferálnom. De tulajdonképpen már meghallgattuk a dalt Alla Pogacsova előadásában, a Million Alec Rose, a Milliós Korlátvörös Róza című dalt hallottuk, ami a szerelem egyik nagy-nagy jelképét jelenti, a mindent feláldozó szerelemét. Alla Pogacsova ezzel a dallal 83-ban vált igazán sikeressé, akkor elnyerte a Piesnia Goda, egy televíziós dalfesztivál a legjobb dalát, annak a díját kapta ezért a dalért, és a dal arról szól, hogy egy festő beleszeretett egy színésznőbe, egy francia színésznőbe, és annyira beleszeretett, hogy mindenét eladta, és a színésznő ablakánál beterítette vörös rózsával a területet, de ez a színésznőt nem villanyozta föl, ő ott hagyta, faképnél hagyta a festőt, aki aztán szegényen élt tovább, és

A dal valójában oroszul később lett siker, mint említettem, 83-ban. És hát, mivel édesanyám kedvence volt, úgy gondolom, hogy meghallgatom szívesen ezt a dalt, mert ilyenkor ráemlékezem. Ennek a magyar változata Csongrádi Kata által előadott Millió rózsaszál, ami 1986-ban jelent meg kislemezen. A nagylemez aranylemez lett, aminek szintén Millió rózsaszál a címe. Csongrádi Kata, hát mint megismertük, színésznő volt, a Színház és Filmművészeti iskolán tanult, és egyébként művész családból származott. És hát miután magyarra lefordították, így ő ezt előadta, és hát ezt hallgassuk most meg tulajdonképpen. És ezzel zárjuk az óra anyagát, és majd a hírek után jövünk vissza.

0: utazok, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
5: Adathalász SMS-ek terjednek az adóhatóság nevében. Ebben a tanévben is ingyenes a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek. Ehhez egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. Az adóhatóság e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A 2026-os SZIA bevallást a hivatal fel sem dolgozhatta, hiszen azt csak az év lezárultával lehet beadni a hatósághoz. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás. Az oltást az kérheti, akinek a gyereke 7. év folyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában, 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Otthoncentrum. A téglalakásoknál 2% ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4% ponttal nőtt az alkú mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1% ponton belül maradt. A legnagyobb alkúra ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség, ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engednek az eladók a meghirdetett tárból a sikeres értékesítés érdekében. Okosbóját telepített az Orcitóba a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara. Az okosbója úszó napenergiával működő automata vízminőség ellenőrző rendszer, amely folyamatosan gyűjt adatokat a víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzőiről. A rendszer a többi között méri a pH-t, amely a tóvizének savasságát vagy lugosságát jellemzi. A cél, hogy felkészülten válaszoljanak a klímaváltozás okozta vízügyi kihívásokra. Minden idők legforróbb nyarát élte át idén Nagy-Britannia. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes adatai szerint júniusban, júliusban és augusztusban 16,5 fok volt az átlagos napi középhőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy 1884 a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta az idei nyár volt a legmelegebb Nagy-Britanniában. Az előző meleg rekordot a tavalyi nyár tartotta 16,1 fokos átlagos napi középhőmérséklettel. Szerbiában évtizedekig tarthat a nyári tűzvészben súlyosan károsodott Deliblati homok puszta erdeinek helyreállítása, a szakemberek pedig azt vizsgálják, milyen a szárazságnak és az erdőtüzeknek ellenálló fajokkal lehetne újra telepíteni a területet. A térségben korábban ritkának számítottak a nagy erdőtüzek, a globális felmelegedés következtében azonban a szakemberek szerint a jövőben gyakoribbá válhatnak. Vasárnap napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhő mellett, csapadék nélkül. A szél megélénkülhet, néhol erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
6: Hobby Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
6: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
8: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplán jó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
9: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
10: Jaj!
9: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Duplájó második órájában is. Én továbbra is Csák Attila vagyok, és ez itt a Duplájó, ahol a mostani alkalom egy picikét speciális lesz olyan tekintetből, hogy ismételten találtunk egy olyan hallgatót, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy jelentkezett egy újabb hallgató, aki újabb 12 dalpárt küldött be a számomra, leadásul olyan dalpárokat, amelyek eddig még nem hangzottak el a műsorba. Michael Jackson Wanna Be Starting Something című dalával indítottuk ezt az órát, és az előző órát pedig egy érdekes dologgal zártuk, ugyanis úgy látszik, hogy ez nekem egy perverziómmá válik. Ha bejön egy hallgató, akkor tulajdonképpen mindenképp megpróbálom ösztökélni arra, hogy kipróbálja magát a mikrofon előtt, hogy érezze azt, hogy nem olyan egyszerű megszólalni így adásba, és akkor egy teljes megszólalást végigvinni. Nyilván természetesen ez nem alaptalan történet volt, mert hisz itt a zenék alatt beszélgettünk arról, hogy Zsolti, te is kipróbálnál nagyon szívesen a rádiózást. Na, mesélj nekem egy picikét arról, hogy hogy érezted magad ez alatt a megszólalás alatt, ahol én igazából csak a technikát kezeltem, és igyekeztem nem közbeszólni.
1: Hát egy kicsit izgultam, ez hallatszott is a munkámon, de megcsináltam.
0: Milyen volt így csak arra hagyatkozni, hogy tiéd tulajdonképp egy pici kis idő, ami azért nem is olyan sok, de mégis ki kell tölteni szöveggel, mégis mondani kell valamit, de hirtelen nem jutnak eszedbe a dolgok, meg hirtelen mondani kell valamit, mert a csend az ugye egy rádióban nem annyira barát.
1: Nem bizony.
0: Hogy érezted magad?
1: Hát mondom, kicsit feszült voltam, de...
0: Aha, még mindig tart egy picit, ugye?
1: Hát már oldódik.
0: Oldódik már egy picit. Akarod tovább vezetni a misort? Hazamenjek?
1: Hát nem. Hát
0: nem, azért annyira nem még, de hát majd előbb-utóbb talán belőled is rádiós lesz, ugye?
1: Hát szerintem nem, de...
0: De kipróbáltad, maradjunk ennyiben, igaz?
1: Így van.
0: Na, beszéljünk egy picit akkor inkább arról, hogy ezt a dalt is te választottad, ugye dalpárt. Michael Jackson. Na, mit jelent ő a te életedben? Miért választottad ezt a dalpárt? Gondolj, mert sok mindent azért nem választhattam, mert ugye egy részét, amiket ajánlottál, azt már beadtuk a műsorba, tehát lejátszottuk, másrészt pedig azért fogynak ezek a dalpárok, de mégis valamit csak sikerült választani. Igen. Szóval ehhez képest Michael Jackson hogyan került ebbe a válogatásba?
1: Hát sikeres előadóként, hát nekem 83-ban meglett a lemez kazettán. Annyira nem voltam odaérte, de mint újdonság erejével hatott, és ezért szerkesztettem be a műsorba, hogy megismerjék a hallgatók.
0: Michael Jacksonról ugye azt érdemes tudni, hogy a könnyű zene egyik legismertebb alakja volt, gyerekként a Jackson's 5 tagjaként lett híres, majd szólóként is világsztárrá vált. A Thriller című albuma minden idők egyik legsikeresebb lemeze lett. A cím, amiről az imént, tehát a cím, az előző dalnak a címe, amit hallhattunk, az magyarul körülbelül azt jelenti, hogy már megint bajba akarsz keverni. A dal olyan emberekről szól, akik pletykákat terjesztenek, másokat egymás ellen fordítanak, és állandóan konfliktust okoznak. Michael Jackson arra figyelmeztet, hogy aki más életében feszültséget kelt, annak számolnia kell a következményekkel. Sokan úgy vélik, hogy a dal részben a róla megjelenő pletykákra is utal, bár ezt ő soha nem erősítette meg. A dal a Thriller album nyitó dala volt, majd 1983-ban kislemezként is megjelent, és az amerikai Billboard 100 listán az 5. helyig jutott. A dal végén hallható Mama Si, Mama So, Mama Coco Sa című rész tette igazán legendássá ezt a felvételt. Érdekesség, hogy ezt a sort nem ő írta, a motivum a kameruni szaxofonos Manu Dibango 1972-es Soul Makossa című dalából származik. Manu Dibango emiatt beperelte Michael Jacksont, Jackson elismerte, hogy felhasználta a részletet, végül peren kívül pénzügyi megállapodást kötöttek, és a korabeli sajtó szerint 1 millió frank kifizetésével tulajdonképp rendezték ezt a dolgot. Szóval ez volt az érdekessége ennek a dolognak. Hát ugye Michael Jackson sok olyan dologhoz hozzányúlt, amihez nem biztos, hogy kellett volna, na de ez a megszólalás kevés lenne arra, hogy ezeket így kiecseteljük. A lényeg viszont az, hogy ennek a dalnak is lett egy feldolgozása. Mesélj erről egy pár szót nekünk.
1: Hát Rihanna volt az előadó.
0: Ő már azért közelebb állt hozzád, ugye?
1: Hát igen, időben is. A dal címe Don't Stop the Music volt, és hát mikor is jelent meg
0: Attila? 2007-ben jelent meg egészen pontosan ez a dal. Rihanna ugye a 2000-es évek egyik legnagyobb popsztárja volt. Olyan slágerekkel vált híressé, mint például az Umbrella. A Don't Stop the Music nem hagyományos feldolgozás, hanem egy új dal, amely Michael Jackson híres Mamacé részletére épül. Ezért Michael Jackson hivatalosan is szerepel a szerzők között. Csak hogy ezzel újra előkerült a Manu Dibango neve ismét, ő ugyanis azt mondta, hogy a híres részlet eredetileg az ő Soul Makossa című dalából származik, ezért Michael Jackson nem adhatott volna engedélyt Rihannának egyedül erre a dalra. 2009-ben Manu Dibango Michael Jacksont és Rihannát is beperelte, 500 000 euró kártérítést követelve. A párizsi bíróság azonban nem fogadta be a keresetét, mert Manu Dibango egy korábbi eljárás során már megállapodott az ügy egy részletébe, és ezzel lemondott a további kártérítési igényekről, így Rihanna végül is nem fizetett újabb kártérítést. Szóval úgy látszik, hogy ez a eredeti dal végig kísérte az egész művet tulajdonképp. A dal Rihanna egyik legnagyobb világslágere lett, több országban is első helyre került, az Egyesült Államokban a harmadik helyig, az Egyesült Királyságban viszont a negyedik helyig jutott, és már is szól itt nálunk a duplájóban ez a különleges érdekességeket tartalmazó dal, majd ezt követően pedig jövünk vissza Zsolttal, a hallgatóval és egy újabb dalpárral, ugye velünk töltitek ezt az órát is.

0: szép.
1: Egy igazi magyar romantikus dalt hallhattunk az elmúlt percekben itt a duplájóban, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk el a számotokra minél változatosabban. Ő volt Dalhousie John, és ez volt a Csak fújt közben a szél című daluk itt a duplájóban, és ez a mai műsor attól változatos, mert hogy ezeket a zenéket egy hallgató szerkesztette. Ha jól tudom, akkor te DJ-ként is szerepeltél, mint Kövidi?
2: Igen, MC Kövidi voltam.
1: És ez a Kövidi, mint olyan ez a bor márkájára utal, vagy pedig egy fajta szellemi degradáltságra?
2: Nem, hát nem, ez a nevemből adódott.
1: Aha, tehát DJ Kövidi, ez volt a te neved.
2: MC és akkor ilyen,
1: Én kérek elnézést, MC ceremónia mester, mert nem ugyanaz a kettő, kérem szépen.
2: Hát igen.
1: Na, és hol sikerült ilyen tevékenységeket folytatnod?
2: Hát, középiskolai bulikon.
1: Aha.
2: Aztán később étteremben is voltam, de a technikai felkészültségem, illetve a műszerparkom az nagyon kevésnek bizonyult, de megcsináltam a bulikat, megcsináltam.
1: Aha, tehát jó hangulatú partikat csináltál, szeretek, tehát ilyen szempontból nem csak te készítetted és játszottad a zenéket, hanem adott esetben keverted is őket egy picikét.
2: Igen, hát olyan is volt, hogy hozzájátszottam a zenéhez, az nagyon izgalmas, nagyon érdekes volt, de hát hozzá kellett a hangszert hangolni az aktuális zenének a hangneméhez, és akkor úgy tudtam követni, és tudtam játszani is.
1: Beszéljünk egy picit Dalhousie Johnról. Miért jött ez a dalpár? Honnan jött? Hát oké, hogy nyár van, meg mi egymás, persze, ez oké, de hogy...
2: Hát tulajdonképpen ez is egy szerelem kapcsán jött, amikor is játszottam egy lánynak még az iskolában.
1: Hú, három dal is kötődik a szerelemhez, ezt azért figyelem ám itt közben, de jó, kérem be.
2: Igen, én nagyon szerelmes típus vagyok, ez a horoszkópomból következik, ikrek jegyű vagyok, és azokra nagyon jellemző, hogy mindig nagyon szerelmes típusok, és hát szállnak virágról virágra.
1: Na jó, ott tartottunk, hogy ez a dal ugye onnan jött, és akkor tulajdonképpen ez is lassúzás, mi egymás, igen. És Dalhousie Johnról ez jut igazából az eszedbe, igaz?
2: Igen.
1: Na, 1977-ben jelent meg a dal, ez az utolsó tánc, Csak fújt közben a szél című albumot. Dalhousie John magyar énekes, zeneszerző és dalszövegíró is volt. Pályája a 70-es években indult, és nem csak Magyarországon, hanem az NDK-ba is sikereket ért el. Több német nyelvű felvétele is megjelent, később pedig olyan ismert slágerekkel vált népszerűvé, mint például a Nikasze Perimeno, ami már ugye ment a misorunkba, és vagy például a Szeres nagyon. A dal hivatalos címe Csak fújt közben a szél, de a közönség többsége az igazából a dal első sorából ismeri, hogy Egy szép nyári este, és amikor átküldted nekem, akkor ott is ez szerepelt benne, de ugye nem ez a hivatalos címe. Na most, ha már egy picit beszéltünk itt a mulatós világról, meg hogy játszottál ilyeneket is, akkor tulajdonképpen a 2000-es évek elejének egyik mulatós zenekara dolgozta fel ezt a dalt. Kik is voltak ők egészen pontosan?
2: MC Haver és a Teknő együttes.
1: Igen, őket is ismerted, vagy adott esetben játszottad?
2: Igen, játszottam is, hallgattam is, mulattam is rá, mindent, amit csak lehetett.
1: Ez tulajdonképp egy kuriózum dal volt, mert hogy az MC Haver és a Teknőtől nem ezt a fajta stílust szokhattuk meg, ugyanis meghagyta az eredeti stílusában ezt a dalt, hogyha mondhatjuk így. Egy lassú szám volt, és én emlékszem arra, mert hogy nem csak te voltál MC, azaz MC ceremónia mester, hanem én is, vagy hát DJ, nem tudom ki, hogy mondja, hogy a ceremónia mester és a DJ között is van egy pici kis különbség, de a történet lényege az az, hogy amikor én ezt játszottam, akkor ez akkoriban a 2000-es években egy elengedhetetlen lassú dal volt, és nem volt olyan péntek vagy szombat esti buli, ahol ez a dal ne szerepelt volna. Na de beszéljünk egy pár szót az MC Haver és a Teknőről, a 2000-es évek egyik legsikeresebb magyar mulatós együttese volt. A formáció Kocka Géza, aki MC Haver volt, és Banyó Miklós, azaz Teknő, ők alapították. Főként ismert magyar slágerek és népszerű dallamok feldolgozásával váltak országosan ismerté. Albumaik között több arany és platina lemezes is lett. Ami még érdekesség, hogy az MC haver és a Teknő egyik legnagyobb album sikere, amikor a Vodka a fejembe szállt című albumok volt 2002-ben, és ezt csak azért említettem meg, mert a Mahasz album listáján ennek az első helyére került, és 62 héten át szerepelt a listán, szóval nem kis sikere volt ennek az együttesnek akkoriban, de mi most nem erről az albumról, hanem a Bye Bye Lányról hallgatjuk meg a Delhusa John című dalnak a 2000-es évekbeli feldolgozását. Jön már is itt újra az Egy szép nyári este a duplájóban, most az MC haver jó volt.

0: Egy újabb kis szerelmesnek mondható dallal folytatjuk a duplájú adását, ahol hétről hétről a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk el a számotokra, és a mostani alkalommal egy különlegességet van szerencsém bejelenteni, ugyanis nem egyedül ülök itt a stúdióban, hanem itt van a vendégem, a hallgató, aki szerkeszti a mai műsort, ugyanis az ő dalpárjai alapján állt össze a mostani lista, és Maggie Reilly felvétele szólt az elmúlt percekben, 1992-ből ez volt az Every Time We Touch. Hogyan jött ez a választás a te dalpárjaid közé?
1: Hát Maggie Reillyt nagyon szerettem még a 80-as években, amikor Mike Oldfield dalai az ő hangján szólaltak meg, és hát kedvencem volt a Moonlight Shadow.
0: És akkor gondolom a szóló karrierje, amikor elindult, akkor az is megfogott, tehát már megalapozta az előző élete tulajdonképp.
1: Igen. 92-ben jelent meg a dal, és nagyon tetszett nekem akkoriban ez a szám. És akkor ezt már egy sharp deckkel vettem föl, és hát begyűjtöttem a többi közé.
0: Értem. Na, hát sok mindenről beszéltünk már itt a zeneszeretetről, az, hogy játszottad is a zenét, az, hogy ceremónia mesterként is tevékenykedtél. Na, de amúgy egyébként mivel foglalkozol a hétköznapokban?
1: Gyógymasszőrként dolgozom.
0: Ó, ez egy érdekes szakma, nem?
1: Ó, nagyon. Hát emberekkel kell foglalkozni, ami nem könnyű tulajdonképpen.
0: És hogyan jött ez a történet, hogy te gyógymasszőr leszel?
1: Hát úgy alakult ki, hogy otthon sokat kellett masszírozni édesanyámat, mert nagyon fájt a dereka, és ő mondta
0: nekem... És kiderült, hogy van hozzá érzéked, ugye?
1: Igen, ő mondta, hogy legyek gyógymasszőr, mert akkor mindig lesz pénzem, és jól fogok keresni.
0: És édesanyád pedig mindig jól fogja érezni magát, ugye? Tehát ez is egy nem utolsó szempont a történetből. Ah, értem. Na, beszéljünk egy picit Maggie Reillyről, aki skót énekesnő volt. A legismertebb nemzetközi sikerét, mint ahogy említetted is volt, Mike Oldfieldhoz kötik. Az ő hangján szólaltak meg ugye a legnagyobb dalok, ugye a Moonlight Shadow, a To France. Később szóló énekesként is sikeres lett. Az Every Time We Touch Maggie Reilly első szóló albumán az Echoes című lemezen jelent meg. Eredetileg nem pörgős táncos dal volt, hanem lágyabb dallamos pop felvétel. A szöveg egy erős érzelmi kötődésről szól, arról az érzésről, amikor valaki érintése, közeledése újra és újra felkavarja az embert. A dal Európában több helyen ismert lett, Norvégiában például 8 héten át vezette a slágerlistát. Na és akkor ennek a dalnak jön egy pörgősebb változata is, ugye? Miről is van itt szó?
1: Hát a Kaszkadáról.
0: Ugye ők is többször voltak már hallgatóak a duplájú adásába, de most hoztunk egy újabb dalt tőlük, ugye ők dolgozták fel ugye a Maggie Reilly-féle dalt is. Honnan jött ez a dolog? Esetleg játszottad, de valahol hallottad is, megtetszett?
1: Hát hallottam, és megteszett, és begyűjtöttem a gyűjteményembe.
0: Tehát akkor te gyűjtöd is még továbbra is a zenéket.
1: Igen, nagyon szeretem.
0: Értem. 2005-ben jelent meg ez a dal. Milyen meglepő, hogy az albumnak a címének is ezt adták. Nyilván valamivel el kellett adni, Every Time We Touch, hogy a Cascada német tánczenei formáció, amely Natalie Horler énekesnő, valamint Manuel Reuter és John Pfeiffer producerek alkották. A 2000-es évek közepén lettek világszerte ismertek, főleg lendületes klubos hangzású dalaikkal. A Cascada változata nem teljesen ugyanaz a dal, ugye meghagyták a refrént, de egy jóval pörgősebb verziót készítettek ebből a dalból. A Cascada féle verzió nagy nemzetközi sláger lett, Németországban az 5. helyig jutott, és 19 hétig szerepelt a listán, és szerepel itt nálunk is a duplájó listáján, úgyhogy most jól meghallgatjuk, és aztán jövünk vissza a hallgatóval és egy újabb dalpárral.

0: Egy igazi klasszikus 80-as évekbeli felvételnek az eredeti változatát hallottuk az elmúlt percekben. Szoktam volt mondani sokszor, hogy egy olyan dal, ami ismerős, de valahogy nem ilyen formában. Ez az I Wanna Wake Up You című dal, amelyet tulajdonképpen Mac Davis előadásában hallhattuk itt a duplájóban, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk el a számotokra, egy eredetit és annak a feldolgozását. Ez volt az eredeti dal tulajdonképp. Hogyan jött ez a dalpár a te életedbe?
1: Hát ez a dal, amit hallottunk, ez egy nagy ritkaság.
0: Tegyük hozzá, hogy amikor te átküldted, akkor te ugye említetted volt korábban, hogy te ugye ilyen eurodiszkó fán voltál, tehát rajongsz az eurodiszkó felvételekkel, és te egy eurodiszkós változatot küldtél át, és amikor itt lecsekkoltam, akkor írtam neked, hogy figyelj, ebből van egy sokkal jobb verzió is.
1: Igen, ez valóban jobb volt, és mint említettem, mi countryban szól, és egy nagyon jó hangszerelése volt a dalnak. 1980-ban jelent meg, de akkor még nem volt siker.
0: Így van, Mac Davis amerikai country énekes, dalszerző és színész volt. A 70-es években az Egyesült Államok egyik népszerű country előadója lett, de dalszerzőként is nagy sikereket ért el. Több Elvis Presley slágert is feldolgozott, vagy hát pontosabban az ő nevéhez kötődött, tehát nem dolgozta fel, hanem az ő nevéhez kötődött, amelyek jelentősen hozzájárultak Elvis későbbi pályafutásának sikeréhez. A dal egy romantikus, szerelmes dal, a szöveg egy egyszerű, de nagyon erős érzést fogalmaz meg. Az énekes nem csak együtt szeretne lenni a kedvesével, hanem mellette szeretne felébredni minden reggel. Mac Davis 1980-as felvétele country pop hangzású volt, de mint ahogy említetted, akkoriban nem ez hozta el a dal igazi nagy sikerét, hanem később,
1: amikor is 1986-ban Boris Gardiner vitte sikerre a reggae stílusban.
0: Na hát ő már azért gondolom sokkal közelebb állt hozzád, azért a 80-as évek közepének egyik sikeres előadója volt.
1: Mindenképpen,
0: ugye?
1: Igen, mindenképpen.
0: Everything to Me, ez volt ugye az albumnak a címe. Boris Gardiner, nem tudom, tudtad-e, hogy jamaikai énekes, basszusgitáros és zeneszerző volt.
1: Igen.
0: Az 1960-as évektől aktív szereplője volt a jamaikai könnyű zenének. Elsősorban a reggi lágyabb romantikus irányzatának előadójaként vált ismerté. Pályafutásának messze legnagyobb sikere volt ez a dal. Boris Gardiner ugyanezt a dalt egészen más zenei világba helyezte át. A country helyett romantikus reggi hangzást kapott, amely sokkal lágyabb és érzelmesebb lett. Ez a változat már világszerte ismerté vált, és sokan ma is ezt tartják az eredetinek. Ugye te is ebből indultál ki, hogy ezt a dalt tartottad ugye az eredetinek.
1: Igen.
0: Aztán később kiderült, na ezért izgalmas ez a duplájó, és gondolom ezért is szeretett hallgatni,
1: igen,
0: mert hogy sokszor kiderül, hogy ho-ho, nem is gondoltam volna, hogy ennek a dalnak még van egy másik változata, amiből született.
1: Hát én sem, én is te általad ismertem meg.
0: Ugye ez a klasszikus dolog, hogy itt ebben a formában például a feldolgozás nagyobb sikert aratott, mint az eredeti, na és még mennyi ilyen dal van a tarsolyban, ugye? Ezek közül egy jó párat már be is mutattunk itt a műsorban is, igaz?
1: Igen.
0: A dal 1986-ban az Egyesült Királyság hivatalos láger listájának az első helyére került, ahol 3 héten át vezette a listát. Ez lett Boris Gardiner pályafutásának legnagyobb nemzetközi sikere, és számos európai országban is felkerült a slágerlistákra. A brit sikereknek köszönhetően az album is ismerté vált, szóval akkor most jöjjön a feldolgozás a 80-as évek közepéről, ez már Boris Gardiner, és az I Wanna Wake Up With You itt nálunk a duplájóban, és hamarosan jövünk vissza a hallgatóval, és csak ismételni tudom magamat, hogy egy újabb dalpárral itt a duplájóban.

igazán jó. Mert ha a dallamok védesek, a feldolgozásokban ott a végtelen lehetőség. I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and rambling. And I felt a yearning for that great adventure.

0: 80-as évek elejének egyik igazi nagy diszkóslágere vagy tánclágere csendült fel itt a duplájóban. Ez volt a Son of Jamaica, a Gombe Death Band jó voltából egészen pontosan 1979-ben jelent meg a dal, de igazából később albumon 1980-ban. Na, honnan jött ez a dal? Ez egy igazi nagy táncsláger, tehát ilyen szempontból azért gondolom közel áll hozzád, jól gondolom?
1: Igen, abszolút, hát ezt még édesapám is szerette, annak ellenére, hogy...
0: Táncoltam én... mamával?
1: Hát erre nem, de...
0: Aha. De táncoltak amúgy? Szerették a zenét a szülők például?
1: Hát, apukám tánciskolába járt, és hát ott ismerkedtek meg tulajdonképpen.
0: Aha, aha, és vitte a vörös rózsát, ugye?
1: Igen, igen.
0: Aha, értem. Na, térjük vissza a dalhoz, hogy ez egy jó táncolható dal volt, és még apukád is szerette, itt tartottunk.
1: És akkoriban Star Deluxe Videoton márkájú rádiós magnóval vettem föl. Ez volt az első URH-s készülékünk, ami már olyért URH is volt.
0: Ugye több slágerük is volt, mi most ugye ezt választottuk ki. A Gombe Death Band német együttes volt, amely Oliver Bent alapítása,

0: tulajdonképpadal, ami egyszerre szól az utazásról, a szerelemről és a nosztalgiáról egyaránt. A dal Európa egyik legnagyobb slágere lett, Németországban 9 hétig vezette a slágerlistát, Ausztriában, Belgiumban és Hollandiában is listavezető volt, Svájcban pedig az 5. helyet ért el, az Egyesült Királyságban pedig 3. helyig jutott, Németországban 1980 legnagyobb példányszámban eladott kislemeze lett. Na és ennek a dalnak született ugye egy magyar változata, ugye ez ebben az időszakban nem volt ritkaság, mert nagyon sok külföldi slágert a nagy közönség úgy ismert meg, hogy ennek lett egy magyar változata is. Szerintem ez a dal is ebbe a kategóriába sorolható. Ki is volt az az énekes, aki elkészítette ennek a magyar változatát?
1: Kovács Katiról van szó. Ezt a feldolgozását 1981-ben készítette el.
0: Így van, és ráadásul Kovács Katiról azt érdemes tudni, hogy a magyar könnyűzene egyik legismertebb előadója. Az 1960-as évektől kezdve számtalan hazai és nemzetközi fesztiválon szerepelt sikerrel. Rendkívülően sokoldalú művész, popot, rockot, beatet, diszkot és lírai dalokat is egyaránt énekelt, és számos magyar szöveget maga írt, külföldi slágerekhez is. A Napfényes Álom lett tulajdonképp a Son of Jamaica magyar változata. Kovács Kati nem egyszerűen lefordította az eredeti szöveget, hanem saját hangulatú magyar szöveget írt hozzá, miközben megmaradt a napfényes álmodozó hangulat, a magyar változat sokkal személyesebb, visszaemlékezéssé válik, gyermekkorra, álmokra és régi boldog időkre tekint vissza ez a dal, szóval hallgassuk meg gyorsan, Jön Kovács Kati és a Napfényes Álom, így augusztus 2. hétvégén, és aztán folytatjuk tovább az adást, jövünk vissza még egy utolsó dalpárral és egy megszólalással, valamint Zsoltival, a hallgatóval is. Na, de előtte szóljon maga a dal itt a Duplájóban.
2: Igen.

0: Egy igazi hatalmas ABBA slágerrel zárjuk a duplájó mostani adását. Ez a Gimme Gimme Gimme A Man of the Midnight itt a duplájóba, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk a számotokra. És ez a mai adás attól volt speciális, hogy a mostani dalokat azokat igazából nem mi, hanem a hallgató szerkesztette, az ő listája alapján alakult ki a 12 dalpár. Hogyan került ebbe a történetbe az ABBA?
1: Nagy kedvencem volt annak idején. Hát 1974-ben, mikor megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált, akkor alakultak.
0: Igen, a Waterloo című
1: Waterloo-val. De én csak 76-ban ismertem meg, amikor átmentem a szomszédba az első magnummal, és fölvettem az első lemezük. Hát nem az elsőt, hanem valahány egyik.
0: Tehát hallottál először életedben egy ABBA dalt, vagy hát nem is először, de úgy gondoltad, hogy na ezt felveszem, mert
1: igen.
0: Nagyon csinos lányok voltak egyébként benne.
1: Igen.
0: Bizony-bizony.
1: Igen,
0: meg fiúk is volt. Így van, bizony-bizony. Egyébként az ABBA egy svéd pop együttes volt, amely a 70-es években lett világhírű, ugye a Waterloo-ról beszéltünk, ugye 1974-ben ugye megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált bizony, és a Gimme Gimme Gimme A Man Of The Midnight 1979-ben jelent meg, eredetileg egy Greatest Hits for 2 válogatás lemez egyik új dalaként. Én ezen meglepődtem, hogy egy Greatest Hits albumon jelent meg először, tehát van ez így. 1979 nyarán az ABBA világkörüli turnéra készült, a turné népszerűsítésére szerettek volna egy vadonatúj slágert írni, ezért 1979 augusztusában felvették ezt a dalt. A kislemez 1979. október 12-én jelent meg, néhány héttel később, 1979. október 29-én felkerült a Greatest Hits Vol. 2 válogatás albumra, amelynek ez volt az egyetlen teljes új felvétele. A dal diszkós hangzású, de a szövege nem egyszerűen vidám táncdal. Egy magányos nő éjszakai vágyakozását mutatja be, aki társra vágyik az éjfél utáni órákba is, hogyha lehet ezt ilyen szép, finoman megfogalmazni. Igen. A dal nagy európai sláger lett, az Egyesült Királyság hivatalos listáján a harmadik helyig jutott, és több országban is top 10-es sikerré vált. Na és ennek a dalnak lett egy 2005-ös feldolgozása, és mit tudunk erről a dalról?
1: Madonna az elkövető, akinek újra visszatérése volt ez tulajdonképpen. Madonna képes volt nagyon sokszor megújulni és visszatérni, ez is egy
0: eset. Igen, ugye már 80-as években egy híres sztár volt.
1: 83-ban a Holiday-vel futott be.
0: Bizony, bizony, és akkor a Hang Up ugye a 2000-es évekbeli egyik nagy visszatérése volt. A dal nem teljesen feldolgozás, hanem egy új dal, amely erősen épít az ABBA Gimme Gimme Gimme című számának hangszeres részleteire. Ez az ismert lüktető ABBA motívum adja a Madonna dalának egyik legfontosabb alapját. Madonna külön engedélyt kért Benny Andersontól és Björn Ulessától a részletek használatáért, ami azért érdekes, mert az ABBA tagjai ugyan ritkán engedélyezték ez a dalaiknak az ilyen jellegű feldolgozását. A Hang Up óriási nemzetközi sláger lett, több mint 40 országban került az első helyre, és az Egyesült Királyságban is listavezető volt, az Egyesült Államokban pedig a Billboard 700. helyéig jutott. Érdekesség, hogy a dalnak az egyik legerősebb ötlete az volt, hogy a klipben és a zenében fontos szerepet kapott magának az órának a ketyegése, ugyanis ez jellemezte az idő múlását. Ez jól illik a szöveghez, amelyben Madonna arról énekel, hogy nem akar tovább várni egy bizonytalan szerelemre. Na hát ennyit érdemes tudni a Madonna dalról, és mi is érzékeljük az idő múlását, ugyanis gyorsan elröppent ez a 2 óra.
1: Hát bizony.
0: És köszönöm szépen, Zsolti, hogy eljöttél hozzánk, és hogy együtt konferálhattuk fel ezeket a dalokat. Ugye megígéred nekem, hogy továbbra is rendszeres és hűséges hallgatója leszel az adásoknak, és akár még a felvételeket is készíted.
1: Ó, igen, archivál próbálni fogom a műsort, elteszem későbbre, hogy aztán visszaemlékezhessek rá mondjuk egy 20 év múlva, hogy volt ilyen műsor.
0: Hát azt nem ígérem meg, hogy 20 év múlva is szólni fog a duplájó, de valamilyen más műsorra biztosan majd találkozni fogunk. Hogy érezted magad az elmúlt 2 órában?
1: Nagyon jól, köszönöm szépen. Nagyon örültem, hogy kifejezhettem magam a magam módján. Hát remélem a hallgatók ezt elnézik nekem, de én így tudok kommunikálni.
0: Majd megnézzük, hogy milyen visszajelzések lesznek a következő adásba. Legfeljebb majd ott becsukod a füledet, vagy épp örülsz neki, mert sokan fognak dicsérni. Most azonban már nem maradt más hátra, mint a búcsúnak az ideje. Igen. Ugyanis az elmúlt 2 órában Csák Attilát hallottátok, illetve...
1: Engem követi Zoltot a hallgatót, aki ezúton is megköszöni, hogy itt lehetett.
0: Így van. Na, én a jövő héten egyedül azonban még jövök vissza, ugyanis lesz még újabb 12 dalpár, amit érdemes lesz a jövő héten meghallgatni. Remélem, akkor is velem tartotok. Most pedig jöjjön Madonna és a Hang Up. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

0: Ez volt a Dupláló, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió.
2: Adathalász SMS-ek terjednek az adóhatóság nevében. Ebben a tanévben is ingyenes a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek. Ehhez egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. Az adóhatóság e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A 2026-os SZIA bevallást a hivatal fel sem dolgozhatta, hiszen azt csak az év lezárultával lehet beadni a hatósághoz. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás. Az oltást az kérheti, akinek a gyereke 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában, 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Otthon Centrum. A téglalakásoknál 2% ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4% ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1% ponton belül maradt. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség, ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engednek az eladók a meghirdetett tárból a sikeres értékesítés érdekében. Okosbóját telepített az Orcitóba a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara. Az okosbója úszó napenergiával működő automata vízminőség ellenőrző rendszer, amely folyamatosan gyűjt adatokat a víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzőiről. A rendszer a többi között méri a pH-t, amely a tóvizének savasságát vagy lugosságát jellemzi. A cél, hogy felkészülten válaszoljanak a klímaváltozás okozta vízügyi kihívásokra. Minden idők legforróbb nyarát élte át idén Nagy-Britannia. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes adatai szerint júniusban, júliusban és augusztusban 16,5 fok volt az átlagos napi középhőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy 1884 a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta az idei nyár volt a legmelegebb Nagy-Britanniában. Az előző meleg rekordot a tavalyi nyár tartotta 16,1 fokos átlagos napi középhőmérséklettel. Szerbiában évtizedekig tarthat a nyári tűzvészben súlyosan károsodott Deliblati homok puszta erdeinek helyreállítása, a szakemberek pedig azt vizsgálják, milyen a szárazságnak és az erdőtüzeknek ellenálló fajokkal lehetne újra telepíteni a területet. A térségben korábban ritkának számítottak a nagy erdőtüzek, a globális felmelegedés következtében azonban a szakemberek szerint a jövőben gyakoribbá válhatnak. Vasárnap napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhő mellett, csapadék nélkül. A szél megélénkülhet, néhol erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: jobb di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 6-án köszöntjük Zakariás nevű hallgatóinkat. A héber, latin eredetű férfi név a Zekariah névből ered, aki a Biblia szerint próféta, a róla elnevezett könyv szerzője, jelentése pedig Jahve emlékezik. Szeptember 6-án kívül ünnepeljük még a Zakariásokat február 21-én, március 15-én és november 5-én is. Becézése ennek a névnek Zaki, Zakus, Zakar és Zakarka. Jeles viselői Korin Károly, Zakariás orvos, Zakariás próféta, valamint ön, kedves Zakariás. Ezen a napon köszöntjük még a Zakariások mellett az Aldán, Bea, Beáta, Csanád, Harkány, Horka, Hárkány, Ida, Magnus, Manga, valamint Pamina nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Rádió. Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 6-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. Kezdjük 1566-tal. Szeptember 6-án Szigetvárnál 72 éves korában meghalt II. Nagy Szulejmán szultán. Uralkodása idején a török birodalom hatalompolitikai és kulturális fénykorát élte, területi kiterjedése ekkor volt a legnagyobb. Hódításaival újjáélesztette a régi nemzetközi kereskedelmi útvonalakat a Közel-Keleten. II. Szulejmán halála után hanyatlani kezdett az oszmán birodalom, utódja fia II. Szelim szultán és kalifa volt. Maradjunk még a 16. században, pontosan 11 évet ugrunk előre, 1577-re, szeptember 6-ára. Ekkor született Pietro Tacca, olasz szobrász építész. Pietro Tacca Giovanni da Bologna tanítványa volt és részt vett mestere több munkájának elkészítésében. Legjelentősebb műve a firenzei Medici mauzóleum két ércalakja és IV. Fülöp madridi lovasszobra. Az ő műve az első Ferdinánd livornói emlékművén található négy meztelen rabszolga. Folytassuk a 19. századdal, 1869. szeptember 6-án született Jane Addams, amerikai szociális gondozó, nőmozgalmi vezető, az első amerikai nő, aki Nobel békedíjat kapott 1931-ben. Ugorjunk a 19. század végére, 1892. szeptember 6-án született Sir Edward Victor Appleton, Nobel-díjas angol fizikus. Folytassuk a 20. századdal, 1919. szeptember 6-án született az amerikai Wilson Greatbatch, a beültethető szívritmus szabályozó feltalálója. 7 évet lépünk előre, 1926-ra, szeptember 6-án alsó-ausztriai Velszi kastélyában. 56 éves korában meghalt Mária Valéria, aki Ferenc József császár és magyar király, és Erzsébet, azaz Sisi bajor hercegnő legkisebb leánya volt. Folytassuk 1932-vel, szeptember 6-án megszületett Palánc Ferenc Jászai Mari Díjas színművész, a Győri Nemzeti Színház örökös tagja. Filmszerepeket is vállalt, többek között a Legató és a Magas Iskola című alkotásokban. És végezetül 1942. szeptember 6-án halt meg Szilágyi László, költő, író, újságíró, operett szövegkönyvíró. Az ő munkája a népszerű Én és a Kisöcsém című operett, amiből slágerdal is készült. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Üzenet a Mózes első könyve első fejezetéből.
5: Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este és lett reggel, első nap.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió.
1: 2026. szeptember 6-a évközi 23. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből 18. fejezet 15-től 20. vers. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Elmélkedés. A testvéri figyelmeztetés. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ezzel a javaslattal Jézus nem csak a közösségi élet egyik alaptörvényét adja meg, hanem azt is megmutatja, hogyan lehetünk egymásért felelősek úgy, hogy közben nem ítélkezünk. Sokféle módon lehet kezelni a konfliktust. Van, aki hallgat, van, aki elfedi haragját, de mégiscsak szívében hordozza azt. Van, aki nyilvánosan támad. Jézus azonban más utat mutat, az irgalom és az igazság útját. A testvéri figyelmeztetés evangéliumi gyakorlata nem könnyű, mert kényes és kényelmetlen. Négy szem közt figyelmeztetni valakit bátorságot igényel. Először is azt feltételezi, hogy valóban testvérként tekintek a másikra, nem ellenfélként vagy ellenségként. Másodszor elengedhetetlen hozzá az alázat, mert könnyen válhatunk mi magunk is bírává, akik inkább ítélkezünk, mint sem valóban a másik személy bűnbánatát és javulását mozdítanánk elő. A figyelmeztetés nem öncélú kritika, hanem szeretetből fakadó segítő szándék. Nem az igazunk bizonyítása a cél, hanem a testvér megnyerése. Jézus útmutatása fokozatos. Először személyesen, aztán ha kell tanulva, végül a közösség előtt. Mindegyik szinten az a cél, hogy ne elítéljük a másikat, hanem segítsük őt saját hibájának felismerésében. A keresztény közösség nem attól lesz hiteles, hogy mindenki tökéletes, hanem hogy képes a megbékélésre, a korrekcióra, az újrakezdésre. Az egyház nem a hibátlanok gyülekezete, hanem azoké, akikben él a vágya megtisztulásra. Egy ilyen közösség légköre nem félelmet, hanem felszabadulást hoz. Meg lehet szólalni, lehet hibázni, de bocsánatot is lehet kérni, és a hibát jóvá lehet tenni. Ez persze csak úgy lehetséges, ha a közösség nem kizárja a hibázót, hanem lehetőséget ad neki a megbánásra és a jóvátételre. Jézus javaslata különösen is fontos azokban az időkben, amikor a párbeszéd helyét sokszor a sértődés és a vélemények ütköztetése veszi át. Jézus szerint nem lehet elódázni a szembenézést, de nem is szabad nyilvánossá tenni, amit négy szem közt lehet rendezni. Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól, folytatódik a tanítás. Jézus nem azt ígéri, hogy bármit kérünk, az azonnal teljesül, hanem azt állítja, hogy az egységben mondott kérés különös erővel bír. Amikor két ember szívből valódi egyetértésben fordul Istenhez, az már a Szentlélek munkájának a jele. A hit nem magánügy. Bár van bensőséges, személyes oldala, de mindig közösségi is. Az egyház közössége, az imádkozó család. A közös ima ereje nem abban áll, hogy többen kérnek valamit, hanem hogy a jelenlevő szeretet és egység megteremti Jézus jelenlétét. Ott vagyok közöttük. Ez a jelenlét nem látványos, nem feltétlenül érzékelhető, de valós. Olyan, mint a kenyér és a bor színe alatt jelenlévő Krisztus. Csendes, mégis valóságos. Ha ketten vagy hárman együtt vannak az Úr nevében, mégpedig nem csak fizikailag egy helyen, hanem lélekben is, azaz egy célért, egy szívvel imádkoznak, akkor az a hely már templommá válik. Ahol emberek képesek megbocsátani egymásnak, elengedni a haragot, vagy éppen figyelmeztetni egymást szeretetből, ott templom épül, még ha nem is kőből. Ezért annyira fontos a kiengesztelődés. Mert ha a szívek széthúznak, ha a szándékok nem tiszták, ha az egység csak látszat, akkor hiába szállnak szavak az ég felé, Jézus nem tud úgy jelen lenni, mint szeretne. Az igazi közösség egy irányba néz, Isten felé. Uram Jézus Krisztus, te megtanítottál arra, hogy a másik emberért nem csak imádkozhatok, hanem felelős is vagyok érte. Adj nekem bátorságot, hogyha kell, szeretettel és alázattal figyelmeztessek másokat. És adj nyitott szívet, hogy mások figyelmeztetését én is elfogadjam. Segíts, hogy ne a harag vezessen, hanem a kiengesztelődés vágya. Taníts, hogy ne csak igazságos legyek, hanem irgalmas is. Add, hogy a közösségeinkben jelen legyen a te békéd, és valóban megtapasztalhassuk, ahol ketten vagy hárman összegyűlünk a te nevedben, ott jelen vagy, és jelen van a szeretet. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
0: Hobbi Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a közhiedelmekkel és a reklámok által sugaltakkal ellentétben nem feltétlenül jelenti a jó vagy a kiemelkedő minőséget a reklám? Ezek a szabványok azt is biztosítják, hogy a termék-szolgáltatás minősége egyenletes, és ezt egy külső független cég ellenőrzi. Ennyit jelent, és nem többet.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Jelentősen csökkent a lakáspiaci kereslet augusztusban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségire. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt és a középszintű szóbeli vizsgák novemberben lesznek. Új programot indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktorandusoknak. A doktori képzésben résztvevő hallgatók kutatási ötleteikkel szeptember 15-ig jelentkezhetnek a programba, amelynek első tanulás és felfedezés elnevezésű program része októberig tart. November és január között lesz a projektindítás, júniusig a projektfejlesztés, júliusban pedig szakmai zsűrinek, befektetőnek, iparági szakértőknek és lehetséges partnereknek mutathatják be projektötleteiket a doktoranduszok. A programban résztvevő hallgatók ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. Jelentősen csökkent a lakáspiaci kereslet augusztusban, közölte az ingatlan.com. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma. A legnagyobb éves visszaesést Budapesten és a megyeszékhelyeken mérték. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható, közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. Az Országos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. A zöldséggyümölcs termék tanács szerint az aszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os termés kiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Wirtschaftswoche üzleti lap értesülései szerint a Volkswagen igazgatósága egyhangulag döntött 4 németországi gyár bezárásáról, ami a cégcsoport régóta húzódó költségcsökkentési programjának legdrasztikusabb lépése lehet. Alapinformációi alapján a Volkswagen az Emdeni és a Zwickaui üzemben 2031-ben, a Hannoveri haszonjárműgyárban 2032-ben, a Neckarsulmi Audi gyárban pedig 2034-ben szüntetné meg a termelést. Vasárnap napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhő mellett, csapadék nélkül. A szél megélénkülhet, néhol erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. Go! És kevés focival. No! Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
1: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor.
0: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást! Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Arkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.